0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítőkő Keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs azbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Hozzáfűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Próza jelenet, előadás hangjáték.
11: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
12: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

ha ugyan egyáltalán hiányzom, ki tudja. Bocsánat, hogyha kérdem, hogy ő miért, és ő miért nem.

Bocsánat, hogyha kérdem, hogy ő miért, és én miért nem.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítőkő Keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs azbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelte lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Hozzáfűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.

0: Ted Mosher.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobbyrádió.hu.
4: A rádiót

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítőkő Keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs azbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Fűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
7: A Hobby Rádióban.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: De voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
13: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
14: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítőkő Keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs azbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Fűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban. Kamureklám.
3: Megkaptad a traktorista állást, Mariska.
4: Á, nehezen, mert a körmös hofferral kellett 6 holdat időre felszántani.
3: Nagyon megizzasztottak.
4: 10 is próbáltak, de nem tudtak. Mert az új Stahanova izzadásgátlót használtam, amit direkt nekünk, traktorista lányoknak dolgoztak ki a moszkvai elvtársak. Képzeld, azt mondták, hogy nekem van a faluban a legnagyobb PH-m.
3: Ezt eddig is tudta mindenki.
5: Stahanova, a mélyen szántó.
1: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Házaspár megy az operába, azt mondja az asszony. Drágám, fölvegyem a melltartómat, hogy föltétlen, mert iszonyatos nagy sár van kint. Na, az út első, ugye? Végig, még egyszer?
2: Menjen végig.
1: Igen, a kóstoló. Na és vajon ki a műsorvezető? Hát ki más, mint a mindig jópofa és mindig szerény. Én bizony, tartsanak hát velem. Együk végig, bazd meg. Hölgyeim és uraim, március 19-én eljön a mi időnk, mert ekkor az ú... Очень хороший будет возокрезин с московской телевидения будет и говно ты покрываная.
0: Кому рекламу-то hallottak?
3: Csak te vagy neked.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Here it goes a little something like this.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Szivárvány.
2: Szivárvány.
4: Szivárvány.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
8: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs aszbeszt tartalmú útépítőkő keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket. Figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs aszbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani keszthelyre. Hozzáfűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallotta. Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 17-én köszöntjük Elek, valamint Endre nevű kedves hallgatóinkat. Az Elek magyar eredetű férfi név a régi Velek személynévből ered, jelentése ismeretlen. A 19. században kezdték a görög Alexiosu magyar megfelelőjeként használni, ennek a jelentése pedig védelmező. Ünnepelnek még az elekek február 11-én is. Becézése Eli, Elike, Lexi, jeles viselői a névnek, fényes elek, statisztikus, Benedek elek író, valamint önkedves elek. Ugyanezen a napon köszöntjük Endre nevű hallgatóinkat. A görög eredetű András név latin Andreas név változatából, vagy a német Andreas név Andres becézőjéből ered, jelentése férfi és férfias. Ünnepelnek még az Endrék november 30-án is. Decézése ennek a névnek Endrécske, Andrus, Andruska, Andrew, Andri, Bandi, Bandika, Bandus és Banduska, jeles viselői Adi Endre költő, Bajcsi Zsilinszki Endre politikus, Hűgyes Endre orvos, valamint Gellért Endre rendező és ön kedves Endre. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajándék, Bánk, Celina, Cyril, Donáta, Jessica, Leo, Lotti, Magda, Magdaléna, Magdolna, Marcellina, Mária, Marléna, Ond, Robert, Ruszlán, Ruszlána, Sarolta, Szabolcs, Szalárd, Szegfű, Szelemér, Szórád, Veszta, Vetúri,

0: Köszönjük szépen! Hú, mennyi ismerős!
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 17-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza egy kicsit a történelem során, mi is történt ezen a napon. 1440. július 17-én a fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával Magyarország királyává avatta első Ulászlót. A Szent Koronát nem tehették Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta. 100 évet ugrunk előre 1540. július 17-ére. Száz sebesen 53 éves korában pár héttel agyvérzése után meghalt első Szapolyai János magyar király, aki 1526-ban a mohácsi katasztrófa és II. Lajos halála után jelentette be trónigényét, szembekerülve első Habsburg Ferdinánddal. Folytassuk a 19. századdal. 1888. július 17-én született Füst Milán író, költő, esztéta. Ugorjunk a 20. század elejére, 1914. július 17-én született Tolnai Klári színésznő. Amikor megszületett, még egghosszekereken járták a falvakat a színészek. Már egészen fiatalon sztár lett, pedig nem végzett főiskolát. A német megszállás alatt nem játszott, csak a háború után lépett újra színpadra. 150 fémszerep és megszámlálhatatlan színpadi szerep.

0: Ebben láthattuk. Egyik legkedvesebb partnere Mensáros László volt, aki egy jubileumi előadás után két lovas hintóval kocsikáztatta meg Tolnai Klárit, Klárikát. Utolsó nagy alakítása a Nagymama című vígjáték címszerepe volt. Két évet lépünk előre, 1917. július 17-én az angol királyi család felvette a Windsor nevet. Közelítsünk a 20. század közepe felé, 1945. július 17-én Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődött a Potsdami konferencia, a II. Világháború európai eseményeit lezáró tanácskozás, amely Churchilltől a Terminál akció fedőnevet kapta. Két évet lépünk előre, 1947. július 17-én meghalt Raoul Wallenberg, svéd üzletember és diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg a II. Világháború alatt. És végül, de nem utolsó sorban, 1954. július 17-én megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
1: Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. július 17-e, péntek. Az emberfia ura a szombatnak is. Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet, 1-től a 8. versig. Húsvét táján, az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, de tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Elmélkedés. Jézus tanítványai egy gabonaföld mellett sétálnak, szombat van, éhesek, ezért letépnek néhány kalászt. A farizeusok rögtön ítéletet mondanak cselekedetükről, szombaton nem szabad aratni, nem szabad munkát végezni. Jézus válasza azonban a törvény értelmét világítja meg. Nem a betű számít, hanem a szív. A törvény célja nem az ember nyomorgatása, nem életének ellehetetlenítése, hanem segíteni az embert. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, idézi Jézus Ozeás prófétát. Az irgalmasság gondolata újra és újra visszhangzik az evangéliumokban. Istennek nem a külső formák tetszenek, hanem a szív, amely képes szeretni, meg tud bocsátani. A farizeusi gondolkodás bennünk is jelen van. Gyorsan ítélünk, ha valaki nem úgy viselkedik, mint elvárnánk. De Jézus azt mondja, az ember fontosabb a szabálynál. A törvény célja nem a korlátozás, hanem az élet védelme, az élet támogatása. Tudok-e irgalmas lenni akkor, amikor könnyebb volna ítélkezni? Az Istenhez vezető út nem a pontos szabálykövetés, hanem a szeretet és az irgalom gyakorlása. Az irgalmas Jézus van jelen bennünk, ha az embert fontosabbnak látjuk, mint a rendszer elvárásait. Irgalmas Jézus, taníts engem is úgy látni az embereket, ahogy te tekintesz rájuk. Ne engedd, hogy elvakítson a szabályok ridegsége, a hagyományok merevsége. Adj nyitott szívet, amely érzékeny a másik ember éhségére, legyen az testi vagy lelki hiány. Add, hogy ne a magam igazát keressem, hanem a te igazságod szerint cselekedjek. Irgalmasan, figyelmesen, emberséggel. Hadd legyek olyan tanítványod, aki irgalmas szívvel tekintek minden emberre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy évszázadokkal ezelőtt Londonban a taverna vendége ellenőrizhette a boros pincét, hogy nem vizezik-e a bort. Ha a tulaj ezt megtagadta, még akár börtönbüntetést is kaphatott.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ponyhalásztét fogok önöknek beállni. Én nekem az egyik kedvencem, megmondom őszintén, hát akkor kezdjünk bele. A kábított, pikekről megtisztított, kibontott pontyot szárazra töröljük. Majd levágjuk az uszonyait, a farkát és a fejét az első gerincszelettel együtt. És vigyázzunk ennél a műveletnél, amikor a fejét levágjuk, a szemeket vegyük ki, ezt ne felejtsük el, és a méregfogtól is szabadítsuk meg a ponty fejét. A belsőségek közül óvatosan kivesszük a haltejet és az ikrát. A filézésből nyert csontokat és a fejet jól megmossuk. Bő vízben rakjuk fel főnni, közben hozzáadjuk a szeletekre vágott vöröshagymát és sót. Vigyázzunk arra, hogy lassan főzzük, hogy tartalmas halalapjét kapjunk a végén. A halfiléket közben szálkátlanítjuk, azaz sűrűn beírdaljuk, majd körülbelül 2-3 cm széles szeletekre felvágjuk. Mint a beírdalt, szálkátlanított halszeleteket, mind a haltejet és a halikrát besózzuk, és körülbelül 2-2,5 órára a hűtőszekrénybe helyezzük. Ez alatt a só a szálkákat teljesen megöli. Közben a halalaplét főzzük, hogy tartalmas legyen. Hosszú ideig főzött tartalmas halalaplé fölé tartott kezünk felületén rátapadnak a gőzzel eltávozó kollagén anyagok, ezért ragacsos lesz ettől a kezünk. Ez a biztos jele, hogy a halalaplé tartalmas, tehát leszűrhető. A halalaplét leszűrjük, ízlés szerint áttörni is lehet, ettől a halászlé sűrűbb, tartalmasabb lesz. Én megmondom őszintén, én mindig passzírozni szoktam, ezt a műveletet soha ne hagyják ki, az igazi halászlé az át van passzírozva. A leszűrt halalaplét lassan visszaforraljuk, a felszínén összegyűlt halzsírra óvatosan ráhintjük a jó minőségű tűzpiros fűszerpaprikát. A paprikával ne spóroljunk, ez adja meg az igazi aromáját. Miután meggyőződtünk róla, hogy a fűszerpaprika szín és ízanyagai maradéktalanul feloldódtak, hozzáadjuk az elkészített hűtőszekrényben tartott halfiléket, a haltejet és a halikrát. Lassan főzzük, majd hozzáadjuk a kockára vágott zöld paprikát és paradicsomot, térjesztek be a lecsót. A halászlét ízlés szerint ízesítjük kevés cseresznye paprikával is. Ebben az esetben azonban nagyon vigyázni kell arra, hogy az étel ne legyen túlságosan csípős, mert elnyomja az étel jellegét, és ez élvezhetetlené teszi. A halszeleteket és a halikrát, a tejet óvatosan tálaljuk, hogy ne törjenek össze, és minden adagban mindenből egyenlő arányban tálaljunk belőle. A halászlét leveses tálban, bográcsban, esetleg tűzállat tálban tálalhatjuk. A halászlével kapcsolatban még annyit megjegyzés sem lenne, hogy tájegységenként sokféle változata, módozata van. Ez színesíthetik az egyes tájegységekre jellemző halfajták változatai, a készítési szokások, a gasztronómiai hagyományok, de hozzáadható a fűszerpaprika fajtája és minősége is. Példaképpen említhető többféle halból készített halászlé. Én megmondom őszintén, most amit itt az előbb elmondtam, ez ponthalászlé volt, én a halászlét mindig minimum háromféle halból készítem. Szóval példaképpen említhető többféle halból készített halászlé vagy adalékanyagok, például burgonya, lebencstészka, csipetke és számtalan változata.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Reklám Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Reklámot hallottak!

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Gyere,
2: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: pici mackó, a barátom, és gyakran elbeszélgetünk azokról a dolgokról,
1: itt mind a kettő ismerünk,
0: és tanultunk egy verset

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor.
6: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
2: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.

Ebben a nyugtalan völgyben, ami a világ, a szívem vadrohanás közben rád talál.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítőkő kezd helyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs azbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Hozzáfűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
0: Hobbyradio.hu
3: A rádiót! Reklám.
4: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 17-e péntek. A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma reggel 7:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik.
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 17-én köszöntjük Elek, valamint Endre nevű kedves hallgatóinkat. Az Elek magyar eredetű férfi név a régi Velek személynévből ered, jelentése ismeretlen. A 19. században kezdték a görög Alexiosu magyar megfelelőjeként használni, ennek a jelentése pedig védelmező. Ünnepelnek még az elekek február 11-én is. Becézése Eli, Elike, Lexi, jeles viselői a névnek, fényes elek, statisztikus, Benedek elek író, valamint önkedves elek. Ugyanezen a napon köszöntjük Endre nevű hallgatóinkat. A görög eredetű András név latin Andreas név változatából, vagy a német Andreas név Andres becézőjéből ered, jelentése férfi és férfias. Ünnepelnek még az Endrék november 30-án is. Becézése ennek a névnek Endrécske, Andrus, Andruska, Andrew, Andri, Bandi, Bandika, Bandus és Banduska, jeles viselői Adi Endre költő, Bajcsi Zsilinszki Endre politikus, Hűgyes Endre orvos, valamint Gellért Endre rendező és ön kedves Endre. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajándék, Bánk, Celina, Cyril, Donáta, Jessica, Leo, Lotti, Magda, Magdaléna, Magdolna, Marcellina, Mária, Marléna, Ond, Robert, Ruszlán, Ruszlána, Sarolta, Szabolcs, Szalárd, Szegfű, Szelemér, Szórád, Veszta, Vetúria, Zoárd, Zoárda és Zóbor nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 17-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza egy kicsit a történelem során, mi is történt ezen a napon. 1440. július 17-én a fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával Magyarország királyává avatta első Ulászlót. A Szent Koronát nem tehették Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta. 100 évet ugrunk előre 1540. július 17-ére. Száz sebesen 53 éves korában pár héttel agyvérzése után meghalt első Szapolyai János magyar király, aki 1526-ban a mohácsi katasztrófa és második Lajos halála után jelentette be trónigényét, szembekerülve első Habsburg Ferdinánddal. Folytassuk a 19. századdal. 1888. július 17-én született Füst Milán író, költő, esztéta. Ugorjunk a 20. század elejére, 1914. július 17-én született Tolnai Klári színésznő. Amikor megszületett, még egghosszekereken járták a falvakat a színészek. Már egészen fiatalon sztár lett, pedig nem végzett főiskolát. A német megszállás alatt nem játszott, csak a háború után lépett újra színpadra. 150 filmszerep és megszámlálhatatlan színpadi szerepben láthattuk. Egyik legkedvesebb partnere Mensáros László volt, aki egy jubileumi előadás után két lovas hintóval kocsikáztatta meg Tolnai Klárit, Klárikát. Utolsó nagy alakítása a Nagymama című vígjáték címszerepe volt. Két évet lépünk előre, 1917. július 17-én az angol királyi család felvette a Windsor nevet. Közelítsünk a 20. század közepe felé, 1945. július 17-én Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődött a Potsdami konferencia, a II. Világháború európai eseményeit lezáró tanácskozás, amely Churchilltől a Terminál akció fedőnevet kapta. Két évet lépünk előre, 1947. július 17-én meghalt Raoul Wallenberg, svéd üzletember és diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg a II. Világháború alatt. És végül, de nem utolsó sorban, 1954. július 17-én megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!

0: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
1: Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: 2026. július 17-e, péntek. Az emberfia ura a szombatnak is. Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet, 1-től a 8. versig. Húsvét táján, az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Emélkedés. Jézus tanítványai egy gabonaföld mellett sétálnak, szombat van, éhesek, ezért letépnek néhány kalászt. A farizeusok rögtön ítéletet mondanak cselekedetükről, szombaton nem szabad aratni, nem szabad munkát végezni. Jézus válasza azonban a törvény értelmét világítja meg. Nem a betű számít, hanem a szív. A törvény célja nem az ember nyomorgatása, nem életének ellehetetlenítése, hanem segíteni az embert. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, idézi Jézus Ózeás prófétát. Az irgalmasság gondolata újra és újra visszhangzik az evangéliumokban. Istennek nem a külső formák tetszenek, hanem a szív, amely képes szeretni, meg tud bocsátani. A farizeusi gondolkodás bennünk is jelen van. Gyorsan ítélünk, ha valaki nem úgy viselkedik, mint elvárnánk. De Jézus azt mondja, az ember fontosabb a szabálynál. A törvény célja nem a korlátozás, hanem az élet védelme, az élet támogatása. Tudok-e irgalmas lenni akkor, amikor könnyebb volna ítélkezni? Az Istenhez vezető út nem a pontos szabálykövetés, hanem a szeretet és az irgalom gyakorlása. Az irgalmas Jézus van jelen bennünk, ha az embert fontosabbnak látjuk, mint a rendszer elvárásait. Irgalmas Jézus, taníts engem is úgy látni az embereket, ahogy te tekintesz rájuk. Ne engedd, hogy elvakítson a szabályok ridegsége, a hagyományok merevsége. Adj nyitott szívet, amely érzékeny a másik ember éhségére, legyen az testi vagy lelki hiány. Add, hogy ne a magam igazát keressem, hanem a te igazságod szerint cselekedjek. Irgalmasan, figyelmesen, emberséggel. Hadd legyek olyan tanítványod, aki irgalmas szívvel tekintek minden emberre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy évszázadokkal ezelőtt Londonban a taverna vendége ellenőrizhette a boros pincét, hogy nem vizezik-e a bort. Ha a tulaj ezt megtagadta, még akár börtönbüntetést is kaphatott.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hobbi rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Ed Mushore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj mi!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítőkő Keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs azbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Fűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 17-e péntek. A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma reggel 7:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: A DR stúdió műsora következik.

0: Minden tudás egyeteme. Válogatás. Kedves hallgatóink, a DR Studio ismeretterjesztő sorozatát a Minden tudás egyeteme előadásainak rádiós változatát hallják. Mai összeállításunkban Kollát Zoltán 2005. január 31-i előadását hallhatják, amelynek címe A csillagbelső hangjai, a modern szférák zenéje.
1: Tisztelt hölgyeim és uraim! Pár csillagászati témájú előadást hallhattunk már a Minden Tudás Egyetemén, megismerkedhettünk a naprendszer bolygóival, megtudhattuk, hogy hogyan mérjük az egész világegyetemet, a világegyetem belüli távolságokat, sőt, mi több, a Földön kívüli élet lehetősége is előfordult. Viszont ha felnézzünk az égboltra, akkor a csillagokat látjuk. Igazából a csillagok szépsége, a csillagos égbolt szépsége az, ami a legtöbb embert elviszi a csillagászat felé. A mai napon szeretném pótolni azt, hogy a csillagokról is legyen szó. A csillagos égbolt az az ősrégi időktől közve egy természetes környezetünk. Az ősi kultúrákban a matematika, a csillagászat, a zene és a művészetek nagyon közel voltak egymáshoz. Manapság ez egy kicsit megváltozott, de érdemes erre visszagondolnunk. Ha csak az ókori civilizációkat nézzük, valamiképpen még az egyiptomiaknál kialakult ez az együttes a matematika, csillagászat és a zene között, és Pitagoraszon keresztül jutott el nagy valószínűséggel hozzánk az, hogy valamiképpen a csillagos égbolt látványát, a bolygók mozgását össze lehet kötni zenével. A szférák zenéje ekkor alakult ki. Később persze változott a képünk a bolygók mozgásáról. Kepler volt az, aki először helyesen leírta a bolygók mozgását napkörüli útjukon, és számára ez a bolygó mozgás olyan szép volt, olyan harmóniákat talált benne, hogy megváltoztatva a szférák zenének korábbi elképzelését, maga is hangsorokat alkotott a bolygókhoz. Sokan nem tudják, hogy Keplernek jelentős zene tudományi műve is volt. Abban találkozunk a bolygók hangjaival. Tehát a Mars, a Föld, a Vénusz, és végül a Merkúr a legbonyolultabb. Hát valahogy ebben fogalmazunk.

Fiorelli Terenzit, aki megint csak a rádió távcsövek zaja alapján készített zenét. Aztán, ha tovább megyünk, vannak még érdekesebb kísérletek is a zene és a csillagászat összekapcsolására. Ilyen volt Sári László egyik műve, amiben egyszerűen a kottára, ahol a hagyományos ötvonalas kotta van, egy csillag térképet rajzolt fel. Csak eléggé ugye zongoristának kellett ahhoz lennie valakinek, hogy lejátsza ezt a darabot. Azért is ügyesnek kellett lennie, mert ezen a csillagtérképen a csillagok fényessége határozza meg azt, hogy milyen erősen kell megszólalni az egyes hangoknak. De a zenemű kottáján is az Orion csillagképet láthattuk. Ez házi feladat, most én házi feladatot is adok. Egyszerűen egy közönséges fényképezőgéppel kimenve az udvarra, ahol nincsen sok fény, végtelen időre kinyitva a fényképezőgép zárát, elfókuszálva teljesen, és folyamatosan élesebbre és élesebbre állítani fél perc, egy perces időközökkel. Milyen érdekes csillagfoltokat kapunk a csillagpöttyök helyett. Miért fontos ez a kép? Mit tanulhatunk ebből? De egyrészt ezen is látszik, hogy az Orion csillagkép csillagai nem egyforma fényességűek, vannak fényesebbek, halványabbak. De van még egy fontos dolog, megláthatjuk a csillagok színét. A szemünk egy nagyon csodálatos detektor, borzasztó szélsőséges körülmények között látunk vele, de éjszaka, amikor nagyon sötét van, a kis fényből már csak a fény jelenlétét látjuk, és a színeket nem. Nagyon fényesnek kell lenni valaminek a csillagok között, hogy lássuk a színeket. Ha tudjuk a csillagok színét, akkor abból következthethetünk a csillagok hőmérsékletére. Ezt egy jó Martinász is meg tudja tenni, egyszerűen ránéz az olvadt fényre, és abból megmondja, hogy körülbelül hány fokos. A csillagokra ránézve hasonlóan meg tudjuk mondani azt, hogy hány fokosak, egyszerűen a csillagok színe alapján. Ha vannak olyan csillagok, amiknek tudjuk a távolságát, akkor abból meg tudjuk mondani, hogy mekkora energia távozik a csillagokból. És hogyha valamilyen diagramot rajzolunk ebből a két paraméterből, akkor már sok érdekeset tanulhatunk. Például látszott, hogy volt rajta egy valamiféle alakzat, ami azt mutatta, hogy a csillagok hogyan helyezkednek el. Nagyon egyszerű helyzetünk van. Ha tudjuk a csillagok színét, abból tudjuk a hőmérsékletét. Egy adott hőmérsékletnél tudjuk, hogy a csillag felületéről mennyi energia távozik el. És hogyha tudjuk azt is, hogy milyen messzire van tőlünk a csillag, akkor ki tudjuk a kettőből számolni azt is, hogy milyen a mérete. Hát mik is ezek a csillagok, amikről egyszerűen a színüket és a fényességüket megfigyelve meg tudjuk mondani, hogy különböző méretűek. Arra is rájöhetünk valamiképpen, hogy gömbformájúak, hiszen összehasonlítva a nap energiatermelését, energiaproduktumát, fényességét a csillagok távolságával és fényességével, meg tudjuk mondani, hogy a mi napunk is csak egy a nagyon sok csillag közül, és arról tudjuk, hogy gömb, akkor elkezdhetünk gondolkozni tovább is, hogy mik ezek. Hát látszik, hogy valamiképpen óriási gázgömbök a csillagok, többszörösei a Földünknek is, mivel több mint százszor nagyobbak a Földünknél a nap esetében, itt a többi csillag még több volt. És hogyha elkezdünk gondolkozni ez alapján, hogy hogyan néz ki a csillagok belseje, egyszerűen a fizika, illetve a külső paraméterek alapján, amit már az előbb felismertünk, meg tudjuk mondani, hogy mi történik a csillagok belsejében. Mit láttunk eddig? A csillagok nem mások, mint óriási gázgömbök, amik a belsejükben lévő energiatermelés hatására fényt tudnak kibocsájtani, energiát bocsájtanak ki, és hogyha ezek gázgömbök, akkor felmerülhet bennünk, hogy itt a teremben is a hang terjed, a gázokban hanghullámok terjedhetnek, és hogyha elgondolkozunk egy orgona sípról, amiben megint csak hanghullámok terjedhetnek, és ezen belül terjedő hanghullámok miatt egy orgona sípnak egy meghatározott magasságú hangja lesz, akkor miért ne lehetne az, hogy ezekben az óriási gázgömbökben is hanghullámok terjedjenek, és valamiképpen ezen hanghullámokon keresztül tudjunk valamit mondani a csillagokról. Ez nagyon érdekes lenne, hiszen egy jó zenész, akinek abszolút hallása van, távolról hallja egy megszólaló orgonasíp hangját, akkor abból rögtön tudja, hogy másodpercenkénti rezgésszámban milyen magasan szólt az az orgonasíp, ha tudja még emellett a hang terjedési sebességét, akkor a kettőből együtt meg tudja mondani az orgonasíp hosszát is. Milyen jó lenne az nekünk, hogyha a csillagokban is lennének olyan hullámok, hanghullámok, amiket valamiképpen meghallhatnánk, és ebből meghatározhatnánk azt például, hogy milyen nagyok a csillagok, ugyanúgy, mint hogy az orgonasíp esetében tudjuk megtenni.

És az érdekes az, hogy tényleg vannak az orgonák, a csillagok belsejében hanghullámok, és ezek a hanghullámok valamiképpen a csillagok rezgéseiben jelennek meg, és a csillagok rezgései, hogyha kitágulnak és összehúzódnak, akkor valamiképpen láthatóvá teszik számunkra ezeket a csillagokban lévő hangokat. Ha nem látnánk a csillagok változásait, akkor nem lenne rá reményünk, hogy ezeket a hangokat meghalljuk, hiszen a csillagok és a Föld közötti légüres térben a hanghullámok nem terjedhetnek. Ráadásul, hogyha az orgonasípok analógiáról elgondolkozunk, ahol a hosszabb sípokhoz mélyebb hangok tartoznak, akkor a csillagok nyilván nagyon mélyen szólnának, tehát a fülünk sem képes, hogy ezeket meghalljuk. De hol melegebb, hol hidegebb lesz a csillag, amikor összehúzódik és kitágul. Hasonlóan, mint amikor pumpáljuk a biciklit. Egyszerűen a levegő összenyomása miatt felforrósodik a levegő. Ez a lüktetés a különböző hőmérsékletek jóvoltában, a csillag fényesség változásában fog megjelenni. Ez a nagy szerencsénk, hogy felnézve az égre, a csillagok fényességéből, színéből sok mindent tanultunk, és hogyha találunk olyan csillagokat, ahol valamilyen nyoma van ezeknek a rezgéseknek, akkor még többet tanulhatunk meg belőle. Említettem az orgonasípokat, illetve a csillagokat, hogy ezek nem pontosan ugyanabban a tartományban vannak, fülünk nem lenne képes meghallgatni, érdemes megnézni, hogy tényleg mi is az a hallható tartomány, és mi az, ahol a csillagok vannak. A hallható tartomány az körülbelül 20 Hz-től 20 ezer Hz-ig terjed, ennél egy kicsivel kisebb, kb. 3 nagyságrendi, de hogyha zenei skálát nézünk és oktávokban gondolkodunk, akkor a hallható tartomány az körülbelül 10 oktávnyi méretű, tehát a csillagokban terjedő hangok jóval mélyebbek ahhoz képest, mint amit itt a Földön a mi fülünkkel fel tudnánk fogni, sőt, mint több a bánák sem hallanák, pedig azok mélyebben dalolnak, mint amit mi meg tudunk hallgatni. Ha vannak ilyen változó fényű csillagok, és vannak, sőt, mint több sok esetben ez a változás olyan nagy lehet, hogy szabad szemmel is meg lehet őket figyelni, tehát még többet tanulhatunk csak feltekintve az égboltra, szabad szemmel körülnézve, észrevehetjük azt, hogy bizonyos csillagok fénye változik. Nagyon sokáig erről nem tudtunk, vagy nem tudtak, mindössze azért, mert a csillagok változása az nagyon lassú. Különösen azok, amik nagyobb amplitúdóval változtatják a fényüket. Ott esetleg több hónapnyi vagy éves időtartam van arra, míg a csillag kifényesedik. Tehát nem lesz olyan látványos valami az égbolton, hogy felnézünk és valami vibrál. Az a földi légkör hatása. A csillagok sokkal lassabban változnak. Ezért van úgy, hogy mindössze pár száz évvel ezelőtt vannak feljegyzések a változó csillagokról. Először 1596-ban Fabricius fedezte fel az Omikron Cetű névű csillagról, hogy változtatja a fényét. Pár évtizeddel később ezt Mírának nevezték el, épp azért, hogy milyen csodálatos ez a csillag. És az egy felfedezés után már rohamléptekben növekedett az ismert változó csillagok száma. Amikor elkezdték fényképezni az égboltot, még többet vettek észre, elektromágneses sugárzás másfajta detektálásával, elektronikus detektorokkal még több csillagot, és az utóbbi évtizedekben pedig szisztematikus vizsgálatokkal a változó csillagok száma 100 000 fölé növekedett. Manapság már meg se tudjuk pontosan mondani, hogy hány változó csillag van, mert addig, amíg katalogizálták őket, és minden egyes változó csillagot feljegyeztek, addig egyértelmű volt, hogy hanyadik sorrendnél tartunk, de utána már lehetetlenné vált a csillagok katalogizálása is. Tehát amatőr csillagászok képesek arra, hogy ilyen megfigyeléseket végezzenek, és ezt köszönjük is az amatőr csillagászoknak, mivel nagyon sok olyan csillag van, amit hosszú távon meg kell figyelni, a hivatásos obszervatóriumok egyszerűen nem tudnák ezt az összes megfigyelést elvégezni.

a kisebb fényváltozásokhoz, lassabb fényváltozásokhoz persze nem elég a szabadszemes megfigyelés. Szó volt már az orgonasípok és a csillagok kapcsolatáról, és arról, hogy az orgonasípok mérete és a hangmagassága közötti kapcsolathoz hasonlóan a csillagok esetén is megmondhatjuk, hogy a hangok alapján milyen magasan kell szólniuk. Ez mit kell tennünk? Valamiképpen a csillag belsejében ismerni kell a hangsebesség nagyságát. Hát szomorúak vagyunk, mert a csillag belsejében a hangsebesség nem állandó. Egy orgonasípban állandóan a hangsebesség könnyen lehet számolni, egyszerű szorzásosztással meg tudjuk mondani, hogy az orgonasíp hangjához milyen hangmagasság tartozik. A csillagok esetén bonyolultabb a helyzet, mivel változik a hangsebesség a csillagban való mélység függvényében. Nem tud lemenni a hanghullám egészen a csillag közepéig, mivel a sűrűség nagyon gyorsan nő, ezért is van ez a nagy változás a hangsebességben, és onnan már visszaverődnek a hangok. És ez rögtön érdekes, látszik belőle, hogy körülbelül 4 napra volt szüksége a hanghullámoknak ahhoz, hogy eljussanak a hang belsejébe, és ebből tudjuk, hogy ennek a csillagnak a hangmagasságához tartozó periódus az 4 napos. Tehát egy olyan csillag, ami alapján ez az ábra készült, az 4 napos periódussal lüktet, kitágul és összehúzódik. Ez egy tipikus cefeida, hogyha valaki már ismeri jobban ezeket a csillagokat. Az orgonasípok belsejében a hangsebesség az állandó. Ennek megfelelően viszonylag egyszerű kiszámolni, hogy mi történik. És aki ismeri az orgonasípok hangját, az tudja, hogy ott nem csak egy hang szólal meg, hanem több is. De aki nem ismeri, annak, azoknak megmutatjuk, hogy az alaphangnak az egész számú többszöröse is megszólalnak. Tehát, hogyha egy orgonasípról van szó, akkor ennek a lehetséges torzításoktól eltekintve az alaphang után megszólalt annak a 2-szeres, 3-szoros, 4-szeres, stb. Frekvenciájú hangja. Ezek a zenei hangközöket határozták meg, mert először volt egy oktávnyi távolság, utána egy kvintnyi távolság, és így tovább. Hogy ilyen szépek az orgonasípok hangjai, harmonikusan szólnak, ezek az egyes részhangok vagy felharmonikusok egész számú többszörösei az alaphangnak. Ennek az az oka, hogy az orgonasípok szép egyenesek, állandó hangsebességű közeg van bennük. A csillagok belsejében, mint róla szó, nem ez történik, és ennek megfelelően eltorzul ez a hangspektrum, és a csillagok felhangjainál ezeket a hangközöket találjuk. Hát ezek már nem voltak annyira harmonikusak, még így egymás után nem is tűnik fel annyira, és ez egy nagyon szép kapcsolat a csillagok és a hangszerek között. Hogy könnyen meg tudjuk érteni, hogy mi történik a csillagokban, az valamiképpen egyszerűsítenünk kell azokat a viszonylag bonyolult egyenleteket, amiket meg kell ki kell számolnunk, és hogyha kellőképpen leegyszerűsítjük ezeket az egyenleteket, akkor valami szépet kapunk. Ezek az egyenletek határozzák meg egy fúvós hangszer keresztmetszetéből, hogy annak milyen lehetséges hangai vannak. A közben említett Schrödinger egyenlet az azért fontos, mert abból a kvantummechanikai állapotokat, az atomok energiai szintjeit tudjuk meghatározni, és akkor előtte voltak a csillagok. Tehát matematikailag e között a három között nagyon sok hasonlóság van, ez a szépség a világban, a fizikában. És az igazán nagy szépség az, hogy a csillagok szerkezetéből, kigyártott egyenletből jutottunk el a fúvós rendszerek egyenletéhez, amivel egy egyszerű kapcsolat jön ki. Ha ismerjük a csillagok szerkezetét és egy csillag modelljét felrajzoltuk, akkor azon modell alapján egy kis számolással tervezhetünk egy olyan trombitát, egy olyan dudát, aminek a lehetséges hangai pontosan ugyanolyanok lesznek, mint amilyenek a csillag hangjai. Persze, hogyha itt a földi körülmények között elkészítjük azt a trombitát, annak valamilyen ilyen mérete lesz, tehát normál emberi mérete. Ennek megfelelően a hangmagassága olyan lesz, mint egy valódi trombitának. Ez a nagy különbség. A csillagok sokkal mélyebben szólnak, de a skálák ugyanúgy eltolhatók mindenhová. A földön is reprodukálhatók, esetleg egy ilyen trombitában azok a belső törvényszerűségek, amik a csillagok belsejében egészen más hangfekvésben előfordulnak. Tehát ez a következő szépség, hogy így összekötve különböző tudományágakat, esetleg hallhatóvá tehetjük azt, hogy mi történik a csillagok belsejében, mint ahogy már korábban is kísérleteztem vele. A klasszikusan megfigyelt változó csillagok közül sokban csak egy-két rezgést figyelhetünk meg.
pár olyan csillag van, ahol egyszerre hármat figyelhetünk meg. És rögtön kérném a következő illusztrációt, ahol az egyszerűbb hangokat próbálom egy kicsit illusztrálni. Hogyha ezt a hallható tartományba transzponáljuk, az egy egyszerű zúgás. Ha minden igaz, akkor mindjárt meg is hallhatjuk. Hogyha két hang szólal meg egyszerre, vagy netán három, mert az is előfordul, a nagyobb amplitúdóval változó csillagok között is, és a hangok is mások, mivel akkor már egy kettős vagy egy hármas hangzat szólal meg. Hát ezek már jóval bonyolultabb hangok voltak, mint az az egyszerű zúgás. Ráadásul ezen kívül is nagyon sok furcsaság van a csillagokban. Amiatt, hogy nagyon nagy amplitúdóval tudnak változni, olyan jelenségek is létrejöhetnek, amit egy klarinét hangjában, vagy egy zongora hangjában nem figyelhetünk meg. Ez látszik például az olyan modell számításokból is, ahol követjük egyszerűen, hogy mi történik a csillag belsejében, hogyan lüktetnek a csillag különböző részei. És lehet látni, hogy nem csak ilyen szép, lazán változnak, hanem a csillag tényleg nagy mértékben kitágul és összehúzódik, és közben a belsejében például mindenféle érdekes lökéshullámok terjednek. Ez egy érdekes hang lehet, hogyha valami kaotikussá változik, hát az előző hangok is már kezdtek kaotikusak lenni bizonyos értelemben, de nem a fizikai értelemben, akkor azok megint csak furcsán szólhatnának. Ez már leginkább a Mézga Géza rajzfilm sorozat háttérzenéjéhez hasonlít. Itt annyit csaltam, hogy először a valódi csillag a megfigyelések alapján szólalt meg, és utána ennek a változásnak egy matematikai modelljét hallottuk. A kettő között hangzásban nem volt olyan sok eltérés. Ez a Theta Tucani nevű deltaszkutta csillag fényváltozásából készült hang, és hát ez a görbe is reprezentálja azt, hogy valamiképpen ez görbült. És az amatőr csillagászoknak már köszönetet mondtam azért, mert sok megfigyelést végeztek, és ebből különös hangok jutottak el. Most a kollégáimnak is köszönetet mondok azért, hogy ilyen csillagokat megfigyeltek, és a megfigyelések alapján ilyen hangokat lehetett létrehozni. Érdekesek ezek a rezgések. És hogyha felnézünk az égre nappal, akkor is látunk egy csillagot, ez a mi napunk. Az is egy csillag, miért ne lehetnének annak is ilyen rezgései? Miért ne lehetne a mi napunk is egy változó csillag? Jó lenne vajon ez? Hát, hogyha abba gondolunk bele, hogy a napunk olyan változást csinál, mint amit az eddig mutattunk, és például egy hét alatt tízszeresére megnövekedne az energia kibocsátás, akkor elég furcsa időjárásunk lenne, még ennél is szörnyűbb. És ez nem lenne jó. Ha jól fülelünk, akkor a nap suttogását is meghallhatjuk. A távoli csillagoknál még éppen, hogy csak kezd eljutni odáig a megfigyelési technika, hogy a távoli csillagok kis suttogását meghalljuk, de a nap az közel van, és itt fülelhetünk. Tehát ez a nap rezgése, ami egyébként valójában 5 perces, picit felgyorsítva így szólalna meg.

De ez megint csak a mézgagézához hasonlít, és hát valamiképpen a nap belsejének a zuborgása, amit eddig hallottunk. Hát látszik, hogy nagyon sokféle hang szólalhat meg a világegyetemben. És akkor, hogyha tovább megyünk, csak éppen füleljünk egy kicsit bele a nagyvilágba, akkor találunk még pár érdekeset azok között is, amiket korábban néztünk. Voltak már erre lírt csillagok, amiknek hallhattuk a két szólamú hangját is. Időnként ezeknek lüktet a hangja. Ez tremoló, hogyha zenei analógiát vennénk, vagy ha tovább megyünk egy másik csillagra, ahol a mágneses tér miatt lesz egy kicsit több szólamú a hang ahhoz képest, mint amennyire korábban volt, és ezben a több szólamú hangokban olyanok vannak, amik közel vannak egymáshoz, és ennek megfelelően fog ilyen lüktetés megjelenni. Hát ezekkel már némi klasszikus zenét is lehetne hallgatnunk. Igazából orgonasípokat is szoktak egymás mellé tenni egy kicsit elhangolva, és abból létrejön ez a tremoló. Vagy ha felnézünk az égboltra, akkor lehet, hogy egy kisebb csillagvárosban, egy gömbhalmazban a csillagoknak egy csoportját megtaláljuk. És ebben a csoportban, hogyha körülnézünk tekintetünkkel, akkor észrevehetjük, hogy azok a csillagok változnak. Ez megint csak a munkahelyemen, a Csillagászati Kutatóintézet Piszkéstető Obszervatóriumban egy kollégám által készült felvétel, és több kolléga mérései alapján lehetett rekonstruálni azt, hogy hogyan változnak a csillagok. Ha jól figyeli a hallgatóság, akkor lehet látni, hogy lüktetnek rajta a csillagok, és hallani is fogjuk, hogy mi történik. Körülbelül 170 csillagot hallunk most egyszerre egy helyről, hát ez leginkább egy méhrajhoz hasonlíthat. Megint csak hasonlóságban egy kicsit elhangoltak egymáshoz képest ezek a csillagok, és ezért jött be az a zúgás. Persze, hogy a csillagok változnak életük folyamán, ahogy megváltozik a szerkezetük, ebből megint csak érdekes ilyen hang hatásokat követhetünk végig. Ahogy változik a csillag, ezek a különböző lehetséges rezgések, illetve ezeknek a hangmagasság arányai változnak, és ha meghallgatjuk minden egyes csillaghangot ugyanarra a hangmagasságra letranszponálva, akkor halljuk ezt az érdekes változást is a csillaghangokban. Kérem a hangot. Persze egy képzett zeneszerző számára is sok érdekes kérdés és nehéz kérdés felvetődik, hogy hogyan lehet ezeket a csillaghangokat felhasználni. És megint csak azt mondhatom, hogy nagyon örülök, hogy Kajler Jenővel összetalálkoztam, és nagyon érdekes kísérleteket végzett ezekkel a hangokkal. És ennek a kísérleteknek egy eredménye lett az, hogy egy tavaly nyáron megtartott csillagászati konferencián az első zeneművet is meghallgathattuk, ami a csillagok hangjaira készült.

Köszönöm a figyelmet nem csak magam, hanem azok nevében is, akik hozzájárultak ezekhez a csillaghangokhoz, azzal, hogy megfigyelték vagy modellezték a csillagokat, de különösen Kajler Jenő nevében is, aki ezt a szép darabot még hozzátette az előadáshoz. Köszönöm szépen.

Összeállításunk a Minden Tudás Egyeteme Nonprofit Kft. Közreműködésével és engedélyével hangzott el. A felelős szerkesztő Sárkány Erika nevében is elköszönnek a műsor készítői, Bíró Attila és Hajdú László. Megtisztelő figyelmükre legközelebb is számítunk.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást! Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. A mikrofonnál Pillét hallják.
1: Talán hétvégi kirándulásként is jó lehet a Veresegyházi állatkert meglátogatása. A medve otthonként is emlegetett parkot Szilágyi Istvánnal, a Fehér Kereszt Állatvédő Liga kurátorával jártuk be.
2: 98-ban hozta létre a Veresegyházi önkormányzat, most jelenleg 39 medve van, az indulásnál 16 volt. Volt egy gödöllői lakos, aki egy volt mafém telepen húzta meg magát 50-60 kutyával, jó pár medvével és farkasokkal. A mafém telep gyakorlatilag egy ilyen műtermi, mesterséges építmény volt, lakhatása alig ha nevezhető alkalmasnak. Az Állatvédő Világszervezet, a VISPA medve szekciója megkeresett bennünket, a Fehér Kereszt Állatvédő Ligát, hogy segítsünk területet találni, és itt a Veresegyházi önkormányzat készsége ezt felvállalta. Nagyon jól tették most, mint ez kiderült, mert a belépő jegyekből, ami egyébként 300 forint, a négyszeresét megtermeli a fenntartási költségnek a medve otthon. Most jelenleg 39 medve van, 22 európai szürkefarkas, itt gyakorlatilag ez nagy ragadozókról szól. Ha most már állatkert, egészen más feltételek kellenek ehhez. Lehet így pályázni, de mindenki úgy ismeri, hogy medve otthon. Bővült, van két rénszarvasunk, itt mentünk el most, akit simogattatok, van egy szarvasunk, és ami még érdekes, hogy nekünk van 5 imprint farkasunk, akiket egyéves kortól nevelünk itt a kifutó kisebbik részében, ők 10 napos kortól vannak velünk, és 10 napos szemnyitási időtől elfogadják az ember közeledését, látogatókat viszünk be, és ami nem nagy dolog, de ki is hozzuk őket egészségben és épségben. És most van 3 pici, akit neveltünk az elmúlt 2 hétben. Volt itt egy sajnálatos tragédia. Meglőttek 2 hímfarkast egy falkában, ugye mondtam, hogy 22 felnőtt farkas van. Meglőtték a 2 erős 6-7 év körüli hímet, felbojdult a falka, és ezért az anya állat kidobta a 3 kölyköt, 2-t nevel, 3-at nem, és ezt a 3-at magunkhoz vettük, és ők is mennek majd a mi általunk nevelt 5 farkas falkába. Ez egy ideális falka lesz, majd mert akkor lesz 6 hím és 2 nőstény.
3: Kik lőtték meg ezeket a falkasokat?
2: Nem tudjuk, hogy milyen szándékkal, mindenesetre egy értelmetlen dolog, mert a prémiát nem hiszem, mert a prémet nem is tudta volna kihozni a kerítés miatt. Villanypásztor védi. Ez egyfajta ilyen virtus volt, mert aznap 1200 látogatója volt a medve otthonnak. Ez 11 és 12 óra között volt fényes nappal. Itt a Fehér Kereszt épített egy mosómedvemen helyet. Vannak kormányos medvénknek is egy kifutó rész, hogyha esetleg az igény úgy diktálja, és sok mosómedvét adnak le a gazdák, akkor bővíthetjük, mert a tavalyi kormányrendelet értelmében háznál tartott mosómedvéket ivartanítani kell. Utódokat nem hozhatnak létre, mert egy idegen fajról beszélünk, amelyik Magyarországon nem őshonos, sőt Európában sem. Nagyon sokan tartanak sajnálatos módon, és a fokozottan védett természeti értékeinket tönkreteszik.
3: Csak a mosómedvékre igaz, tehát a farkasoknak születhetnek kicsinyei.
2: Itt nem szaporítjuk az állatokat, ez egy véletlen szülés volt. Valamelyik állatnak nem sikerült az ivartanítása, tudod? Aztán így alakul ez a helyzet. Nem célunk az, hogy több állat legyen, ez bőven elegendő. Az egy állatra jutó négyzetméter szempontjából 7 hektáron van egyébként ez a terület, de majd bővítjük fokozatosan. Tervezzük, hogy gyűjtünk az 5 felnőtt farkasnak, illetve a 3 picinek, akik majd együtt lesznek, egy külön saját kifutót. Oda már évvégétől nem lehet látogatóknak bejönni, oda már csak mi megyünk be, mert már elérik azt az életkort, amikor nekünk fontos, hogy biztonságos körülmények között dolgozunk, tehát ki is tudjuk hozni az embereket, úgyhogy nem játszunk a tűzzel, még annyit, hogy ilyet még a világon nem csináltak, hogy egyáltalán felnőtt európai szürke farkasokat nevelt volna 10 napos kortól, és látogatókat vittünk volna be. Az a cél ezzel, hogy a farkasnak ezt a stigmáját levegyük, amit 200 évvel, 300 évvel ezelőtt ráakasztottunk. Ugye őt féregnek hívták régebben, egy abszolút kártékony állatnak titulálták. Egyébként nem így van, ezt szeretnénk bebizonyítani a kollégáimmal.
3: Azért ezek vadállatok, a medve, a farkas. Milyen szakképesítés kell egyébként ahhoz, hogy valaki foglalkozzon velük?
2: Nekem az egyik szakmám ökológus, ami abszolút nem ide vág, de én 21 éve foglalkozom állatokkal, tehát az állatvédelem során én rengeteg mindent megtanultam. Most megyünk el éppen a kicsi kotorékja mellett, de most már bent vannak, majd jön az eső és behúzódnak. Ott van a kotorékjuk egyébként, egy ilyen föld alatti üregbe szüli le az anya a kölykeit, és egyszerre 2 anyaállat is bemegy egy föld alatti barlangba, és nevelik a picinyeiket. Képesítés igazából vannak itt állattenyésztők, vannak, akik állatkerti múlttal bírnak, vannak itt kaszkadőrök, akik itt dolgoznak, tehát legkülönfélebb emberek gyűltek itt össze.
3: Említetted az elején, hogy filmes állatok voltak, illetve cirkuszi
2: medvék. Nem, cirkuszit nem mondtam, ez egy tévhit, mindenki azt hiszi és azt gondolja, hogy a medvék cirkuszból kerülnek ide, ez nem így van. A cirkuszos világa egészen más világ. Ők nem válnak meg az öreg porondra alkalmatlan állataiktól, nem adják ide a medve otthonnak. Ami szörnyű, sajnos magánállattartásból kerülnek ide az állatok.
3: Ki az, aki medvét tart otthon?
2: Sokan, sok hülye ember, aki azt hiszi, hogy ezáltal több lesz az élete, gazdagabb lesz, és egyrészt bizonyos egzisztencia kell hozzá, mert azért a táplálása nem egyszerű egy medvének, de nagyon sanyarú körülmények közül kerülnek ide. Nemrégiben a legutolsó medvét például tóalmásról koboztuk el, egy vidéki parasztanyán. Mindenki úgy ismerte az embert, hogy medvés. Az utóbbi időben jagterjereket engedtek a medve közelébe, 1500 forintot ezért leszurkoltak az embernek. Hát így próbált egy kis haszonra szert tenni. Mindegy, nagy vadak, védett állatok, a medve is, a farkas is, vannak itt gólyáink is egyébként. Van egy ilyen fedetlen volier, ahol a gólyák itt kitelelnek, nem akarnak elmenni, nagyon jól érzik itt magukat.
3: Lehet egyébként ezeket a medvéket vagy farkasokat tanítani valóban, vagy semmire. Ez csak egy össze-vissza
2: sem, gondolat? Hát van egy nagyon kedves ismerősünk, aki filmezik nagy ragadozókkal. Tőle tudjuk azt, hogy különböző trükkökkel, technikákkal lehet az állatokat motiválni arra, hogy bizonyos cselekvés sorokat megtegyenek, de a farkas sem tanítható. Ő nem összetévesztendő a domestifikált kutyával, ami valamikor elkezdődött 15 ezer évvel, de most már egyes ásatások szerint 80 ezer évvel ezelőtt is kezdődött, mert emberi maradványok között találtak kutya, úgymond farkas csontot. Itt lőtték meg egyébként, most megyünk el amellett a rész mellett, ahol meglőtték a két kínfarkast. Sokan így kérdezik, hogy hát ők vinnének haza, és akkor megkérdezik, minek? Tehát most azért, hogy egy ketrecbe ítéljük. Ugye egy medve elél 30-35 évig is, 3x3-as ketrecben el lehet képzelni, hogy milyen élete van, fajtársak nélkül, vagy egy farkast mondjuk egy kennelbe szorítani. Mi értelme van? Előbb-utóbb ellene fordul a gazdájának, értelmetlenség. Nagy ragadozó és védett állat. Sajnos a környező országokban lőhetőek.
3: Fönn lehet tartani egyébként egy ilyen állatkertet önkormányzati, illetve látogatói adományokból, támogatásokból?
2: Hát a belépő díj az elég karcsú, hogyha mondjuk összevetem egy vidéki vagy fővárosi állatkerti belépő díjjal, az a 300 forint, az senkit nem ver a földhöz. 152 ezer látogatója volt tavaly a medve otthonnak. A négyszeresét megtermeli az önkormányzatnak. De rengeteg adomány van, tehát most érünk majd mindjárt a mosómedve kifutóhoz, ami egyébként csodálatos dolog, mert a mosómedve alapvetően éjszakai állat.
4: Fölébredtek.
2: És ilyet én még nem láttam, hogy nappal mézzel letetnék őket. Ez elég ritka pillanat, mert általában egész nap alszanak.
3: Egyébként mézet legálisan esznek vagy ehetnek a medvék?
2: Igen.
3: Tehát valóban szeretik?
2: Abszolút. Természetben ugyanúgy található méz, nem attól megy tönkre egy állatnak a fogazata, meg is keresi magának a mézet. Az áfonyától kezdve például a farkas is eszik gyümölcsöt, mézféléket, rovarokat, dögöket, a legszélsőségesen táplálkozási listát fel lehet sorolni mindkét nagy ragadozónál. Itt vannak bent a medvék között farkasok, azok embertámadott farkasok, illetve omega állatok, mert a farkasok közt egy nagyon komoly hierarchia van, egy nagyon szigorú sorrend, ranglétra, és ez változik folyamatosan. Nehéz volt gyógykezelni az omega állatokat, a ranglétra legalsó fokán lévőket. Benyűvesedik nyáron, rengeteg fülsérülésük van, főleg mert azon a tájékon bántják egymást, ide lett behelyezve idősebb állatok meg, amelyik esetleg embertámadott, és ők érdekes módon itt a medvék közt ragyogóan el vannak egyébként, tehát lehet őket együtt tartani, mert csúcsragadozó mind a kettő. Territoriális állatok, de elegendő hely van számukra, hogy itt mindenkinek megvan a maga területe, és ők egy saját falkát képeztek ezek a bent lévő farkasok is.
3: Akkor a farkasról elmondtad, hogy embert nem támad alapértelmezésben.
2: A farkas sose támad embert. Augusztus tájékán, amikor az utódnevelés időszaknak vége van, és 4-5 hónaposak a kicsik, akkor szoktak nyájakat fizedelni, de embert nem támad, csak akkor, ha esetleg mondjuk egy kotorékot elkezdesz ásni a természetben, de ott is azt inkább ott hagyja az anyja. A falka az mondjuk védekezik, de az embert nem támadják. A medve is ugyanígy él, tehát medvét is, hogyha a kis bocsa, ugye 3 éves korig neveli a bocsot, ha mondjuk nem tud kikerülni téged, akkor támad. Vagy most a Yellowstone-ban azt hiszem ott találtak egy grizzlit, aki 10-valahány ember csontvázát begyűjtötte a barlangjába, az meg azért volt, mert a vadászokat rájött, hogy az ember hús sokkal könnyebben beszerezhető, egyrészt öregebb volt, és az ember nem kell annyira ügyesen levadászni, mint egy menekülő állatot. Egyébként Magyarországon régebben őshonos volt a farkas, csak nem jó megközelítéssel kommunikálták ezt a vadászlistákon, összetévesztendő az aranysakállal. Az aranysakál és a farkas közt az a különbség, hogy az aranysakál kifejezetten lápos vidékeken él, a róka és a farkas mérete közti méretű, sokkal vékonyabb dongájú, mint egy középtermetű kutya. Most van visszatérőben egyébként Magyarországon, és sajnos a róka sorsára jut, mert irtandó duvad lesz az aranysakál. Igazából a hazai farkas populációt az sikerült az elmúlt 200 évben olyannyira meggyéríteni, hogy ki is halt. 30-as években még 250 körüli egyedet, valamikor annyit tartottak nyilván. Na ez egy roppant agresszív medve, ő nemrégiben került ide, ő most ebbe a sarokba szorult, itt egy medve mellett megyünk el. Ez egy fiatal 5-6 éves állat, és borzasztó agresszív.
4: Nem látszik rajtam békésen. Kerítés mögött.
2: Igen, ma már láttuk futni, úgyhogy a túloldalon ott már kergetőztek. Ez a párzási időszakot jelzi.
3: Ezeket a vadakat már nem lehetne visszaengedni ugye az erdőbe, a természetes közelükbe.
2: De csak éppen lelőnék a vadászok 2 perc alatt. Magyarország hozzáállása, a természetvédelmi hatóságok hozzáállása azért szerintem megkérdőjelezhető lenne ebben az ügyben. Hát meg a vadász lobby. Tehát nem tudom, mit szólnának hozzá a vadászok, hogyha csúcsragadozók az emberen kívül gyérítenék az állatállományt, ami nagyon komoly gazdasági hasznot hoz, ez egy 1 milliárdos üzlet a vadászat. Tehát biztos, hogy kilövésre ítélnék őket. Addig, ameddig itt vannak bent.
3: Hogyan lehet továbbfejleszteni ezt a medve otthont? Vannak-e közeli-távoli tervek?
2: Tervezzük a kifutóépítést. Tervezzük egy magyar fajtákat bemutató terület kialakítását, ilyen korábban is volt, csak most ezért ezek takarmányállatok voltak. Most tervezzük elsősorban az új farkas kifutót. Szeretnénk ragadozó madárvóliert is építeni, ez nagyon hasznos volna. Sérült, már röpképtelen madarakat, amelyek védett természeti értéket képviselnek, azokat betenni. Elég sok ragadozó madarat mentünk, sok van belőlük sajnos.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegrédhez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tészta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 17-e péntek. A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. a 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma reggel 8:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak világszerte, hogy mi az oka az emelkedésnek. Arról is szó lesz következő tudományos magazinunkban. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen beteg miatt a magyar nők, az endometriózissal is foglalkozni fogunk. Lilává változott egy fóka Kaliforniában, hogy miért, azt is megállapították kutatók, és aligátor teknős találtak a Balatonnál, miközben ennek a fajta teknősnek a tartása magánszemélyek számára tilos Magyarországon, de egyébként nálunk nem őshonos. Földkörüli pályára állították a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdját. Erről is szó lesz, és a tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. A klímamódosító mérnöki eljárásokról is szó lesz. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok, várok mindenkit.
3: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
5: Hobby Rádió. Rádió.
0: Műsorajánló.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
9: Hungary Live.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
9: Omega!
11: Oh,
9: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
9: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása.
4: Jó szórakozást!
7: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz.

0: Sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el. A műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek, dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett. Maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kijött a WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az Egészségügyi Világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt. Hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmi országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmi országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja a 85%-ot, míg az alacsony jövedelmi országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját, szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méhnyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 ezer forint közvetett költséget jelent a társadalomban. Érintettenként Magyarországon, ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bécsi Szent János Kórház kutatócsoportjai is részt vettek. A vizsgálatban 566 endometriózissal élő nő adatait hasonlították össze 447 kontroll résztvevővel a Lüssi egészségügyi mobil alkalmazás segítségével. 4 hét alatt az endometriózissal élő nők 12,7 munkaórát hiányoztak átlagosan egészségügyi okokból a munkahelyükről, míg a kontrollcsoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítményromlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdőnők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát érinti, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe. Kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van. A panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egészségügyi és orvosi témák után vissza a természetbe, onnan hozok két újabb hírt. Nem tudom, hogy ki találkozott a social media, illetve a közösségi média világában azzal a fókával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekes tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtársaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik, ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózaibb, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák. De egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátor teknőst találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátor teknősök tartása. Az idegen honos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknős Park a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről. Mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátor teknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonüszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátor teknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsodabaúj Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A fajtartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyetek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent. Az aligátor teknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátor teknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet. Ami egyébként a méretét illeti, az aligátor teknős 100 cm széles páncélzattal is rendelkezhet, általában Amerikában. A Magyarországon felelhető vadon élő aligátor teknősök páncélhossza általában 40-50 cm, míg a testtömegük 15, illetve 30 kg közötti.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbyradio.hu.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Kihallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat. Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világőrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták. A lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a csendes óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven áttartó La Niña eseménynek a kialakulását. Ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-ös, 16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhő világosításhoz szükséges részecskéket a csendes óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatba a megfelelő időzítés. Az eredmények az szerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompintani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhő világosítással a csendes óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely Föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává, egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris üreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát. Az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. Kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos országok, kontinensek, régiók, ahol még mindig nem fektetnek elég energiát, időt és pénzt a szűrésekre, holott az is fontos lenne, hiszen ma már nagyon sokféle ráktípust, ha időben felismerik, kezelni, úgymond gyógyítani tudják. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők az egészségügy témakörében, az endometriózissal is foglalkoztunk. Megnéztük, hogy Kaliforniában miért változott lilává egy fóka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos. Ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kínjukban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: hobbyradio.hu
3: A rádiót!
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő
2: 10 óra.
5: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. Az zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
6: Csak szeretnénk.
7: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
7: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
7: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Július 17-e péntek. A fővárosban ma este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma reggel 7:30-tól a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától várhatóan délután 3 óráig a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják ma este 10 órától hétfőn hajnali 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
10: Csak itt, a Hobby Rádióban!
7: Műsorajánló.
8: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
11: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
12: UK Fever Show.
13: UK Fever Show.
11: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
13: UK Fever Show.
11: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
14: Retikül. Szerdán 16 órától.
11: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
8: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Rádió.
11: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
15: A mikrofonnál Dor Zoltán.
16: És Jakab Ennikő.
15: És megérkezett a vendégünk, Benkő Zita, reflexológus. Köszöntünk itt a stúdióban.
17: Én is üdvözlök mindenkit.
15: Beszélj egy picit magadról, kérek egy bemutatkozást. Hol végeztél, miért pont a reflexológia?
17: Hát én jártam egy mantra nevezetű suliba, ez egy parapszichológiai és természetgyógyászattal foglalkozott, és hát innen keveredtem gyakorlatilag a reflexológia területére, és innen a suliból egy reflexológiai rendelőbe csöppentem gyakorlatilag közvetlenül, és hát így indult ez a terület.
16: És ott ragadtál.
17: És ott ragadtam, igen, jó pár évig.
16: jó sokáig. Reflexológia, és itt beszélgettünk arról az adás előtt, hogy nekem az jut az eszembe, amikor kalapáccsal megütik a lábamat, és megnézik a reflexet, és mondtad, hogy igen, csak nem erről van szó. Pontosan igen. Akkor hogy kell definiálni? Mi a reflexológia?
17: A reflexológia az a természetgyógyászat egyik ága, ez egy szerint gyógymód, és a talpon lévő pontokat megnyomogatásával gyakorlatilag hatást lehet gyakorolni az idegrendszerre és a különböző szervekre, és ez az, amit gyakorlatilag népies nyelven talpmasszázsnak hívnak, és azt gondolom, hogy így már jobban ismert.
15: Így már mindenki igen. Tudja, hogy miről beszélünk. Hány idegvégződés van egy talpon?
17: Hát több ezer idegvégződés van, tehát jó sok.
8: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
11: Szivárvány.
8: Szivárvány.
11: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból.
12: Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
8: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
12: Worldline.
18: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
19: You know that I be sexy.

0: Szivárvány.
1: Minden szervnek megvan a maga pontja?
2: Igen.
1: Talpon, emésztőjés,
2: mindennek,
1: szív,
2: mindennek
1: máj,
2: összes,
1: vese.
2: Légző, igen, hormon, minden.
3: És ezeknek a masszírozásával mit lehet elérni? Tehát, ha mondjuk valakinek fáj a feje gyakran, akkor például egy hosszabb kezeléssel ezt el lehet mulasztani, tehát befolyásolni lehet az idegi működést?
2: Igen, egészen jól ráadásul.
3: Tehát nagy sikerekkel nem kell annyi fájdalomcsillapítót szedni.
2: Így van, hát mint a természetgyógyászatnak általában az egyik lényege, hogy a kémiai behatást, amit ugye a gyógyszerek általában, tehát hogy ezt ki lehessen küszöbölni, tehát hogy ne kelljen ezekhez folyamodni, hanem egy sokkal szelidebb módszeren, mellékhatások nélkül gyakorlatilag elmúljon a probléma.
1: Mindent látsz egy talpon, például betegségeket, vagy közelgő betegségeket, vagy problémákat? Mindent észreveszel? Mondjuk mindegy az, hogy valaki hozzád pedikűrös előtt, vagy után fordul?
2: Hát,
1: értem, mint a bőrkeményedéseket.
2: Könnyebb pedikűrös után, mert hát ugye én a kezemmel nyomom a talpat, és azért, hogyha vastag a bőr, az azért nehezebb azt átnyomni, és azon keresztül érzékelni bármit, tehát egyszerű pedig körös mögött, vagy után.
1: A bőrkeményedések ez egyébként reflexológiai szempontból ártalmasak? Vagy ártanak?
2: Hát, ártani nem ártanak, csak szerintem az így nem kellemes az illetőnek sem. Tehát eléggé akkor így jobban oda kéne figyelni a cipőre, meg így a járás, esetleg így a járásra.
1: Egyébként ezt senki ne jegyen meg, ezek nem szervi problémák, hanem cipők okozzák általában.
2: Cipő, igen. Elég sok a rossz cipő, és a divat sem feltétlenül pozitív ilyen szempontból, és hát ennek a következménye.
1: Mit lehet, miben tudsz segíteni, ha valaki hozzád fordul? Például meg tudod tanítani, hogy otthon hogyan nyomogassa a bizonyos pontokon a talpát?
2: Igen, azt is megtudom. Tehát, hogyha erre van igény, akkor persze. Mondjuk az a tapasztalatom, hogy tehát az ember inkább elmegy egy szakemberhez, hogy ő csinálja. Tehát kevesen veszik a fáradtságot, hogy ők otthon ezzel foglalkozzanak, hogy megnyomogatják a pontjukat, de persze amúgy ez lehetséges, tehát hogyha valakinek van energiája, akkor szívesen.
0: Szivárvány. Hobbi Rádió.

0: Szivárvány.
1: Milyen problémákkal fordulnak hozzád az emberek, és minden esetben sikerül meggyógyítani őket?
2: Hát szóval a szervezetnek azért van egy korlátja, tehát ez sem egy csoda módszer. A legkülönfélébb betegségekkel fordulnak hozzám, és ez a legenyhébbektől a súlyosabbakig, de hát szóval azért persze van egy korlát. Tehát, hogyha például nyilván én sem tudok mit kezdeni egy végstádiumú daganatos betegséggel, mert már a szervezet akkor már annyira rossz állapotban van, hogy már ez nem visszafordítható.
3: Itt mondtad, hogy otthon is lehet ezt végezni. Azért ilyenkor most ne kapja mindenki fel a lábát, és kezdje el össze-vissza nyomkodni, mert gondolom azért nem mindegy, hogy mit és hogyan nyomunk meg. Mert kárt is lehet akkor így ugyanezen az elven tenni.
2: Igen, így van. De mondjuk, hogyha valaki ilyen nagyon finoman csinálja, és nem tud semmilyen nagyon komoly betegségéről, tehát nem szívbeteg, nincs semmi komoly, akkor mondjuk olyan nagy kárt nem lehet azért vele okozni.
3: Tehát akkor nyugodtan azért lehet masszírozgatni.
2: Persze.
3: Még a nagy lábújat is, ami azt hiszem az agy.
2: Ez így van, hát az meg pláne, tehát avval mondjuk amúgy sem lehet nagyon, attól egy kicsit megnyugtat. Tehát az én jó szerintem.
3: El lehet altatni valakit a nagy lábújának?
2: Hát nem tudom, nem próbáltam. Én elég erős, tehát én nem finoman kezelek.
3: Nagyon agresszíven.
2: Hát igen, tehát így nálam senki sem szokott elúdni, de amúgy, hogyha valaki nagyon finoman csinálja, elvileg lehetséges, igen.
3: Például, ha valakinek megfogod a lábát, és elkezdett megtapintani, és megnyomod, és felsziszem, hogy fáj neki, akkor az egy nagyon előremutató jel, hogy nem csak az, hogy úgy ő finnyás, és ő hisztis is érzékeny, hanem esetleg ott komolyabb gond is
2: inkább
3: lehet.
2: Inkább a többi ponthoz képest, mert van, akinek mondjuk nagyon alacsony a fájdalom küszöbe, és mondjuk szinte minden területet, hogyha az ember megnyom, akkor érzékeny, mert annyira alacsony a fájdalom küszöb, de hogyha ahhoz képest egy pont még kellemetlenebb, inkább az a jelzés értékű.
3: Mennyi idő volt elsajátítani ezt?
2: Hát ez nehéz kérdés, mert maga a pontokat így megtanulni az nem olyan hosszú idő, de gyakorlatban megérezni szerintem így a pontokat, hogy az ember tényleg milyen állapotban van, tehát megérezni magát a pontokból, hogy következtetni lehessen, azért az több év.
1: Neked mennyi?
2: Hát mondom, ezt így nem tudom, mert nem volt eleje meg vége, tehát, de biztos, hogy tehát ez több év alatt alakult ki, hogy az ember egy ilyen biztosabb tudást érezzen magában, hogy tényleg érezze, hogy akkor most konkrétan milyen állapotban van a másik.
3: Ezt úgy kell elképzelni egyébként, mint hogy neked is van ilyen rendelési időd, amikor úgymond beülsz, és akkor mennek hozzád a vendégek, vagy
2: igen.
3: Kliensek, nem mondjuk igen. Betegeknek őket, mégse, és akkor hogy rendesen tartasz a rendelési időt, és akkor,
2: igen.
3: Akkor ehhez kell azért egy jó kis fizikai kondíció, mert azért...
2: De mondjuk hozzátartozik, hogy szerintem ezt a szakmát nem szokták az emberek így egész nap csinálni, mert pont azért, mert ez fizikailag azért úgy kicsit terhelő. Tehát általában ilyen 4-6 órába szokták. Aki nem akarja magát nagyon leterhelni fizikailag, az inkább csak ilyen rövidített be, pont azért, mert hogy bírja.
0: Szivárvány.
4: Hobbi rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: szivárvány.
1: Most nézem a kezeidet, rövid tövig vágott körmök, gondolom ez fontos.
2: Hát ez fontos, persze. Persze, ehhez mert egyébként az, hogyha én a körmely, tehát mivel az ujjaimmal dolgozok, hogyha hosszú lenne, akkor azt, az egy elég éles érzés lenne, hogy belé mélyeztem a körmeimet.
3: Mennyire tudsz elvonatkoztatni a munkát? Tehát például, amikor mész az utcán vagy a strandon, akkor automatikusan nézed a lábakat?
2: Nem, teljesen tudok vonatkoztatni.
3: Tehát nincs az benned, hogy valaki fekszik a strandon, ránéz a láb, most oda mennék, ez jó.
2: Nem.
1: Nos, zenélünk egy picit, Csepregi Éva európai rock dala után, pedig folytatjuk a beszélgetést Benkő Zita reflexológussal. A mikrofonnál Dor Zoltán.
3: És Jaka Benikő.
1: És a vendégünk a mai ébresztőben Benkő Zita reflexológus. Minden talp egyforma?
2: Hát, ne. Hát,
1: egyáltalán nem. Találkoztál persze. Két egyformával?
2: Nem, hát ez is olyan
1: ugyanúgy,
2: egyedi,
1: ahogy az
2: minden
1: arc
2: emberen,
1: és a kéz
2: persze.
1: Sem hasonlít, sőt, egy embernek az arca két fele sem az változó, igen. Az enyém az nagyon aszimmetrikus, igen.
3: Tényleg, ez ha már itt tartunk, jobb meg bal oldalnál, a talpon is, tehát például a jobb oldali lábon is lévő idegek azok mások, mint a bal? Tehát vannak olyan idegvégződések, ami
2: van,
3: csak a jobb lábon
2: így
3: van, másik
2: van
3: a balon?
2: Így van. Pont olyan, hogy az ember, hogyha magát így elfelezni, akkor ami a jobb oldalon van, mint például a máj, az van a jobb talpon is ugyanúgy. Ami a bal oldalon van, az például mint a szív, az van a bal oldalon. Tehát pont úgy helyezkednek el.
3: És akkor ez azt jelenti, ugye, hogy az agyunknak is két félteke van, jobb és bal. Ezek szerint a jobb lábunk, jobb talpunkon vannak olyan idegek, ami a jobb agyfélteke, és bal, meg a bal.
2: A fejen az ott meg van cserélve.
3: Ott megfordult, tehát ott meg pont fordít van.
2: Igen.
1: És ha már a
3: Igen, figyelek.
1: Fejnél tartunk, akkor jöjjenek az esetek. Ugye többnyire majdnem mindenkivel előfordul, hogy fáj a feje. Ilyenkor el tudod magyarázni akár a hallgatóknak, hogy melyik talppontjukat masszírozzák? Vagy
2: hát
1: hogyan mulasszák el saját maguknak a fejfájást?
2: Ezt így egy picit nehéz így láthatatlanba, de mondjuk a fejfájásnál a nagylábújat kell úgy intenzívebben, mert az az idegrendszernek a területe.
3: Melyik lábat? Mindegy ez? Ilyenkor mindegy?
2: Hát mind a kettőt. Tehát, hogy először a jobbat, utána a balt, a nagylábújat, mind a két talpon. És hát lehetőleg úgy az összes, tehát a fejfájásnak az elég sok oka lehet, és több helyen jelentkezhet, és így az a legegyszerűbb, hogyha így az egész nagylábújat, minden a tetejét is, így az oldalakat is, és magát a tehát úgy az összes részét gyakorlatilag.
1: Krémmel?
2: Hát úgy egyszerűbb, igen, mert egyébként csak egy pici krémmel, vagy olajjal, vagy valami ilyesmivel, mert egyébként nem csúszna, vagy a bőr
1: Húzódna.
2: Tehát úgy nehéz lenne.
3: Igen, nem, de például ha valakinek a körömágya be van nőve, mert ugye van olyan, hogy megnyomja az ember az ujjának két végét, és akkor fáj hirtelen.
2: Igen, hát akkor azt a területet ki kell hagyni.
3: Kényszerni, akkor azt úgy érdemes.
2: Igen, vagy egyszerűen kikerül az ember, de hát hogyha ki tudja vágni, akkor persze hát...
3: Na, hát akkor most törje meg egy legendát, vagy erősítsd meg. Láttam a Die Hard című filmben, hogy a Bruce Willis leszáll a repülőről, és mondták neki, hogy mezit láb meg kell mozgatni a utazás után a lábait, és akkor az jót tesz, mert fel tud frissülni. Tényleg fel lehet frissíteni az embert egy masszázsra, egy talpmasszázsra?
2: Így van, nagyon-nagyon is. Igen.
3: És ez hogy például, ha az ember csak így összehúzza a lábujját, kinyújtja, annak is van jelentősége, vagy
2: persze,
3: csak egy mozgás?
2: Persze. Mozgás, de mondjuk annak is van jelentősége, tehát nem véletlenül mondja mindenki azt, hogy mennyire jó a mezitláb járás, és vagy hogyha a kisköveken, vagy tehát ez tényleg nagyon jó.
3: Azok szúrnak a kisköveken.
2: Hát igen.
3: Meg kell
2: szokni. Pont ezért olyan egy kicsit, mint egy reflexológia, mert azért reflexológia sem mindig kellemes, tehát az is így lehet fájdalmas.
0: Szivárvány.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.

0: legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Műsorajánlót hallott.

0: Szivárvány.
1: Mindegy, hogy milyen talajon járunk, mezitláb, betonon,
2: nem,
1: kövön.
2: Hát a természetes talajon, tehát inkább füves, vagy föld, vagy valamilyen, hát bármilyen természetes talajon.
3: Kicsit simulékonyabb talaj. Mi a leggyakoribb, amivel hozzád fordulnak, ha van ilyen, hogy leggyakoribb, tehát lehet ilyet mondani, tehát milyen célból keresnek föl téged, és általában a reflexológust miért érdemes felkeresnünk?
2: Hát nem nagyon van ilyen, hogy leggyakoribb, mert... Tehát a legkülönfélébb dolgokkal fordulnak, tehát és egyébként nem is mindenkinek van konkrét problémája. Tehát most már jutottunk oda, hogy egy pár ember úgy jön, hogy inkább megelőzés céljából, hogy nem akar így beteg lenni.
3: Vagy csak egyszerűen kényeztetni akarja magát.
2: Olyan is van, mondjuk az a ritkább, de olyan is van, igen. Igen. Vagy hogy ez a kettőpáros, hogy kényeztetni akarja magát, és nem is akar beteg lenni, és akkor úgy érzi, hogy akkor egy héten, mit tudom, egyszer ezt megengedheti magának, vagy két hetenként egyszer. És akkor így jó is érzi magát, és legalább. De természetesen olyanok is vannak, akiknek van valami konkrét panaszuk. Hát bármi, tehát emésztési gondok, nőgyógyászat, ez elég gyakori, esetleg ilyen kisebb csontrendszeri, mondjuk gerinc problémák, akkor hát hormonrendszeri zavar is viszonylag gyakori. Hát mondjuk...
3: Na, ha már gyomornál tartunk, akkor ugye azt mondtad, hogy emésztési problémák, igen, ugye igen. Ez általában azért a nőknél szokott így gyakrabban előfordulni,
2: hát
3: férfiaknál is. Már ott is.
2: Igen.
3: Ott is. Már ideig folytunk, ennyire emancipáltak lettünk. Hogy
2: de
3: már...
2: talán egy fokkal tényleg gyakoriban nőknél.
3: Az mire vezethető vissza, és ilyenkor milyen összefüggés van a talp és a gyomor között? Mert ugye azt mondjuk, hogy ez egy ilyen emésztési dolog, azt befolyásolni lehet egy talpmasszással?
2: Igen, hát mondjuk, hogyha most pont a gyomorról van szó, akkor az nem is teljesen emésztési, tehát ott azért az idegrendszer is elég közrejátszik, tehát arra gondolok, hogy nagyon sok gyomor probléma stresszre vezethető vissza. Tehát az meg elég, tehát de mindegy, hogy mi az oka, tehát akár táplálkozási, akár stresszt, ezt így elég jól lehet. Igen.
3: Viszont a gyomor középen van.
2: Így van, én mind a két talpon van gyomor.
3: Tehát akkor hogy kitaláltam, igen, hogy levezettem, hogy akkor mind a két talpon. És általában mennyi idő után jel, mert ugye itt azért kezelésekről kell beszélni, tehát egy masszástól még nem fog minden egy csattanásra megoldani. Körülbelül mennyi időt, vagy mennyi szer kell elmennie, hogy általában most nagyjár, mert aztán vannak tólig.
2: Ez azért elég egyéni, attól is függ, hogy kinek mennyire gyors a reakcióideje, tehát meg attól is függ, hogy maga a probléma milyen hosszan áll fönn. Tehát, hogyha ez egy nagyon akut probléma, tehát nemrég jelentkezett, akkor valószínűleg csak egy pár alkalom kell. De hogyha mondjuk ez már ilyen akár évek óta fennálló, tehát már egy régebbi történet, akkor azért ez egy jó pár kezelés, 10-20-30, nem
3: ez
2: tudom.
3: Ez heti, havi, két heti, vagy két naponta?
2: Hát akinek egy konkrét panasza van, ott már azért heti történet.
3: Tehát akkor ott hetente el kell menni. Jó. Mennyi ideig masszírozod a talpat? Tehát ez ilyenkor, hogy kell elképzelni? Ezt gondolom azért valamelyest magától a betegségtől vagy jelenségtől is függ, hogy mennyi ideig lehet egy pontot masszírozni.
2: Persze. Hát nem annyira sok időt, fél perc, egy perc körülbelül.
3: Amit masszírozod? Tehát összesen fél percig masszírozod, és kész?
2: Azt az egy pontot.
3: Azt az egy pontot.
2: Tehát úgy az összesen, hát én nem teljesen a hagyományos reflexológiát csinálom, hanem én egyszerre kezelem a két talpat, és így a kezelés időtartam egy picit lerövidül. Tehát én 30-40 percet masszírozom összesen az egész, tehát a lába.
3: És a hagyományos?
2: Így van. A hagyományos az először a jobb talpat csinálj meg teljesen, és utána nyúl hozzá csak a bal talphoz. És akkor így az idő az ennek a duplája körülbelül.
3: De,
2: tehát mondjuk
3: akkor...
2: az egy ilyen óra.
3: Tehát akkor nincs olyan megkötés, hogy először muszáj jobb, meg aztán a bal lábban menni, hanem lehet
2: hát
3: egyszerre.
2: Így tanítják, tehát, de...
3: De te sietsz.
2: De nem. Én utána ezt tanultam, tehát én is a hagyományos tanultam először, csak utána ezt tanultam, és hát számomra úgy tűnt, hogy ez egy kicsit hatékonyabb, és én azért folytattam végül is utána, azért maradtam ennél.
3: Mi van, valakinek csiklandos a talpa?
2: Hát semmi nincs. Tehát akkor az ember egy jobban a pontokra koncentrál, és nem húzogatja a kezét így a talpon, hanem ilyen simító mozdulatokkal, hanem inkább így pontszerűbben nyomja meg, és akkor így ez kiküszöbölhető.
1: Van olyan ember egyáltalán, akinek nem csiklandós a talp?
2: Persze, rengeteg. Igen. Például az enyém se csiklandós igazán, de sok. Én kevés emberre találkoztam, akinél egyébként ez igazán probléma lett volna, tehát egy párral. Tehát sokan azt gondolják, hogy decsik is a talpuk, de így ilyen reflexológiai kezelésen ez nem annyira jön ki.
0: Szivárvány. Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szivárvány.
1: Akkor jól kezeled valószínűleg ezt a dolgot. Hát, te szoktad magadnak masszírozni?
2: Hát nagyon ritkán, nagyon ritkán.
3: Tehát,
1: vagy te is reflexológushoz jársz?
2: Hát volt olyan, igen, hogy így kollégákkal így, hogyha volt szabad időnk, akkor így egymást, sokkal jobb, hogyha más csinálja. Tehát nem csak azért, mert jobban eléri, hanem ilyen energetikai szempontból is. Tehát mindenféleképp jobb, hogyha más csinálja. Tehát nekünk is jobb. De hogyha természetesen nincs más, és van valami probléma, vagy nem tudom, akkor én is végig szoktam néha.
1: Most következik a Fiesta Mix, utána pedig folytatjuk a beszélgetést a lábujjakkal, hogy milyen idegvégződések, milyen pontok vannak rajta, és miért érdemes azokat masszírozgatni. Benkő Zita reflexológussal beszélgetünk a talp pontjairól. Említetted, hogy a nagylábújon található az ideg, az agy. Mi van a következő lábújon? Miért érdemes azt masszírozgatni? Melyik pontjait? Most menjünk végig a talpon, tehát azt
2: jó. Szeretem. A következő két lábúj az a szemterülete.
1: Tehát, hogyha valakinek gyenge a szem, akkor erősítheti is akár?
2: Igen,
1: azzal,
2: igen,
1: hogy
2: igen.
1: Magának?
2: Igen, lehet. Mert lehet a látást egy picit segíteni, meg esetleg azt megakadályozni, hogy tovább romoljon, hogyha valakinek már így elkezdett így a kor haladtá, vagy elkezdett kicsit romlani a szeme. Akkor azt lehet, főleg a második és a harmadik nagy lábújnak így a tövébe van a szem. És azt ott gyakorlatilag a két lábújnak a tövét érdemes így akkor masszírozgatni, meg esetleg így a lábújak oldalát. Uh-huh. A másik, a következő két lábúj, az maga fülterületem. És hát értem szerint ott a hallást lehet javítani, és ott is a lábújaknak a tövét érdemes, mert uh-huh. ott vannak a pontok.
4: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelemes, köszönöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kamu reklám.
7: Korán keltem.
8: Hol az arany?
4: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Társadalmi célú közlemény következik.
11: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
10: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés és az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. Az zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány.
6: És hogyha tovább haladunk a talpon, a sarok felé...
7: A sarok felé úgy van, hogy ahogy egyébként a magába a testbe is, hogy a fej után a légzőrendszer jön, tehát a nagy talpánán, ami van így a lábujjak alatt, ott a tüdőnek a területe van, a tüdő meg a hörgök, és hát azután lejjebb, meg... Hát a belső szervek, tehát az emésztést, a gyomor, akkor a hát így a májlép, és akkor úgy utána a belek, tehát vékony mély, vastagbél, tehát ugye ezek vannak így a talpon, hát úgy most így nagyon nagy általánosságban.
6: És a sarok?
7: A sarok, igazából a sarkon ilyen kiegészítő zónák vannak, tehát a gerincnek van kiegészítő zónája az egyik oldalon, a másik oldalon van az ízületeknek a kiegészítő zónája, és középen pedig a nőgyógyászati területeknek van a kiegészítő zónája. Tehát azok ilyen kiegészítő területek.
5: Nagyon érdekes, mert előttem van egy közben egy térkép, és valami, egy ilyen, nem igen, tudom, egy ilyen színes ábra, nekem ilyen súgom van, és nagyon érdekes, hogy itt a különböző pici pont, például látom azt, hogy a jobb lábon van egyedül csak olyan, hogy a nyelőcsőnek a vonala, ez tényleg létezik ilyen, hogy a nyelőcsövet is külön?
7: Hát igen, annyira... mondjuk az egyébként ez nem minden térképen van szerintem így rajta, tehát vannak részletesebb térképek és kevésbé részletesebb.
5: Ez a kevésbé részletes.
7: Ne, egyébként például a nyelőcső az még a viszonylag a részletesebbek közé tartozik, ezt nem tüntetik fel minden térképen.
5: Hogy kérdezem meg, alvászavar? Ha, mert ugye azért sokaknál ez is problémát okozhat, hogy vagy nem tudnak elaludni, vagy nehezen alszanak el, éjjel fölriadnak. Ugye ez is többnyire azt mondják, hogy lehet, hogy vegetatív problémákra utal.
7: Az, igen.
5: Ezeket is lehet korrigálni?
7: Lehet.
5: És ha már így összefüggéseket nézünk, a gyomor és az alvászavar az összejátszódhat, tehát mondjuk emésztés és alvászavar.
7: Nem szükségszerű, lehetséges, hogy van összefüggés, de mondjuk én alvászavarnál biztos nem a gyomorra gondolnék így első körben, hanem szóval én biztos, hogy az egész talpat kezelni megy alvászavarnál, kiemelten az idegrendszeri területeket, ami szerintem inkább, tehát úgy értem az agynak a területét, tehát szerintem inkább ott van a probléma, de meg hát ez már mondjuk már nem reflexológia, de megpróbálnék valami relaxációs technikát is esetleg javasolni, nem tudom, agykontrollt, vagy valami ehhez hasonlót, hogy mert ott nagyon sokat segít egy az alvászavarnál esetleg, hogyha alvás előtt, tehát lefekvés előtt valamilyen relaxáltabb állapotba kerül az ember. Úgy esetleg lehet, hogy megszűnnének ezek, vagy mélyebb alvás lenne rögtön.
8: Műsorajánló. Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
9: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK Fever Show.
13: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
14: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
15: A tudomány mai állása.
16: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
15: Egy műsor
16: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
15: A tudomány mai állása.
17: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
15: Jó szórakozást!
16: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Most ugye végigmentünk a talpon, hogy hogyan kell masszírozni, igen, milyen pontokat érdemes, de a tetején ott, igen, is vannak ilyen
1: idegvégződések? Igen, meg sőt az oldalán is. Tehát a tetején ott van a mellkas, tehát mellkas, a rekeszizom, hát ilyenek vannak a tetején.
2: Hobby Rádió.

0: Szivárvány.
1: Milyen esetekkel fordulnak hozzád? Például, hogyha valakinek veseköve van, akkor azt is meg tudod oldani, hogy természetes úton jöjjön ki, és ne
2: kell műtétre? Igen, rá tudok segíteni. Jó, én természetesen mindig szoktam mondani azt, hogy az orvosi kontroll kell. Tehát jó, hogyha az ember elmegy egy bármilyen kontrollra, hogy ami így összefügg, tehát hogy egy ilyen orvosi ellenőrzésre, de természetesen, tehát volt nem egyszer. A vesekövet elég jól lehet érzékelni, mert ugye a vese is a

0: területén van, ezt az előbb nem mondtam. És ha valakinek vesekőe van, hogyha az ember megnyomja a vesének a pontját, az egy nagyon éles fájdalom. Tehát az nem nagyon lehet eltéveszteni, mert az annyira éles fájdalom, hogyha van vesekő. És hát rá lehet segíteni. Nem mondom, hogy minden esetben mindenkinél most kijön az a vesekő, tehát vannak olyan szituációk, amikor tényleg nem nagyon történik itt semmi, de rá lehet segíteni. Igen.
1: Ha már itt tartunk, és mondtad, hogy az orvosi kontroll az mindenféleképpen fontos. Mennyire javaslott például bármilyen műtét után, vagy lábadozás időszakában, gyógyulási fázisban az, hogy valaki elmenjen talpmasszázsra? Segít, vagy nem segít? Tehát előny, vagy hátrány tud lenni? Vannak-e olyan momentumok, amikor azt mondod, hogy inkább épüljön fel, és utána jöjjön el, vagy pedig már a gyógyulás folyamatába be lehet kapcsolódni?
0: Be lehet kapcsolódni a gyógyulás folyamatába. Általában szerintem a regenerációt azt így meggyorsítja. Mondjuk, hogyha valakinél esetleg egy nagyon erős gyulladás van, így a műtét valamiféle ilyen komplikáció a műtét után, mondjuk abban az esetben nem biztos, mert lehet, hogy akkor így még jobban belobban az a gyulladás, tehát esetleg van, hogy ilyen történik, tehát mondjuk akkor nem, de egyébként, hogyha egy normál, semmiféle szövődmény nincs a műtét után, akkor persze.
2: Szivárvány! Hobbi rádió!

0: Szivárvány.
1: Ha már itt tartunk, igaz vagy hamis, lehet fogyni talpmasszázsra? Mert ugye ez egy divatos visszatérő kérdés. Én mondjuk, nem szeretnék nagyon sokat mozogni és ugrálni, se Norbinak, se Rékának a kazettájára, akkor masszázsral is lehet fogyni?
2: Hát, szóval... Így, hogy tehát nyilván nincs egy fogyási pont, tehát a talpon, tehát ez így nem... Én azt mondom, hogy szerintem akkor is a mozgással lehet a legjobban, tehát ez szerintem szükségszerű. Az anyagcserére lehet hatni.
3: Ezt akartam mondani, hogy esetleg.
2: Igen, tehát meg a bérrendszernek a mozgását, tehát hogy ezt tehát kicsit gyorsabbá lehet tenni.
1: Tehát kiváltani nem lehet, de mondjuk a fogyókúrás cuccok mellett a mozgás és a megfelelő táplálkozás mellett még pluszba a talpmasszázs, akkor az plusz rá segítő katalizátor hatás lehet.
2: Igen, tehát az emésztés gyakorlatilag, ha jobb az emésztés, akkor gyorsabb az anyagcsere, akkor így gyakorlatilag ez azért közrejátszik a fogyásban, igen, de szóval szerintem azért az, hogy milyen valakinek a táplálkozása, és hogy mozog, nem mozog, tehát, hogy igazából ezek a döntőek egy fogyásban, igen.
3: Hogyha valaki otthon masszírozza saját magának a lábát, milyen fogások vannak? Vagy te például nálad, hogy zajlik egy talpmasszázs?
1: Jobb pénzért megmondom.
2: Hát, igen, szóval a fogásokra azt szokták mondani, hogy sok fogás van. Ezt így tehát ezt így nehezen tudnám elmondani szerintem így a rádión keresztül, mert hogy ezt inkább mutatni lehetne. De a fogásokra azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, hogy ami a kézre esik az adott embernek, és hogy egyébként mindenki máshogy csinálja. Tehát jó, persze, tehát tanítanak ilyen alapvető fogásokat, ilyen simítás, meg húzó, meg nem tudom, körkörös, de...
3: Csipkedő.
2: De csipkedő, igen, tehát sokféle van, de valójában az ember úgy csinálja, ahogyan neki kézre esik. Tehát az a lényeg, hogy tényleg a pontokat elérje, meg tudja nyomni, esetleg, hogyha tehát normálisan ugye az egyik talpa dolgozik egyszerre az ember, akkor az egyik kezével kitámasztja, hogy ne csúszson, és hogy legyen benne erő, és úgy nyomja a másik kezével meg az adott pontot, vagy körösen, tehát, hogy de a lényeg az, hogy jönnek kiessen kezére.
3: Én két kézzel szoktam a saját talpam masszírozni, amikor krémezem.
2: Hát, mondjuk én a saját talpát az ember mondjuk megtartja, tehát igen, tehát, de tényleg szóval ez így nehéz, mert tényleg van, aki szóval jó.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Kamureklám.
5: A Bajkál-tó vize meleg, mondotta Vlagyimir, és tovább korcsolyázott.
3: Kamureklámot hallottak.
6: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: fontos momentum, fiatal gyerekekkel, tehát gyerekekkel is lehet-e foglalkozni már egészen fiatal 10-12 éves korban, hogy talmaszázsra vinni őket, vagy azoknál még teljesen fölösleges?
1: Nem, lehet, hát sőt, hát egyébként ennél alacsonyabb korban is, tehát úgy értem fiatalabb korban is lehet, tehát nem csak a 10-12 éveseknél, hanem a egész kicsiknél is lehet.
0: Tud abba is segíteni mondjuk egy talpmasszási folyamat, hogy például, ha már gyerekeknél tartunk koncentrációkészséget javítani, mert hogy úgy tudom, hogy ha már az agyi idegpályák vannak és stimuláljuk, akkor én úgy gondolom laikusként, hogy bizony befolyásolni lehet.
1: Valószínűleg lehet befolyásolni. Őszintén nem nagyon volt még ilyen esetem, tehát most erre így nem tudok így konkrét példát mondani, de biztos, hogy lehet befolyásolni, mert hiszen a teljes agyat lehet így kezelni, és gondolom, hogy biztos befolyásolná valahogy.
0: Már szóba került a mai műsorban, hogy stressz, és a stresszeket lehet lazítani. Ez egy átfogó masszázs kell hozzá, és ez attól függ, hogy mennyire stresszes munkát végez valaki?
1: Hát nem csak attól függ, tehát azt gondolom, hogy persze a munkából rengeteg stressz származik, hogyha valakinek olyan a munkahelye, de azért, ha az ember ilyen aggódós fajta, akkor hogyha a munkája még nyugodt is, az ember annyi mindenen képes aggódni, tehát hogy egyszerűen valaki ilyen típus, akkor a legkülönfélébb kis dolgokonból képes aggódni miattuk, és tehát ugyanúgy ott lesz a stressz a szervezetében.
0: Tehát azt mindenféleképpen akkor...
1: És egyébként én tényleg azt szoktam javasolni, hogy ne egy pontot ragadjunk ki, hanem a teljes talpat kell végigmasszírozni.
2: Így van. Most Ágnes Vanilla következik, utána pedig folytatódik a beszélgetés Benközit a reflexológussal.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: szivárvány.
1: Itt van velünk Benkő Zita, reflexológus. Mi a helyzet a most divatos flip-flop papucsokkal?
2: Hát,
1: ami a két lábúj között
2: tudom,
1: van,
2: igen,
1: tudod,
2: tudom,
1: a pántja.
2: Tudom, persze. Hát,
1: jótékony hatású, vagy kevésbé? Mert hogy az egész nap masszírozza ott
2: Igen, hát mondjuk ott pont így tényleg a szem van, meg ilyen fejnyírokutak, ahol az a kis pánt van, az mondjuk így nem árt, szerintem.
3: Tehát az...
2: Tehát olyan így reflexológiai a szempontból nincs semmi, tehát maximum javítja a látást, de tehát így semmi.
3: Mi van, ha valakinek nagyon kicsi a lábúja, mármint hogy a kis lábúja, mert ugye minden lábújnak megvan a maga pontja, és valakinek mondjuk olyan egészen apró kis kocs.
1: Semmi, mert ott igazából... Ne vicce, egy nők műtetik magukat, hogy kicsi legyen Hollywoodban,
2: szóval
1: döbbenet.
2: Ott a fül az a tövében van, tehát azért akármilyen kicsi is az egy töve van, tehát gyakorlatilag ott van a fül, ami szerintem ott azon a területen ugye a leglényegesebb pont. Tehát gyakorlatilag az, hogy most a többi része olyan kis picik, annak így nincs jelentősége.
3: Drága dolog egy ilyen kezelés?
2: Hát,
3: tudom, már beszélgettük, hogy mi a drága.
2: Igen.
3: De ha most a gyógyszerekhez nézzük, tehát azért mondjuk valaki hónapokon keresztül szed gyógyszereket, vagy éveken keresztül, és hogyha van arra lehetőség, hogy természetes úton, módon, ha folyamatában is, ugye nem egyik napra, másik napra szűnik el.
2: Ehhez képest azt gondolom, hogy nem drága, pláne, hogy ugye minden gyógyszernek van mellékhatása, és ezt ugye a tájékoztatón ott is van, ugye szépen felsorolva, és azért a reflexológia az a szeli gyógymódok közé tartozik, tehát nincs ugye semmilyen mellékhatása, és ilyen szempontból mondjuk egy adott problémát gyógyszermentesen így meg lehet gyakorlatilag oldani. Így ehhez képest nem drága szerintem.
3: Átmeneti megoldás, vagy végleges megoldás is tud kínálni?
2: Ez a lényeg, hogy nem a tüneteket nyomja el, hanem mivel itt az okokat próbáljuk megszüntetni, így itt a végleges megoldás kínál.
3: Tehát nincs az, hogy mondjuk egy hónapig jár valaki hozzád kezelni, és eltűnik neki, megoldódik a problémája, majd hogyha 2-3 hónapig nem megy, akkor visszajön.
2: Nem. Tehát én vagy bármilyen reflexológus azt meg tudja állapítani, mikor van azt, hogy az embernek tényleg nem csak az, hogy a tünetek megszűntek, mert az nyilván az jön az első lépcső, de hogy utána tényleg rendben is van. Tehát ezt lehet érezni, és akkor nem jön
3: ha
2: vissza.
3: Ha teljesen egészséges egy ember, akkor te mit javasolsz, mennyi időnként érdemes elmenni? Ha semmi baja nincsen, köszöni, jól érzi magát.
2: Mondjuk már ilyen kontroll...
3: Hát csak úgy elmenni, tehát
1: egy
3: most semmi.
2: Olyan kényeztetésre.
3: Hát meg úgy, hát, semmi baja nincs az illetőnek, de hát azért ártani
1: nem
3: árt.
1: Meg a karbantartás.
2: Hát mondjuk egy ilyen, akkor is azért egy ilyen 2-3 hetente egyszer azért az úgy jó tesz szerintem. Pont egy ilyen szintfenntartásra az így jó, vagy egy hónapban egyszer mondjuk, hogyha valaki nagyon elfoglalt, de...
1: És otthon mennyit önként ugyanígy 2-3 hetente masszírozza a saját telepát, akinek nincs ideje, vagy esetleg annyi lehetőség elmenni egy ilyenre.
2: Igen.
1: És van valami hasznos tanácsod, hogy milyen körülmények között masszírozza, mondjuk
2: hát,
1: kellemes zene, nyugodt körülmények.
2: Hát igen, szóval ilyen esetben bár tényleg kedvelem a rock meg a metal zenét, de nem az ilyeneket szoktam javasolni, hanem valóban, tehát egy ilyen, ha van rá lehetőség, akkor nyugodt körülmények között, tehát olyan helyen, ahol lehetőleg nem zavarják őt, és csendes zene, ilyen meditatív vagy relaxációs zene, esetleg bármi, akár még egy illatot is, valamilyen aroma, vagy füstölő, vagy ilyesmit is, mert ez esetleg az ellazulást elősegíti.
1: Legyen kellemes a hőmérséklet.
2: Igen, se nem meleg, se nem hideg, ne fázzon, ne
1: legyen
2: melegem.
1: És ha hideg
2: melegem.
1: A kez, akkor feldörzsölj el?
2: Akkor hát, vagy tegye meleg víz alá.
3: Igen.
1: Legyen törölköző,
2: tehát legyen higiénikus, és használjon tényleg olajat, vagy krémet, hogy ne túl sokat, de úgy, hogy tehát tényleg egy kicsit azért csúszson, hogy ne dörzsölje ki a bőrét.
1: És vágja le a körmeit, és ahogy nálad
2: hát igen,
1: látom.
2: Igen, így van.
1: Ha jót akar magának. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Nagyon szívesen.
3: Reméljük, hogy még visszajössz ide a stúdióba, és beszélgethetünk még további érdekességekről. Egyébként ez hány ezer éves ez a mód már?
2: Hát öreg, mert annó már az ősi Kínában is használtak is akupunktúra mellett ilyen kiegészítő módszerként, sőt az ősi Egyiptomban is találtak olyan festményt, ami így mutatta, hogy ott a talpat fogják és kezelik. Így hát azt gondolom, hogy ez már elég, tehát több ezer éves. Jó, hogy azért a 20. században jött ez ide, tehát így gyakorlatilag újra a világban, így is Európában.
3: Na, hát a hallgatóknak azt kívánjuk, hogy ha már annyit nyüstölik a talpukat és állandóan talpalnak, akkor egy kicsikét kényeztessék is a talpukat.
1: Köszönjük szépen a figyelmüket, neked köszönjük szépen, hogy eljöttél és beavattál minket a reflexológiába egy picit is. Kedves hallgatók, nagyon szép napot kívánunk mindenkinek.
3: Búcsúzik a két műsorvezető, Jaka Benikő
1: és Dorz Zoltán. Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
0: Szivárvány. Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
4: Ma éjjel táncolni, ez a
5: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj még!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor. A Hobby

0: legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Redikül, szerdán 16 órától.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Itt a Hobby Rádió. A hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fensíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fensíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztított. El, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisokat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegléthez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést, legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 17-én köszöntjük Elek, valamint Endre nevű kedves hallgatóinkat. Az Elek magyar eredetű férfi név a régi Velek személynévből ered, jelentése ismeretlen. A 19. században kezdték a görög Alexiosu magyar megfelelőjeként használni, ennek a jelentése pedig védelmező. Ünnepelnek még az elekek február 11-én is. Becézése Eli, Elike, Lexi, jeles viselői a névnek, fényes elek, statisztikus, Benedek elek író, valamint önkedves elek. Ugyanezen a napon köszöntjük Endre nevű hallgatóinkat. A görög eredetű András név latin Andreas név változatából, vagy a német Andreas név Andres becézőjéből ered, jelentése férfi és férfias. Ünnepelnek még az Endrék november 30-án is. Becézése ennek a névnek Endrécske, Andrus, Andruska, Andrew, Andri, Bandi, Bandika, Bandus és Banduska, jeles viselői Adi Endre költő, Bajcsi Zsilinszki Endre politikus, Hőgyes Endre orvos, valamint Gellért Endre rendező és ön kedves Endre. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajándék, Bánk, Celina, Cyril, Donáta, Jessica, Leo, Lotti, Magda, Magdaléna, Magdolna, Marcellina, Mária, Marléna, Ond, Robert, Ruszlán, Ruszlána, Sarolta, Szabolcs, Szalárd, Szegfű, Szelemér, Szórád, Veszta, Vetúria, Zoárd, Zoárda és Zóbor nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Milyen jó pápa?
3: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Erekje tartójáról levett koronával Magyarország királyává avatta első Ulászlót. A Szent Koronát nem tehették Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál tartotta. 100 évet ugrunk előre 1540. július 17-ére. Száz sebesen 53 éves korában pár héttel agyvérzése után meghalt első Szapolyai János magyar király, aki 1526-ban a mohácsi katasztrófa és II. Lajos halála után jelentette be trónigényét, szembekerülve első Habsburg Ferdinánddal. Folytassuk a 19. századdal. 1888. július 17-én született Füst Milán író, költő, esztéta. Ugorjunk a 20. század elejére, 1914. július 17-én született Tolnai Klári színésznő. Amikor megszületett, még egyhoz szekereken járták a falvakat a színészek. Már egészen fiatalon sztár lett, pedig nem végzett főiskolát. A német megszállás alatt nem játszott, csak a háború után lépett újra színpadra. 150 filmszerep és megszámlálhatatlan színpadi szerepben láthattuk. Egyik legkedvesebb partnere Mensáros László volt, aki egy jubileumi előadás után két lovas hintó kocsikáztatta meg Tolnai Klárit, Klárikát. Utolsó nagy alakítása a Nagymama című vígjáték címszerepe volt. Két évet lépünk előre, 1917. július 17-én az angol királyi család felvette a Windsor nevet. Közelítsünk a 20. század közepe felé, 1945. július 17-én Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődött a Potsdami konferencia, a II. Világháború európai eseményeit lezáró tanácskozás, amely Churchilltől a Terminál akció fedőnevet kapta. Két évet lépünk előre, 1947. július 17-én meghalt Raoul Wallenberg, svéd üzletember és diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg a II. Világháború alatt. És végül, de nem utolsó sorban, 1954. július 17-én megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

Zimác? Szóval, hogy a kis puszinyű szikárnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc? Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

0: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
1: Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este és lett reggel, első nap.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!
4: 2026. július 17-e, péntek. Az emberfia ura a szombatnak is. Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet, 1-től a 8. versig. Húsvét táján, az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték, nézd, de tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte, nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Elmélkedés. Jézus tanítványai egy gabonaföld mellett sétálnak, szombat van, éhesek, ezért letépnek néhány kalászt. A farizeusok rögtön ítéletet mondanak cselekedetükről, szombaton nem szabad aratni, nem szabad munkát végezni. Jézus válasza azonban a törvény értelmét világítja meg. Nem a betű számít, hanem a szív. A törvény célja nem az ember nyomorgatása, nem életének ellehetetlenítése, hanem segíteni az embert. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, idézi Jézus Ozeás prófétát. Az irgalmasság gondolata újra és újra visszhangzik az evangéliumokban. Istennek nem a külső formák tetszenek, hanem a szív, amely képes szeretni, meg tud bocsátani. A farizeusi gondolkodás bennünk is jelen van. Gyorsan ítélünk, ha valaki nem úgy viselkedik, mint elvárnánk. De Jézus azt mondja, az ember fontosabb a szabálynál. A törvény célja nem a korlátozás, hanem az élet védelme, az élet támogatása. Tudok-e irgalmas lenni akkor, amikor könnyebb volna ítélkezni? Az Istenhez vezető út nem a pontos szabálykövetés, hanem a szeretet és az irgalom gyakorlása. Az irgalmas Jézus van jelen bennünk, ha az embert fontosabbnak látjuk, mint a rendszer elvárásait. Irgalmas Jézus, taníts engem is úgy látni az embereket, ahogy te tekintesz rájuk. Ne engedd, hogy elvakítson a szabályok ridegsége, a hagyományok merevsége. Adj nyitott szívet, amely érzékeny a másik ember éhségére, legyen az testi vagy lelki hiány. Add, hogy ne a magam igazát keressem, hanem a te igazságod szerint cselekedjek. Irgalmasan, figyelmesen, emberséggel. Hadd legyek olyan tanítványod, aki irgalmas szívvel tekintek minden emberre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
3: Hobbirádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudta ön azt, hogy évszázadokkal ezelőtt Londonban a taverna vendége ellenőrizhette a boros pincét, hogy nem vizezik-e a bort. Ha a tulaj ezt megtagadta, még akár börtönbüntetést is kaphatott.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett. Nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánló.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Hoffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hópi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
13: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
14: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
15: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
16: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
17: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
18: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
19: Műsorajánlót hallottak.
20: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
21: Szemfüles. A látásérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora.
22: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Önök a szemfülest hallgatják, és benne Bősze Györgyöt. Ebben a nagy melegben legjobb egy hűs szobában valami kellemes innivaló mellett rádiót hallgatni. Önök is készítsenek be egy pohár valamit, és kezdjük is a műsort. Nézzük, miről lesz szó a következő egy órában. Megtudhatjuk, hogy mi újság a civil egyesületek életében, és milyen reményekkel gazdagodtak a sérült emberek a kialakult új helyzetben. Az ezt követő riportból megtudhatják, hogy egy állati jó helyen voltunk, és sok érdekességet hallhatnak még a Rába közről.
21: Ez a Szemfüles, a látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora.
22: Következő beszélgető társam
23: Gorza Norbert, egyfelől a Vasvármegyei Civil Központ szakmai vezetője, másrészt pedig egy izgalmas, szociális tematikájú projektnek az esetmenedzsere.
22: Hát ilyen Norbival azért össze szoktunk futni. Több programon, meg ilyen beszélgetést is csináltunk, általában negyed évente hírt adunk arról, hogy civiléknél éppen mi van a megyében, mi az aktualitás. Most mi az aktualitás?
23: Nyilván a hallgatók is ismerik az országos körülményeket, viszontagságokat, úgy mondván a jelenlegi kis szakmai állóvizet. Nyilván most a civil élet úgy szakmailag, forrásteremtésügyileg annyira nem tud pörögni, mint egy átlagos április-májusban vagy a mögöttünk hagyott hetekben. Nyilván most kialakulnak majd az új minisztériumi struktúrák, főosztályok, és annak a mentén lehet majd utána a civil életet is országosan, mármint ilyen szakmai szervezeti szemmel újra gondolni. Addig pedig az állandó programjaink vannak, valósulnak meg, például a havi civil sajtóreggelink. Van egy ügyfélfogadási időnk a Kálvári utca 18 szám alatt, ahol általában jogi témában jönnek a civilek érdeklődni, de most nagyobb vonumenű programokat vagy hosszabb távú elköteleződéseket nem vállalunk a következő hetekben.
22: Nagyon nagy reménység az ország sérült lakói számára, hogy a szociális ügyekkel Kátai Németh Vilmos foglalkozik, aki tagadhatatlanul érintett, hisz már több helyről támadást is kapott, hogy milyen ember az, aki a napszemüvegét se veszi le a parlamentben, hát ő engedéllyel hordja a napszemüvegét, hisz látássérült, ő egy vak politikus, aki az érintettségéből kiindulva remélhetőleg jobban másképp áll hozzánk, mint akinek beszélnek arról, hogy milyen egy látássérültnek, vagy milyen egy sérült embernek az élete.
23: Ez így van, én mind szakemberként, mind magánemberként nagyon-nagyon örültem miniszter úr kinevezéséhez. Ő tényleg az a fajta érintett, akinek vannak tapasztalati elgondolásai arról, hogy milyen is ez a fajta hátrányos helyzetű lét. Én nagyon remélem azt, hogy akár a látássérültek Vasvármegyei Egyesülete, akár a ti országos érdekképviseletetek egy megfelelő szakmai polcra kerül, és akár közvetlenül tudtok érzékenyítő, esélyteremtő szemléletformáló rendezvényeket tartani, ehhez pedig akár normatív alapú finanszírozást is eszközölni tud a minisztérium.
22: Nem régóta van ő pozícióban, de már két rendezvényen is sikerült összefutnunk, a vakvezető kutyás találkozó, ami volt a vakvezető kutyák világnapi alkalmából Csepelen, ott is megnyitó beszéd mondott, részt vett,
1: hisz régebben ő is vakvezetőkutyás volt, és az Országos Szövetségnek a küldött gyűlésének is ő volt a megnyitója most a múlt héten. És hát hallottunk szép ígéreteket, bízunk benne, hogy nagy részük nem csak ígéret marad.
23: Én is remélem, hogy ez a fajta nyitottság és fogékonyság miniszter úr részéről lesz fennmarad, illetve már az is egy nagyon-nagyon nagy elmozdulás, hogy önálló szociális, bár ugye kapcsoltan a családüggyel, de szociális és családügyi minisztérium jelent meg a kormányzatnak a portfóliójában. Ugye itt az érdekképviselet, az esélyteremtés, a fogyatékosságügyi érdekszféra is tudja magát képviseltetni, úgyhogy bizakodva állhatnak a szereplők, ahogy ti is szerintem a jövő irányába.
1: Szerintem nem is lehet elkülöníteni a családügyet és a szociális ügyet.
23: Egyébként így van, ez valahol kéz a kézben jár.
1: Egy kicsit jobban összepasszol, mint a belügyminisztérium és a szociális ügy.
23: Így van, annak abszolút egyetértek.
1: Van-e valami újdonság, ahogy bemutatkozásodban utaltál rá?
23: Így van, ezt a fajta esetmenedzseri pozíciót érintettem. Nyilván ebben a kis átmeneti időszakban mi is próbáljuk a tudásunkat és a kapcsolatrendszerünket, valamint a kvázi szabad erőforrásainkat olyan projektek irányába átcsoportosítani, ahol mondjuk közvetett hatást tudunk gyakorolni a társadalom tagjaira, és akkor a május hónapban elindult a kormányhivatal és a Vármegyeháza együttműködésében egy FET projekt, ami azt akarja, hogy foglalkoztatást elősegítő tevékenységek valósulnak meg a Vármegyében, és mi abban a feladatban kaptunk, vagy kértünk szerepvállalási lehetőséget, hogy 150 fő inaktív személyt kutassunk fel, érjünk el, vonjunk be egy kapcsolatfelvételi űrlap keretében, és akkor velük adott esetben célzottan tovább lehet haladni a munkaerőpiac irányába.
1: Egy szociális gazdasággal kapcsolatos projektben benn vagyunk. Most már a 9. előadást hallgattuk meg ezelőtt nem régen. Én azt hiszem, össze foglak hozni velük tégedet is, hisz nagyon szorosan összefügg. Az én meglátásom szerint nagyon szorosan összefügg ez a lehetőség, amit te most említettél, azzal, amiben mi benne vagyunk. És hát tényleg fontos lenne, hogy a megye területén élő sérült embereknek, megváltozott munkaképességű embereknek lehetősége legyen. Nem azt mondom, hogy válogathassanak benne, hogy annyi kell, nem. De aki dolgozni akar, az tudjon dolgozni, tisztességes és kvalitásainak megfelelő munkát tudjon végezni.
23: Ez így van, abszolút egyetértünk. És már egyébként hallottam a szociális gazdaságról, nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Ugye ez annyiban más, vagy ilyen horizontálisabb ez a fajta projekt elem, amiben mi vagyunk, hogy a szociális gazdaság az egy nagyon jó kvázi módszertani és adott esetben munkaterápiás eszköz a foglalkoztathatóságra, viszont nekem az a szakmai célom és a hitvallásom, hogy ezeknek az embereknek, akik ebbe a 150 fős mintacsoportba belekerülnek, legyen lehetőségük a nyílt munkaerőpiac minél több szegmensében kapniuk, úgymond, tehát nem csak a szociális gazdaságra leszűkítve, hanem tényleg lássanak potenciált ezekben a munkavállalókban azok a cégek, kis és középvállalkozások, akik ezt eddig nem tették meg, és szerintem egyébként az se véletlen, hogy ez a projekt elindult, mert az viszont már egy burkolt kormányzati döntés, azt hiszem, hogy nyártól a harmadik országbeli munkavállalók nem jöhetnek be Magyarországra, vagy már nem kaphatnak új ilyen mindenféle munkavállalási engedélyeket. Szóval én szerintem lesz mozgástér arra, hogy tényleg, ahogyan mondtad, aki dolgozni tud és szeretne, azt találja meg a számításait.
1: Én ugye a látássérültek érdekképviseletét vezetem itt a megyében. Van tapasztalatom, dolgoztam megváltozott munkaképességűek között egyszer egy 9,5 éves ciklusban, mint munkavállaló, egy éves időszakban vezetőként is voltam egy másik munkahelyen, és tudom azt, hogy látássérültként nagyon nehéz, jó, mozgássérültnek sem könnyebb vidékről bejutni egy városi munkahelyre, mert hát a legtöbbnek ugye a kerekesszék a szabadsága és a börtöne is egy annélkül nem tud eljönni otthonról, azzal nagyon sok helyre nem tud bemenni. Szinte minden sérültségnek megvan a maga nehézsége. Hiába van meg a mentális hozzáállása, ha a fizikai adottságai nem megfelelőek, vagy még esetleg az adottságai meg is volnának, ha a lehetőségek nincsenek megteremtve. Ez lesz egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a lehetőségeket megteremtsük.
23: Nagyon jól mondod, és én azért is bizakodom a projekt kapcsán, meg azért is láttam benne szakmailag fantáziát, mert hogy ez a fajta lehetőség, amit te mondasz, ez nagyjából egy ilyen életfonal, hogy úgy fogalmazzak, tehát az tényleg lehet, hogy utopisztikus elvárás, hogy egy cégvezető közvetlenül nyúljon ezekhez az emberekhez, mert hogy ő bent van a napi mókuskerékben, hajtja a profitot, nem tudom, de ha mondjuk megvannak azok a bizalmi szereplők, mint például te is, aki a látássérültek érdekvédelmét ellátod, ezeket az emberkéket tényleg egy bizalmi kapocs által kvázi be tudod hozni a rendszerbe, van egy végzettségét tekintve szociális szakember, ugye én szociálpedagógus vagyok, aki mondjuk egy kapcsolatfelvétel beli űrlapot már alapadatokkal, készségekkel, képességekkel felvesz ezekről az emberekről, erről tud egy szakmai összegzést, egy jelentést írni, és akkor tényleg arra lehet reflektáltatni a munkáltatókat, hogy ezekhez az emberekhez hogyan tudnak úgy állni, hogy a lehetőséget megkapják.

0: hatással tudnák eszközölni.
1: Mivel magam is érintett vagyok, tényleg tudom azt, hogy sok munkáltató elképzelni nem tudja, hogy a sérült emberek mennyiféle aprólékos vagy egyéb munkát tudnának elvégezni, amit az egészséges, teljes értékű munkavállalóknak a teszi-veszi az ő kvalitásaikhoz képest alul értékelt munka, de másnak meg az életet jelenthetni az, hogy akár ezt a munkát is el tudja végezni.
0: Ez így van, nem beszélve arról, hogy ez kvázi anatómiai, meg biológiai tény, tehát erről mi is egy az élet más szegmensén szoktunk beszélni, ugye régebben, mikor meg én is jártam veletek iskolai érzékenyítéseket tartani, hogy attól, hogy van, akinek az egyik érzékszerve károsult, attól még vannak olyan érzékszervei, amik pont emiatt is kifinomultabbak, mint az átlagembernek. Ha most a céges oldalról nézzük, olyan munkavállaló nincsen, aki mindenben rossz, ezt kell felismerni, hogy milyen emberkéknek milyen képességterületei azok, amik kvázi munkavállalói oldalon pluszt jelenthetnek, ezáltal előforrásként tudnak megjelenni a munkaerőpiacon.
1: Az is egy tévhit, hogy a sérült embert nem veszem fel dolgozni, mert úgyis csak az orvoshoz jár. Igen, vannak tényleg közöttünk, akik annyira halmozottan sérültek, hogy hol ilyen, hol olyan orvoshoz kell menni kontrollra, most a másik miatt, de hát erre viszont a munkavállalóknak van lehetősége, hogy elengedjék, én is foglalkoztatok két embert itt az irodában, megvannak a szabályok, milyen feltételekkel, milyen orvosokhoz hova tudnak eljárni, ez természetesen nekik joguk, hogy elmenjenek, de ennek ellenére rendesen végzik a munkájukat, tehát mi is tudunk együttműködni. Tényleg azt mondom a munkavállalóknak, hogy az esélyt adják meg elsősorban arra a sérült embernek, hogy dolgozni tudjon, így önmaguknak is megadták az esélyt arra, hogy másoknak az életét szebbé tegyék, jobbá tegyék, esetleg gazdaságosabban tudjon termeltetni, hisz az olyan munkát a sérült emberek is el tudják végezni örömmel, jó szívvel, és akkor az értékesebb, nehezebb, más kvalitást igénylő munkát pedig a maradék létszámával tudja megcsináltatni.
0: Így van, abszolút nagyon jó gondolatmenetet futtattál körbe, meg hát tényleg, tehát ez egyfajta negatív előítélet, hogy a kvázi hátrányos helyzetű ember a munkaerőpiacon az csak egy akadék, meg tápénz, huszár, meg nem jelenik meg. Nem, ezeket a falakat ugyanúgy le kell bontanunk, ahol már például ti eredményesen bontjátok le a falakat köznevelési intézményekben, kicsit a munkáltatók irányába is kell ez irányú lépéseket tennünk.
1: Jó lenne, hogyha a szemléletformáló programokkal is eljutnánk, ahogy veled annak idején Sárvárra, meg egy-két munkahelyre jutottunk.
0: Praktiker.
1: Praktiker például, igen, fantasztikus volt az is. Nagyon sok helyre nem tudunk eljutni, hisz a szemléletformálásra résztvevő embert a munkából nem veszik ki, hogy addig ne dolgozzál, menjél, nézd végig ezt a két órás előadást, vagy vegyél részt rajta. Munkaidő után meg ki az, aki önszántából ott maradt. Valamit megoldást erre is kellene majd találni. Lehet, hogy a szociális ügyi miniszter majd ebben is segít nekünk, ki tudja.
0: Ez így van. Ezek szép szakmai kívások, ezekre kell majd a jövőbe válaszokat adnunk a különböző szakmai érdekképviseleti szereplők.
1: Hogy fogod összeszedni ezt a 150 főt?
0: Hát ugye ennek lesz egy kétirányú bevonása, lesz egy proaktív kezdeményező, ahol végigjárom azokat a szervezeteket, intézményegységeket, ahol ezek az emberek megjelenhetnek. Másfelől pedig lesz egy nyílt felhívásunk, akár médiában, akár ilyen beszélgetésekre is majd örömmel jövünk, ahol azok az emberek, nyilván tudjuk, hogy ebből lesz kevesebb, de azok az emberek találhatnak meg minket, akik mondjuk egy médiainger alapján saját maguk is el tudnak határozódni és egy ilyen projektbe belevágni, de a legtöbb az az, hogy lejárjuk azokat a helyszíneket, ahol a célcsoport megtalálható. Én most ugye voltam nálatok, aztán a családok átmeneti otthonába is megyek majd, a hajléktalan szállóra is megyek majd. Egy nagyon izgalmas szál jött be, hogy ugye Szombathely börtönváros, hogy a börtönbe is, akik már a büntetésük végét töltik és reintegráció alatt állnak, ők is miért ne kaphatnának egy esélyt az élettől munkaügyileg, úgyhogy azért vannak nagyon érdekes és izgalmas helyek, meg ugye vármegyei a projekt, tehát minden vármegyei önkormányzat megfogja a megyeházától, kormányhivataltól kapni ezt a fajta tájékoztatást. Ugye én, ha csak a saját falumból indulok ki annó, mindenhol megvannak ezek, de most nagyon jól értsük a falu bolondjai, akik mondjuk ilyen alkalmi munkákból élnek, feketén dolgoznak, napi bejelentésük van, lehet, hogy lesz olyan település, ahol őket is egy kicsit jobban be lehetne ebbe a munkaerőpiaci vérkeringésbe csatornázni.
1: Akkor akár mi is, tehát tőlünk is elvárás az együttműködés során, hogy nézzünk körül a házunk táján, és ha találunk ilyen sérült, látássérült sorstársat, családtagot, egyebet, akkor azt hozzátok felétek tudjuk jelenteni.
0: Abszolút, ez a fajta együttműködés megkeresése egy stabil szakmai partnerség. Bizonyos időközönként találkozhatunk majd, akár mondom így média alapon is hírt tudok adni a projektnek az előrehaladásáról, és tényleg ebben az egy évben, bármikor, amikor látókörötökbe kerül egy ilyen ember,

0: valakinek ez a projekt segíthet, vagy egy kicsi pluszt adhat hozzá a mindennapjaihoz, akkor örömmel várjuk, látjuk és dolgozunk vele együtt.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, és tényleg sok sikert kívánok neked, és nekünk is ahhoz, hogy ez a projekt úgy tudjon beválni, ahogy elterveztétek, mert hát attól lesz jobb mindenkinek egy kicsit.
0: Ez így van, nagyon szépen köszönöm a beszélgetés lehetőséget, és jó egészséget kívánok a hallgatóknak.
1: És várjuk a jelentkező dolgozni vágyó sérült embereket.
2: Ez a szemfüles.
3: Egy állati jó programon voltunk a hétvégén, és itt van velem a program főszervezője és kitalálója.
4: Hútfelesz Mihály vagyok. Jelen pillanatban itt önkéntesként dolgozom az Egyesületnek.
3: Hál' Istennek, meg neked. Beszélgettünk róla, hogy milyen programot csináljunk egy látássérült embernek. Hát azért hegyet mászni nem biztos, hogy el kéne vinnem őket, meg síelni sem, meg nem tudom, hogy milyen optikai dologgal lehetne kényeztetni a lelküket, és akkor kitaláltad te ezt a csodás kis helyet, hol is voltunk?
4: Először is szeretettel köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját. Arról beszélgettünk még nagyon-nagyon régen, több hónappal ezelőtt, hogy egy olyan helyszínre kellene menni, ami a látássérült vakoknak is biztosít lehetőséget arra, hogy turisztikai élményeket tudjanak átélni, és hát így esett a választás Rába közre, illetve hát azon belül egy vadasparkra és egy ökogazdaságnak a felkeresésére.
3: Hallottam én már előre a kis családi állatkertről, mert ugye a gyerekek meg vannak őrülve, kapivarát akar mindenki matricán, toltarton, hátizsákon, mindenhol, és itt simogatni is lehetett. Hát, hogy nagyon családias volt a légkör, az biztos, de lehet, hogy ez egy családi vállalkozás?
4: Hát jogi értelemben nem vállalkozás, hanem ők is egy Böröszki Roland, az alapító tulajdonos, egy egyesület, tehát ők létrehoztak jó pár évvel, évtizeddel ezelőtt egy egyesületet, és hát ennek az egyesületnek a kebelében működik maga ez a kisfaludi vadaspark, ugye a kisfalud az egy falu Rába közben. Hát nyilván azért van egy szűk kör, akik igazgatják, működtetik, nem kifejezetten most vállalkozói alapon működik, de azért ők az a szociális gazdaságba tartozó szervezet, hogy vannak foglalkoztatottak, nyilván vannak árbevételeik, vannak költségeik, és természetesen van közönségük, ugye ez így tud felépülni.
3: De most minket és a hallgatókat leginkább az érdekel ebből, hogy egy fantasztikus környezet, tehát nem csak az állatok voltak nekik megfelelő környezetben, mint ahogy egy nagy állatkertben ezt megszoktuk, hogy klimatizált hely például a lajhároknak, két hatalmas papagáj kint sétik át a területen, a többi állatnak is mindnek megpróbálták az élőhelyi közegét leutánozni, vagy hát biztosítani. Voltak sérült állatok is, láttunk egy őzikét, ott lábatlankodott szegénykém három lábon, de itt nem csak ez volt, hanem egy komplet játszótér volt még felépítve.
4: Ugye hát minden ilyen turisztikai szolgáltatóhelynek az az érdeke, hogy egy olyan szolgáltatási profilt alakítson ki, amit ő az attraktív elemeivel meg tud célozni, egy olyan célközönséget, akinek erre igénye van, kedve van. Tehát ezt úgy hívjuk, hogy vonzerőfejlesztés. Ez a kis szolgáltató egység is így épült fel. Természetesen az állatok jelentik a kiemelt attrakciót, tehát az állatok megtekintése, megtapogatása,
3: etetése,
4: ez a fő attrakció, de ugye ők nem álltak meg ennél, hanem ez az egyesület tovább fejlesztette a szolgáltatásait, és hát amit te is jelezted, valóban ez egy ilyen kis gyerekparadicsom, hiszen a családosokat, gyerekeket, nagyobb gyerekek, de hát egyébként a felnőtteket, nyugdíjasokat, és hát majd nyilván beszélünk erről, hogy kerülnek ide mondjuk a látássérültek. Nagyon széles korcsoportnak, illetve demográfiai szegmensnek tudnak szolgáltatásokat nyújtani. Ők nincsenek nyitva mindig egyébként, tehát hetente szombat-vasárnap van a nyitvatartás, mert hát mindenki főállásban dolgozik valahol, de ugye a hétvégét ennek szentelik, és ekkor viszont egy szervezett beutaztatással valósítják meg igazából ezt a turisztikai szolgáltatást. Ugye hát mi is egy ilyen szervezett út voltunk.
3: De azt mondta a hölgy, hogy hétközben óvodás, kisiskolás csoportokat is szoktak fogadni, időpontra lefoglalva.
4: Így van, hát ezek a időpontos, pontszerű szolgáltatások, tehát nem effektív, hogy a nyitvatartás olyan értelemben, hogy szabadon és bármikor lehet menni napközben. Na most a hétvégék az erősek, hiszen azért a legtöbb látogató ilyenkor tud menni, akár hivatlanul is, hiszen meglátja a Facebookon, a honlapon esetleg, vagy valamilyen marketing kommunikációs eszközön keresztül ennek a szolgáltatóhelynek a hirdetéseit, reklámjait. Ekkor ők külön felkészülnek mondjuk minden héten más-más fókusszal, tehát a gyerekprogramokkal, vagy helyi termékek dolgaival, előadásokkal, tehát változatossá, színessé teszik a programot. Mondom, a fő attrakció ugye a Vadaspark, hiszen ez a nevükben is van. Nyilván ez a lényeg. Ez egy nagyon speciális. Örülünk neki egyébként ott a Rába közben, ami az én szülőföldem, hogy ilyen szolgáltatási turisztikai egység létrejöhetett. Nincs ilyen abban a tájegységben, úgyhogy mindig is szeretettel támogattuk őket ilyen módon szakmailag.
3: Elárulom a kedves hallgatóknak, hogy azért tudám ennyi mindent Misi erről a helyről, mert hogy ő itt lakik a közelben, és vállalta nekünk. Nem csak az, hogy megszervezte a programot, megbeszéltük, hogy mi legyen, hogy legyen, de az egészet ő állította össze, ő kontrollálta, hogy is mondjam, idegen vezetőként, mint házigazda vitt bennünket végig így a programokon, a helyszíneken, mindent tudta, hova kell menni, és hát egy jó kis előadást is hallhattunk a Rába közről. A legfontosabb dolgokat, amit nagyon kell tudni, hogy mi az a Rába köz, hogy alakult ki, mit tudom én, valamit mondanál erről a hallgatóknak?
4: Hát igen, nyilván.
3: Tudom, hogy nagyon nehéz röviden.
4: Szívem csücske természetesen. Tehát Rába közről ugye azt érdemes tudni, hogy egyrészt a méreteit tekintve 64 település tartozik a tájegységhez. Ez a tájegység gyakorlatilag Gyurmoson Sopron vármegye középső fertáját fogja át. Északi részen van a Hanság, tehát ez egy ilyen ikertáj, ha úgy tetszik, de mindegyik tájnak megvan a maga egyedisége. Mintegy 3000 vállalkozás működik itt, egy 350-400 közösség, civil szervezet tevékenykedik. Megvannak ezek a paraméterek, és hát olyan 70 ezer embernek ad otthont igazából. Egy nagyon jó térszerkezettel, település szerkezettel ellátott tájegység, hiszen 5 nagyobb település van, 3 város, Csorna, Kapuvár, illetve Beled, 2 nagyközség, és úgy helyezkednek el földrajzilag, hogy szinte minden kiemelt kulcstelepüléshez tartozik egy 6-8-10, mondjanánk így, hogy szatellit település, és ilyen módon az egész Rába köz nagyon szépen egy egységet képez. Tehát ez a része nagyon fontos. Most mi egy síkvidék vagyunk, hogy én szoktam fogalmazni, ugye ez egy gyúródeszka. Itt mindenki tud kerékpározni az egyévestől a 101 évesig, hiszen a sík terület ezt lehetővé teszi. Amiről a Rába köz talán említése méltó így turisztikai szempontból, hogy nálunk a helyi identitás, tehát maga az, hogy Rába közi vagyok, ez rendkívül erős. Ezt egyébként felméréssel is kontrolláltuk még a 10-es évek közepén. Ez egy nagyon fontos szempont. Tehát, hogy van egy múlt, van egy közös múlt, van egy hagyomány, van egy eredet, és ez megmaradt a mai lakókban is. Ugye ezért a néphagyományok, vagy a népművészet a legfontosabb értéke talán, ha egy ilyen elemzést végeznénk gyorsan, mondjuk turisztikai szempontból, akkor ezt tudnám kiemelni. Egy hungarikumunk van, ugye ez a hövely, hövei csipke, azért ez egy egyébként is egy ismert értékes helyi termékünk, ami most néhány éve ugye a hungarikumok közé is bekerült. Ami számunkra még úgy érdekes, hogy ez a tájegység egy úgynevezett sziget Rába közként is ismert. Miért? Hát azért, mert néhány folyó határolja ugye napjainkban, mégpedig ugye hát van, amit általában úgy hívunk, hogy Rába, az a Rába közben mi az öreg Rábának hívjuk, mert nekünk több Rábánk van, és ugye itt a hagyomány szerint így alakult ki, hogy az öreg Rába, amit országos szinten Rábaként ismernek, nálunk ez a neve. Miért? Ez ugye egy déli oldalon a határa a tájegységnek, viszont nyugatról a kis Rába határolja, tehát nekünk ez a két Rábánk van. Sőt, ettől nyugatra egy pár kilométer folyik még a Répce, és ez a két folyó, patak inkább Kapuvártól északra, már a szinte a Hanság területén, a Hanyban, ahogy mi mondjuk, egybefolyik, és onnantól ugye a Rábca nevet veszi fel, és ugye ez majd aztán odaér Győr alá, gyakorlatilag ez a sziget Rába köz név, ez nem oktalan kifejezés. Egyébként az egyik legnagyobb erőssége gazdaságilag, nyilván ma már azért az ipar, a szolgáltatás és a kereskedelem, de hagyományosan azért mégiscsak a mezőgazdaság, hiszen abszolút erre alkalmas a terület, tehát az agrárium és az erdőgazdaság az rendkívül magas szinten megy napjainkban is. Így mondom, hogy annak idején Pozsony, Bécs éléskamrája volt. Ez egy fontos. Ami érdekesség még így tájtörténeti szempontból, hogy 150 évvel ezelőtt a Rába közben még rengeteg víz volt. Ugye a Hanság déli része a Rába köz bizonyos településeihez az öreg rá lábából nagyon sok fattyú ág ment be, folyt be, ugye észak fele, tehát lefele, arra lejt nyilván a talaj, a föld, és behálózta, tehát 200 évvel ezelőtt ott csónakokkal közlekedtek, így mondom, Rába köz északi részén, és hát nyilván a Hanságba, és ez még a 19. század végén is itt-ott még megvolt. Ugye a Hanság lecsapolásáról nyilván lagatók is azért így hallottak, tudnak róla, 50-es években ezek megvalósultak. Viszont most mondok egy példát, mondjuk ott van Csorna fölött a Nyírkai Hany, ami most meg arról híres, nevezetes, hogy az egykori lecsapolás ellenében ma ott újra az elvizesítés történik meg, hiszen vissza kell adni a tájnak azt a kultúrát, ami egyébként itt volt. Hát az egy nemzeti parki területe, rendkívül békés, nyugodt, nagyon komoly állatvilággal, úgyhogy aki arra vágyik, hogy csendes helyen, meditatív módon kicsit kikapcsolódjon, akkor a Nyírkai Hany, az egész Hanság, és hát a Rába köznek bizonyos területe is erre alkalmasak.
3: Jó kis kezdcsinálót mondtál, beszélgettünk a Bernivel, akiről majd mindjárt szó lesz, hogy turisztikailag nagyon fejlődik a Rába köz, tehát aki szép helyekre szeretne menni, de nem dímbes dombosra, hanem csak kényelmes sétákkal, vagy könnyen megközelíthető, vagy kerékpár segítségével, az nagyon jó helyet talál itt, érdemes körülnézni az interneten, keresgélni, akár segítségét kérni, van egy olyan program is, hogy irány a Rába köz.
4: Ezt Vörös Bernadett hozta létre, aki jobaházi egyébként, és hát ugye ő volt, az ő gazdasága, dánföldi ökogazdasága volt a második állomás. Ugye ennek a lényeg az, hogy a tájegységünkben azért gondot fordítunk arra, hogy valamilyen módon a helyi értékek is megnyilvánuljanak, előjöjjenek, az is a turisztikai szolgáltatás része legyen, és a Berni vezetésével így mondom, kialakult azért egy kis közösség, egy kis csapat, ami azt jelenti, hogy irány Rába köz, nézzünk körbe a Rába közben, nem csak a Rába köziek elsősorban, hanem nyilván a turisták, tehát hogy érkezzenek más térségekből ide szemlélődők, és a Rába köz különböző településein, különböző porták nyílnak meg hétvégén, ezek ilyen megnevezett időpontok, előre tervezett módon, és akkor ott szolgáltatnak, bemutatnak, tanítanak odaérkező vendéget. Ez nagyon szépen pár éve, ez nagyon szépen felépült, működik, lesz a Rába közi kosár, stb., tehát ami megint a helyi termékekre hívja fel a figyelmet. Ugye ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert azért azt látni kell, hogy Győr-Moson-Sopron vármegye ugyan Magyarország második legnagyobb gazdasági potenciál, ugye Budapest és a pesti agglomeráció tekintve, vagy Pest vármegyét tekintve, tehát valóban a második, de azért azt el kell mondjam, hogy a Rába köze az egy, most úgy mondjuk, hogy egy kicsit hátrányos helyzetű település viszonyai véget is. Nem Győr, Mosomagyaróvár, Soproni fejlettségről beszélünk, de ugyanakkor ez a úgymond elmaradottság idézőjelben mondva azért előnyét élvezzük, hogy megmaradtak olyan hagyományok, olyan értékek, amelyek egyébként a modernitás meg eltörölt volna. Tehát most, hogyha néptánc, népzenére gondolok, akkor Kapuvár, Csorna, Szany, Szil, tehát négy olyan tánccsoportot is tudnék mondani, akik Kárpát-medencei szinten is ismertséget vívtak ki. Ezek az értékek azok, amelyekre lehet építeni. Én magam ugye a Rába köz vidékfejlesztési egyesületnek is a alelnöke vagyok, ugye ez a líder szervezetek, amely gyakorlatilag itt nálunk is működik. Sok olyan projektet, pályázatot tudunk támogatni, ami az egyesületeknek, közösségeknek, önkormányzatoknak, egyházközségeknek és hát a mikrovállalkozásoknak is lehetőséget nyújt. Most már lassan 20 éve működő program. Ugye ebben is arra törekszünk, hogy ennek a négy szegmensnek azért forrásokat, kapcsolatokat, információt tudjunk biztosítani. Erre számíthatnak az itt élő szervezetek, vállalkozások és közösségek. Ez is a fenntarthatóság jegyében zajlik, tehát olyan dolgokat kívánunk támogatni, ami fenntartható.
3: Az egy érdekessége tényleg ennek a kicsit elmaradottságnak hozadéka, hogy büszkék az emberek rá, hogy ők itt laknak, és hogy ők Rába közéek.
4: Igen, hát ugye ez adódik ebből a múltból, a hagyományból, tehát még egyszer, hogy ez az identitás azért rendkívül erős. Egyébként, amikor 14-15-ben mértük ezt, tehát egy komoly helyi tájegységi szintű turisztikai kutatást bonyolítottunk le, akkor ennek a eredményeként egy ilyen hát 10 fokozatú skálán, ez olyan 7-7,5 volt. Egyébként nem csak a helyeket kérdeztük meg, hanem a Rába közön kívülieket is, tehát messzebb is, nem csak a szomszéd tájegységeket, hanem hanem több megyét, és az idegenek, vagyis hát úgy hát így hívjuk a szakmában, tehát az idegen imázsunk az szinte jobb, tehát a nem rába közieknek a véleménye az volt, hogy a rába közieknél, hú, hát ott, hát ezek mind rába közek, meg erősek, meg tehát sokkal jobbnak ítéltek bennünket, mint magunk, ez nem baj egyébként, én azt gondolom, legyünk óvatosak, legyünk realisták, ez így szerintem fontos, és hát itt azért most még egy tájtermékről hadd emlékezzek meg, ugye ez a rába közi perec, ami azért, hát mondhatom, hogy azért országos hírű, ami most egyébként Megyerikum az érték leltárba, hát nem Hungarikum, ugye, mint a hövei csipke, egy megyei értékünk, ami azért fontos, hát ott lakók, a hagyományosan ott lakóknak, a gyerekkorunk nagyon szép emléke, hogy megkaptuk a vásárba, vagy a szomszédfaluban a perecünket, és akkor azzal úgy el voltunk. Ez a tájtermék, ez gyakorlatilag egy emblematikus terméke a mi térségünknek, egy édes perecről van szó egyébként, amely speciális módon készül, nem bonyolult, múltjáról csak annyit, hogy mondjuk az én gyerekkoromban, mondjuk 60-as években még nagyon sok faluban sütötték, most csak két helyen, de hát ők azért meg tudnak élni ebből, azért ez is fontos, hogy mutatja azt, hogy van rá igény a tájegységben, és hát ugye itt jön az együttműködés a tájegységen belül, hogy vendéglátóhelyeken, ha nem is mindenhol, de azért nagyon sok helyen a rába közi perec ott van.
3: Tehát ez hát egy van napi... a Perec Fesztivál.
4: Hát igen, hát van a Perec Fesztivál, amire ugye egy tájtermékre lehet építeni rendezvényt, eseményt, ugye mindig ez a lényeg, hogy mi az attrakció. Hát Kisfaludon most akkor a Vadaspark, Jobbaházán ugye a Berninél ez az ökogazdaság, a helyi termékek, gyógynövények, fűszernövények, tápnövényeknek a termesztése és annak a kínálata, biominősítése, tehát ez nagyon fontos. De hát számos ilyen van a rába közben, tehát sok ilyen, és azt gondolom, hogy ez egy erőt ad, főleg napjainkban ezek azért felértékelődnek, hogy egy gazdag szántóföld kultúr talaj mellett erre építhető helyi termékek jöjjenek létre, és ezt lássuk el mondjuk ezt a térséget élelmiszerrel. Hát nyilván ezek kiegészítő dolgok, de azért fontos, én úgy gondolom.
3: Bernék is mondták, hogy az önellátásra vannak ők beállva, és amit többletet termelnek, azt értékesítik.
4: Itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor arról beszélünk, hogy helyi termék, akkor miről van szó. Hát igen, első az önellátás, most nyilván ez nem 100%-ban értendő, de azért erre kell törekedni lehetőleg. Ez sokféle szempontból jó. Hát jó azért, mert elsősorban tudjuk, hogy mit teszünk, másrészt jó, mert az a pénz, amit erre költünk, az itt marad, helyben marad.
3: Nem szennyezzük a környezet, ez a szállítás.
4: Hát szállítással így van, nem terheljük, vagy minimális, és hát ugye nagyon fontos, hogy a helyi gazdaságnak az erősségét jelenti. Na most, hogy a helyi gazdaság az mit jelent, vagy mitől fontos, ez a következőképpen van. Tehát mitől fontos nekünk az, hogy itt vannak vállalkozások, vannak őstermelők, vannak termelők, és így tovább. Azért fontos, mert ők, illetve a helyi gazdasági szereplők, ugye a helyi erőforrást hasznosítják, ebbe beleértem a termőföldet, a szántót, a kertészeteket, helyi munkaerőt foglalkoztatnak, és így tovább. És ugye az a termék, az a szolgáltatás, amit kínálnak részben a helyieknek, ha turizmusról beszélünk, akkor örülünk, ha mások is jönnek, de most maradjunk csak a saját lakosságunknál, és gyakorlatilag olyan helyen költik el a helyi polgárok a pénzüket, ami utána ez a forrás, ez a pénzösszeg itt marad. Ugye nem pedig egy multi céghez megy, amely nyilván aztán viszi a maga útján, ahogy kell. Most ezzel nincs semmi baj, tehát nem vagyunk mi ellenük. Csak ugye azért a helyi gazdaság az úgy tud fennmaradni, tartós lenni. Ez egy nagyon lokál patrióta hozzáállás, én szerintem ez egy fontos elem, és azért ez jellemző ránk. Fontos ezért, hogy milyen a térszerkezet, milyen a település, milyen vállalkozások működnek. Tehát én úgy gondolom, hogy ugyan általában most vidéken az a jellemző, ugye, hogy a népesség számok úgy csökkennek, de ugyanakkor meg azt lehet észrevenni, és ez nálunk is egyébként igaz, hogy mi nem nagyvárosi környezetben élünk, hiszen Kapuvár, Csorna 10 000-es települések, tehát úgymond vidékiesnek nevezhetőek, hogy szívesen jönnek ide lakni a tájegységen kívülről.
3: Akiknek elege van a centralizációból, az ilyen helyen tényleg jól érzi magát.
4: Így van, ez egyfajta kiszolgáltatottság, hát tudjuk azért ezeket. És hát egy nagyvárosi térségben vagyunk, hiszen Győr, Mosomagyaróvár, Sopron, Pápa, Szombathely, ezek ilyen 30-40-50 kilométer távolságra vannak. Ilyen szempontból szerintem jó fekvésünk van. A pihenés, a nyugalom szempontjából. Ezért is fontos az, hogy milyen cégek jönnek, kik települnek be a rába közben, milyen telephelyeket nyitnak, ipari parkok hol működnek, milyen szolgáltatást tudnak kínálnak az ipari parkok, az ide befektető vállalkozásoknak. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon szépen működik ez a dolog nálunk. Nyilván a 5 nagy település is leveszi a gazdaság 80%-át, tehát termelési értékről, vagy lokális GDP-ről beszélünk, viszont ott rendkívül kulturált környezetet tudunk teremteni, tehát a kapuvári, a csornai ipari park, de beledbe is inkubátorház, ezek fontosak, és azt gondolom, hogy nyilván azt is lehet érezni, hogy ezek a vállalkozások, ahogy betelepültek az elmúlt mondjuk 15-20 évről beszélek egyébként alapvetően, akkor ők a helyi erőforrás, vagyis a emberekből toborozzák a foglalkoztatottakat, ami pedig jót tesz, és ma már azért az átlagos bérek is mérhetően emelkedtek az utóbbi években, ami azt jelenti, hogy már nem mindenki ingázik Őrvidékre, Burgenland más néven, de Őrvidéknek hívjuk mi ott alapvetően, vagy Ausztria más tartományaiba, hanem inkább hazajönnek. Itt dolgoznak, itt működnek, ez egy nagyon fontos elem. Tehát nem mondtam, hogy nincsenek ilyen szakmák, ilyen például a vendéglátó felszolgálók, tehát ez örök probléma, ilyen, mert nyilván azért van azért bérbeli különbség a térség között, de nagyon sokan visszajöttek, a Rába közben konkrétan, mert gyakorlatilag hasonló bért, és itthon van, itt, tehát ez a nyugalom, a békesség, ugye ez a holisztikus.
3: Valamit valamiért. Egy szóval a Rába köz egy csodálatos hely, a hallgatóknak, hogy esetleg oda költözni szándékozóknak, vagy túrázóknak valami lehetőséget mondja, hogy hol tudnak interneten legkönnyebben ennek utána nézni.
4: Települési honlapokat mindenképpen tudom ajánlani, tehát átfogó rábaközi turizmus sos honlapunk ugyan nincsen, de egyet azért mondanék, mert azt pont a Líder Egyesületünk hozta létre, a digitális rábaköz.hu, nyilván ékezet nélkül.
3: Kellene jobb.
4: Igen, hát ezt azért hoztuk létre, hogy ezen keresztül, tehát a digitális rábaköz.hu-n keresztül bemutassuk a tájegység értékeit. Most az a bemutatás nyilván fel kellett tárni, illetve össze kellett gyűjteni, és nyilván honlap képessé kellett tenni. Én azt tartom talán az egyik legjobbnak, de mindenképpen, ha csak azt beütjük a interneten, hogy Rába köz értékei, akkor számos lehetőség van. Elsősorban még egyszer a pihenő turizmus, a családi, a nyugodt, a szenzitív, tehát az ökoturisztikai megoldásokat találják meg az érdeklődők.
3: Mi nagyon jól éreztük magunkat, ezután is köszönöm neked még egyszer, hogy ezt így biztosítottad, ezt a lehetőséget, és összeszervezted. Valószínűleg fogunk menni máskor is, és csak ezt tudom javasolni a hallgatóknak is, hogy fedjék a sátorfájukat, menjenek, nézzenek körül, nem kell külföldre menni csodákért, nagyon sok szép dolog van Magyarországon belül is, és most, mivel Rába közről volt szó, itt Rába közön belül is van bőven látnivaló.
4: Hát nagyon szépen köszönöm, és hát szeretettel várunk természetesen mindenkit a tájegységünkbe.
2: Ez a Szemfüles.
3: Ezzel mai beszélgetésünk végére értünk, remélem kellemesen telt az együtt töltött idő. Arra kérem Önöket, hogy a kánikulában fokozottan figyeljenek az UV-sugárzásra, kerüljék a napszúrást, és ne feledkezzenek meg a folyadékbevitelről. Tartsanak velünk a következő hónapban is. A beszélgetéseket Bősze György készítette, a riportokat Kopcsándi Gyula vágta és szerkesztette. A viszonthallásra!
2: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is!
5: Hobby Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.
6: Műsorajánló.
7: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
9: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
9: Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
10: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
10: Retikül. Szerdán 16 órától.
11: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
4: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előre lépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és melléküthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Janzakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak. Olvasható a 24.hu összefoglalójában. Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. Az zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Jó!

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncoszín, a hűtés táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Az örök zöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balaton átúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén, a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcsőfeljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterületfelügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öreg tó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nél tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvítorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a tápióhajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a tápió és a hajta. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki égeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Szeretettel köszöntöm a VGKE YouTube csatornájának kedves hallgatóit. Ruzsa Viktor vagyok.
7: Oké, nem tudok letenni, hát kinyitjuk majd a botokat. Mindig csúsztatjuk a földön a botot, pontos, nem álljuk fel, mert veszélyes lehet. Balesetveszélyes ebben a helyzetben, mert pici helyen sokkal vagyunk. Csak csúsztatjuk, mindig abban az irányba csúsztatjuk, amelyik lábukkal éppen nem lépünk. Azért is fontos, hogy csúsztassuk, mert a földön is lesznek akadályok. ezeket nem elrugdosni kell, hanem lehetőleg kikerülni. Okay.
6: Szemléletformáló programot tartottak a VGKE munkatársai a 18. kerületben, a Kondor Béla közösségi házban. 2026. március 30-a és április 1-e között a Kézzellátók program keretében. Felső tagozatos és középiskolás diákok nyerhettek betekintést a látássérült emberek mindennapjaiba. Megtapasztalhatták, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a látássérült embereknek mindennapi életük során. A szemléletformáló program része volt egy elsötétített színházteremben kialakított akadálypálya, melyen fehér bottal kellett végigmenniük. Az akadálypályát követően egy úgynevezett sötétboltban kellett vásárlást imitálniuk, vagyis különféle kosarakban különböző termékek közül kellett választani a boltvezető kolléga instrukciói alapján.
8: Bennem egy nagyon jó benyomást mert ez az esemény, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen is az embereknek, mert hogy eddig ezt igazából nem tudtam, hogy mennyire nehéz is igazán ezeknek az embereknek, de most, hogy itt voltam, és én is ezt megtapasztaltam, így rájöttem, hogy ez igen nehéz.
9: Mi volt a nehézség szerinted?
8: Az élelmiszerek megkeresése a boltban, maga a közlekedés, tömegközlekedés, és egyáltalán bárhova eljutni.
10: Bennem is egy nagyon jó benyomást keltett. Nekem igazából már van tapasztalatom ezzel a témával kapcsolatban, hogy a vakemberek és a gyengénlátók hogyan élnek. De ezen kívül szerintem nagyon jó volt, hogy a kisebb generáció is megtapasztalhatta ezt. És szerintem ez egy nagyon jó program volt.
8: Nem gyakran, de például a buszon is találkoztam már látássérült emberrel, akinek segítettem magát az ülőhelyet megtalálni. Hogy oda mentem hozzá, és kézen fogva, úgymond, segítettem neki megkeresni a helyet. Vagy még egy másik alkalom, amikor a zebrán át segítettem, hogy át tudjam menni.
9: Melyik volt a legkedvesebb program?
10: Szerintem az akadálypálya és a vegyesbolt volt a legjobb, mert szerintem ez ad olyan tapasztalatot, hogy igazán megtudhatják, hogy mivel kell szembenézniük a gyengénlátóknak.
8: Én az akadálypályát mondanám, mivel szerintem ez az egyik legfontosabb a mindennapokban, akár otthon a házban, a mindennapi bútorok mellett is, ott is azért nehéz kiigazodni, de főleg az utcán.
11: Eléggé furcsa és nehéz volt, de az akadályok nem győzik le magukat, ezért hát muszáj volt végigmenni.
9: Nektek kell legyőzni.
11: Igen. Nekünk kell legyőzni, át kell lépni, ki kell tapogatni, elég ilyen érdekes volt az egész, és nekem rossz érzés keltett, így ilyen nem volt szimpatikus az az érzés, hogy letakarják a szemem, és nem látok konkrétan semmit, és így kell végigmennem ezen a nehézségen.
12: Nekem is fura volt, hát néhányszor belerúgtam pár székbe, de amúgy hát nem tudnám megszokni, hogy ilyen sötétség van. Én nem tudnám, és boltban is nagyon nehéz lehet közlekedni. Igen.
9: Ha megláttok egy látássérült embert, akkor miben változott a hozzávaló viszonyatok?
12: Megkérdezzük, hogy lehet-e nekik segíteni. Az anyukámnak, meg apukámnak beszámoljuk, hogy itt mi történt, meg ilyen mindenfélét, és akkor majd, ha az utcán meglátunk vak embert, látássérült embert, akkor megkérdezzük, hogy segíthetünk-e neki. És ha igen mond, akkor megsegítünk neki.
11: Nagyon tanulságos program volt szerintem, és bármikor, amikor meglátok egy látássérült embert, akkor megpróbálok neki mi hamarabb segíteni és támogatni.
13: Látássérült vagyok, hallássérült vagyok, halibrátok kategóriába tartozom. 2007 óta közlekedem vakvezető kutyával. Az első vakvezető kutyámat Enyának hitták, mint az énekesnőt, a másodikat Boncának, Csoki Barna labrador volt, a harmadik pedig, amit itt láttok, az pedig Szamóca. Ugye Magyarországon nagyon-nagyon kevés a vakvezető kutya, körülbelül 200-250 darab vakvezető kutyát regisztrálnak, három vakvezető kutya képző iskola van, az első és a legrégebbi a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Csepeli Vakvezető Kutya Kiképző Iskolája, ami ugye itt van Csepelen, Onim volt az első kutyám, a második az ugye a Barát egy vakvezető és segítő kutya kiképző alapítvány, ahol a Szamóca és az előző kutyám Bonca volt, az pedig Miskolci székhelyen van, de a kiképzők szerte az országban megtalálható. A harmadik pedig Debrecenben.
6: A Kondor Béla Közösségi Ház első emeletén az egyik teremben vakvezető kutyával ismerkedhettek a diákok, míg a másikban szimulációs szemüvegeket próbálhattak fel, amely szemüvegek segítségével a látássérülés különböző típusait ismerhették meg. Emellett megismerhették a Braille írást.
14: Látótér kiesésen van, a csőlátásomon, ami azt jelenti, hogy olyan, mint hogyha kinéznétek mondjuk egy kulcsukon, és én nagyjából azt a sugarú részt látom, tehát azt a részt például most rád nézek. A melletted lévő kisfiút egy picikét még látom, de például ezt a kislányt téged már nem látom. Illetve, hogyha kimegyek a fénybe, és süt a nap nagyon, és kimegyek, nekem egy 10 perc körülbelül kell, hogy valamit is lássak, mert egy nagy fehér ködöt látok kb. Egy jó 10 percig, hogyha nincs rajtam napszemüveg. Napszemüveg azért sokat korrigál. Viszont olvasok.
6: Erika, milyen tárgyat tanít a gyerekeknek?
15: Én a készségtárgyakat tanítom, leginkább technikát, rajzot, testnevelést, etikát.
6: Volt már ilyen szemléletformáló programban annak idején?
15: Az a helyzet, hogy évek óta szervezem az iskolámban a Tolerancia Napot, most már minden évben van, és ott együttműködő partnerünk az önök szervezete. Úgyhogy a mi diákjainknak ezek már nem annyira új dolgok, de ezt nagyon sokszor kell mondani, hogy tényleg szemléletük formálódjon, és olyan felnőttekké, fiatal felnőttekké váljanak, akik a empátiával figyelik a

0: Tabi, vakvezető kutyával közlekedésről meséltél a gyerekeknek.
1: Szerintem nagyon érdeklődők voltak, nagyon figyeltek. Vakvezető kutyáról, meg a segítségről, közlekedésről órákat lehet beszélni. Én úgy gondolom, hogy ez a csapat, ez az osztály még hallgatta volna, de bízom benne, hogy visszatérünk mi hozzájuk.
0: Tündi, sötétboltban dolgoztál, vegyesboltban.
2: Igen, ők is elég érdekesnek találták ki, hogy tapintással kell nekik megtalálni a termékeket. Egy kicsit játszottam velük, hogy éppen az ebédhez kell az alapanyagot beszerezni. Ügyesek voltak, hát különleges ételek is kijöttek volna abból, amit kiválasztottak. A fiúk, mondhatnám, hogy szinte ügyesebbek voltak, mint a lány. Tehát mondták is, hogy ők a boltba szoktak tapogatni, többen is, és azért ahhoz képest, hogy első alkalom volt, hogy így tapintásra kell árut kiválasztani, nagyon ügyesek voltak, úgyhogy én a végén meg is dicsértem a csoportokat.
3: A program megvalósítása során az Együttható Egyesület önkéntesei, valamint közösségi szolgálat keretében gimnáziumi tanulók segítették munkánkat. A helyszínt a Kondor Béla közösségi ház biztosította. A program technikai lebonyolításában a ház vezetősége és munkatársai voltak segítségünkre. Valamennyiüknek köszönjük.
4: A Kézzellátók program a Belügyminisztérium Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával a FOF 2025 projekt keretében valósult meg. Ruzsa Viktor riportját hallották.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
7: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Műsorajánlót hallottak.
12: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, ne, hogy ki ez a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallott.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztított el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegrédhez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést, legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban rendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!
4: Félre a csajos, hisztis, úgy jut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
5: Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban hallhatják Lilium Tündér párkapcsolati tanácsait, és arról is szó lesz, hogy az internet szárnyalásával elszállhat a családok együtt töltött ideje is. Elképzelhető, hogy nagy árat fizetünk azért, hogy a törzsfejlődés során egyre nagyobb lett az agyunk. Elképzelhető, hogy a rák ennek az ára. A marihuánáról sokszor hallhattak már, most már az is kiderült, hogy szívása károsíthatja a DNS molekulákat. A szex nagyon sok mindenre jó, például jó hatással van az egészségünkre is, és ez a legbiztonságosabb sport is. Az is kiderült, hogy nagyobb az apai gének szerepe, mint azt hitték, és mindazok számára fontos információ, akiknek furt kutyuk van, hogy bizony évente kellene bevizsgáltatni az onnan nyert víz minőségét.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Nagy árat fizetünk a nagyobb agyért. A csimpánzok a legközelebbi evolúciós rokonaink, génjeink nagyjából 98%-a megegyezik. A tudósok éveken át azt figyelték meg, hogy a csimpánzok meglepően ritkán betegszenek meg rákban. Hogy megtalálják ennek az okát, John McDonald, a Georgia Tech kutatója, az ember és a csimpánz géntérképét vette elő. Sok korábbi kutatás vizsgálta a gén megjelenés eltéréseit emberekben és csimpánzokban. McDonald és munkatársai újra áttanulmányozták a korábbi génadatokat, és hozzátettek néhány korábban kihagyott információt. Többféle szövetben vizsgálták meg a gén megjelenés eltéréseit, mint például az agyban, a májban, a vesékben. McDonald szerette volna próbára tenni a hipotézist, hogy a daganatos betegségek arányának eltérése vajon annak köszönhető-e, ahogy a sejtek megsemmisítik önmagukat. Ennek a fontos biológiai folyamatnak a neve a programozott sejthalál, vagy az apoptózis. A kutatók feltételezték, hogy az apoptózisért felelős néhány gén máshogy jelenik meg az emberekben, mint a csimpánzokban. Az adatok arra utalnak, hogy az emberi sejtek nem annyira hatékonyak a programozott sejthalál kivitelezésében, legalábbis az agyban és a tanulmányozott szövetekben nem. És mi a köze az apoptózisnak a rákhoz? Ha az apoptózis visszaesik, az növeli a daganatos megbetegedések kockázatát. Továbbá gyanítható, hogy az apoptózisban résztvevő számtalan gén rosszul működik a rákos sejtekben. Ennek van is értelme. A ráksejtek ellenőrizhetetlenül osztódnak, és valahogy semmibe veszik az önpusztításra utaló jelzéseket. És hogy jön ide az agy mérete? Egyes vélemények szerint az evolúció során az emberek természetes módon választottak ki arra, hogy nagyobb aggyal és fejlettebb értelmi képességekkel rendelkezzenek. Van egy olyan feltételezés is, hogy a nagyobb agyhoz szükség volt egy magasabb szintű idegsejt szintézisre. A kutatók összekapcsolják ezt a két feltételezést. Úgy vélik, hogy a csökkent apoptózis segíthette a nagyobb agyméret elérését, viszont hajlamosabbá tett a rák kialakulására is. Elég nehéz elmagyarázni, hogy miért lett gyengébb az apoptikus rendszerünk, mondta McDonald. Mi azt találtuk ki, hogy az agy növelése gyakorolt akkora nyomást a rendszerre, hogy csökkent az apoptózis mértéke. És habár a kevesebb apoptózis több rákos elváltozást jelenthet, nem volt ellene evolúciós, szelekciós nyomás, mivel a legtöbb ráktípus csak a reprodukciós kor után jelentkezik, tette hozzá McDonald. A feltételezés némileg különbözik a korábbi elképzelésektől a nagyobb agytérfogat kialakulásával kapcsolatban. Nagyobb az agyunk, mint a csimpázoknak, és a legtöbben arra koncentrálnak, hogy valószínűleg több idegsejtünk keletkezik, nyilatkozta a Life Science-nek McDonald. Én viszont úgy vélem, hogy az ellenkező oldalról is meg lehet közelíteni, vagyis onnan, hogy nem tudjuk elpusztítani őket. A kutatást alátámasztja néhány nem régiben végzett tanulmány, amelyek megfigyelték, hogy bizonyos megismerési képességet érintő betegségek esetében, amelyeknél az idegsejtek apoptózisa növekszik, kisebb a rák előfordulási valószínűsége. Eddig csak a génmintázatokból származó bizonyítékokat tették közzé. További tanulmányokat végeztek annak érdekében, hogy megvizsgálják a sejtpusztulás valódi mértékét a csimpánzoknál és az embereknél egyaránt. De ha ennél sokkal több adat áll majd rendelkezésre, akkor sem tudhatjuk meg biztosan, hogy milyen okból fejlődtünk ki éppen ilyen formában. Ez csak egy feltételezés, tehát meg kell tudnunk, hogy igaz-e vagy sem, mondta Stephen Hubble, a UCLA evolúciós biológia professzora, aki az említett tanulmányban nem vett részt. Érdekes lenne, ha a kiválasztódás megváltoztatta ezen gének kifejeződését és befolyásolta a megbetegedés esélyét. Szerintem ez érdekes irányba terelni a kutatásokat, ahol az evolúciós biológiát közelíthetnénk az orvosi kérdésekhez.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: A marihuána szívása is károsíthatja a DNS molekulát. Több tanulmány igazolta már a marihuána ártalmait, hozzájárulhat például a pszichózis kialakulásához. A legutóbbi vizsgálatok azt mutatják, hogy a füves cigaretta károsítja az örökítő anyagot is, ami növeli a tüdőrák kockázatát. A brit Leicesteri Egyetem munkatársai, az Amerikai Kémiai Társaság lapja, a Chemical Research in Toxicology című szakfolyóirat hétfőn megjelent számában közlik kutatásuk eredményeit. Számos vizsgálat igazolta már, hogy a dohányfüstben lévő toxikus anyagok károsítják a DNS molekulát, ezáltal növelik a tüdőrák és más ráktípusok kockázatát. Mindeddig bizonytalanság volt azonban afelől, hogy a marihuánának lehet-e ugyanilyen hatása. A kutatók különösen az acetaldehid nevű mérgező hatású vegyületre gyanakodtak, a hagyományos módszerekkel azonban nehezen tudták mérni annak DNS károsító hatását. Rajinder Singh csoportjával most módosított tömegspektrográfiát, egy nagy érzékenységű módszert alkalmazott a vizsgálathoz. Eredményeink bizonyítékot szolgáltatnak a cannabis DNS károsító hatására, nevezetesen arra, hogy a marihuánás cigaretták rendszeres szívása rákos folyamatot indíthat el, ezáltal ártalmas lehet az emberi egészségre, idézte a kutatók közleményét a Life Science című internetes tudományos portál. A kutatást az Európai Unió kiválósági hálózata, a brit orvosi kutatások tanácsa és más csoportok is támogatták. A szex, kérem, sok mindenre jó és jó hatással van az egészségünkre is. A szex a szépség egyik kezelésmódja, fényessé teszi a hajat, simává a bőrt, csökkenti a bőrbetegség esélyét, továbbá a legbiztonságosabb sport, amit csak űzhetsz. Tudományos tesztek kimutatták, hogy amikor a nők szeretkeznek, testükben ösztrogén hormonok termelődnek, amelyek a hajat fényessé, a bőrt pedig simává varázsolják. A gyengéd, feszültségoldó szeretkezés csökkenti a bőrbetegségtől való szenvedés esélyeit, a bőrkiütést és a bőrhibát. A szeretkezés elégeti azokat a fölös kalóriákat, amiket a romantikus vacsi alatt felhalmoztál. A szex az egyik legbiztonságosabb sport, amit valaha űzhetsz. Megnyújtja, megerősíti a tested majdnem minden izmát. Sokkal élvezetesebb, mint 20-hoz úszás, és nincs szükség speciális sportcipőre sem. A szex az egy azonnali gyógyír a vad depresszióra. Felszabadítja a test endorfinját a véráramlatban, amely ezáltal jó közérzetet biztosít és jó létérzetet eredményez. Minél többet szeretkezel, annál többen kínálják fel neked azt. A szexuálisan aktív test hatalmas mennyiségű kémiai anyagokat bocsát ki, amelyek neve feromon. Az ilyen finom szexparfümök őrítik meg,

0: orrot. A szex az egy nemzeti antihisztamin. Segít felvenni a küzdelmet az asztma és a szénanátha ellen. Na, eléggé felkeltettem az érdeklődésüket?
1: Hobbi Rádió!

0: Ez a Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: Az amerikai biológusok szerint az ondosejtekben olyan különleges módon csomagolt állapotban van jelen az örökítő anyag, hogy az nagyobb befolyással van a megtermékenyített petesejt fejlődésére, mint azt eddig hitték. Az Utahi Egyetem kutatói a Nature tudományos magazin online kiadásában tették közzé felfedezésüket. Ismert, hogy az ondosejtekben a többi sejthez képest szorosabb csomagolásban van jelen a DNS molekula. Ez segíti a küzdelmet, amely a megtermékenyítésért zajlik, a kisebb, gyorsabb sejtér célba elsőként és juttathatja be genetikai állományát a petesejtbe. Az előny azonban hátránnyá válik, amikor a szoros csomagolást a reprodukció érdekében ki kell bontani, azaz kiszabadítani az örökítő anyagot. Az ondósejten kívül minden más sejtben a DNS-t az úgynevezett hiszton fehérjék burkolják be, ami

0: könnyű kicsomagolást tesz lehetővé. Az ondósejtben lévő DNS molekulának azonban csak 4%-a körül van hiszton, túlnyomó részét, 96%-át a jóval sűrűbben elhelyezkedő, szinte áthatolhatatlan protaminfehérjék szerkezete veszi körül. Brett Cairns és munkatársai megállapították, hogy a hisztonnal körülölelt 4% nem véletlenszerűen adódik, hanem a lazább burok fontos génekhez kapcsolódik a megtermékenyítés utáni embrionális fejlődésben. A kísérletekhez szükséges sperma minták az Utahi Egyetem termékenységi klinikájáról származtak. Ezekből elválasztották a hisztonokhoz kötött DNS részleteket, majd meghatározták a génszakaszokat. A kutatók szerint a felfedezés nyilvánvaló kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban is, hogy a DNS molekula ondósejtben tapasztalható különleges csomagolása fontos tényezője a termékenységnek. A megállapítás újabb példa arra, hogy a nemzedékről nemzedékre átadott információnak csak egy része maga a DNS molekula. Fontos hír mindazok számára, akik saját furt kúttal rendelkeznek, hogy évente ajánlott ellenőriztetni a privát kutak vízminőségét. A gyermekek különösen érzékenyek az ivóvíz okozta fertőzésekre, ezért a privát kutak vízminőségét rendszeresen ellenőriztetni kell, ezt javasolják amerikai gyermekgyógyászok. Ha a megfelelő feltételek teljesülnek, akkor elővigyázatossággal még a csecsemők számára is fogyasztható a furt kutakvize. Az Egyesült Államokban jelenleg a háztartások mintegy egyhatoda látja el magát saját furt kútból. Milyen teendőkre van szükség, ha furt kútból isszuk a vizet? Az amerikai gyermekgyógyászok nemrég összeállították azokat a teendőket, amiket a szülőknek feltétlenül meg kell tenniük, ha gyermekük furt kútvizét issza. Az ajánlás szerint a kutak vizében évente szükség van a fekáliás szennyeződésekre utaló úgynevezett koliform baktériumok és nitrát ionok mennyiségének ellenőrzésére. Az évenkénti ellenőrzésen kívül soron kívüli vizsgálatra van szükség akkor is, ha újszülött érkezik a családba, illetve ha a kút szerkezeti sérülés szenved, olvasható a beszámolóban. A gyermekek különösen érzékenyek az ivóvíz okozta fertőzésekre, amelyek hátterében például a fertőzött kutakvize is állhat, mondta dr. Walter G. Rogan, az Egyesült Államok Nemzeti Környezeti Egészségtudományi Intézetének epidemiológusa, a tanulmány első szerzője. A megfelelő odafigyeléssel a privát kutakvize biztonságosan használható, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy a kútvizet vegyszerek és kórokozók is megfertőzhetik. A nitrát ionok jelentik a leggyakoribb problémát. Az emberi és állati ürülékből, illetve a műtrágyákból származó nitrát ionok a furt kutakat használók leggyakoribb problémája. A nitrát a 3 hónaposnál fiatalabb csecsemők számára jelent veszélyt, mert az ő szervezetük nem képes az ionok átalakítására. A Pediatrics című szaklapban júniusban megjelent tanulmány szerint az olyan kútvíz, amely literenként 10 mg-nál több nitrátot tartalmaz, nem használható a csecsemő tápszerek elkészítéséhez. Az útmutató a palackos vizek használatát javasolja minden ilyen esetben, valamint akkor is, amikor az ivóvíz forrása ismeretlen. Az új ajánlás azt is kiemeli, hogy mivel a kútvíz szennyezettsége mindig helyi probléma, a családoknak, a helyi és az állami egészségügyi szakértőkkel is kapcsolatban kell állniuk annak megállapítására, hogy az adott körzetben milyen szennyezettség állhat fenn. Így például egyes területeken arzén, radon, só, illetve mezőgazdasági tevékenységből adódó szennyeződésekkel kell számolni. A csecsemőkre különösen veszélyes lehet a kék betegség. Ez a nitrát okozta mérgezés neve, ez az úgynevezett metamoglobémia, az elnevezés a nitrátmérgezést szenvedett gyermek bőrének kék elszíneződésére utal. A vízzel a szervezetbe jutott nitrát ionok a fiatal csecsemő szervezetében nitrit ionokká alakulnak, amelyek az oxigénnél szorosabban kötődnek a vérbeli hemoglobinhoz, ez pedig akár fulladáshoz is vezethet. Magyarországon a furt kutak vizének vizsgálatát az ANTS élelmiszer és vízvizsgálati laboratóriumai végzik.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ez a Teremtés koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Az amerikai családok egyre kevesebb időt töltenek együtt, beleértve az étkezéseket és a tévézést is. A tendencia egybeesik az internet és a közösségi hálózatok terjedő használatával, bár egy a múlt hétfőn közzétett tanulmány nem kizárólag az utóbbiakat hibáztatja. A Dél-Karolinai Egyetemen működő Annenberg Központ a digitális jövőért kutatói szerint a tavaly elvégzett felmérésben résztvevő amerikaiak 28%-a állította, hogy kevesebb időt tölt a családtagjaival. Ez a szám 2006-ban még 11% volt. A központ munkatársa kifejtette, hogy az olyan közösségi hálózatok látogatottsága, mint a Facebook, a Twitter vagy a MySpace jelentősen emelkedett. Az 5 éves Facebook aktív felhasználóinak száma például a tavaly augusztusi 100 millióról mostanra 200 millióra növekedett. Kiemelte, hogy az internet többnyire egyéni műfaj a televíziózással szemben, ahol összegyűlhetnek a családtagok. Egyre több ember aggódik ugyanakkor amiatt, hogy a gyerekek és a kamaszok milyen sok időt töltenek a számítógép előtt. A kutató véleménye szerint nagyon fontos lenne az internet korában is, hogy a családtagok minél több időt töltsenek el egymás társaságában. Az évtized első felében a családok még átlagosan havi 26 óra együtt töltött időről számoltak be, 2008-ra ez a szám 30%-kal havi 18 órára csökkent. A felmérésben 2030 véletlenszerűen reprezentatív minta alapján kiválasztott 12 évnél idősebb amerikai vett részt 2008 áprilisa és júniusa között. A fejlődés ismeretében igencsak kíváncsi lennék egy magyarországi felmérés eredményeire. Palágyi Kata szerint a következő 10 dolog nagyon megnehezíti a párkeresést. 1-es pont. A régi partnerhez való kötődés. Amikor valaki iránt romantikus érzelmeink vannak, akkor nem vagyunk nyitottak másra. Ha úgy kezdünk bele egy párkeresésbe, hogy valójában lezáratlan még bennünk az előző kapcsolat, akkor vagy nem találunk párt, vagy könnyen lehet, hogy olyan valakit választunk, aki hosszú távon nem való hozzánk, de például vigasztaló lehet a szeretete, vagy hasonlít az előző párunkra. 2-es pont. Saját magunk el nem fogadása. Aki magát nem szereti, az másnak sem hagyja, hogy szeresse, hiszen nem hiszi el magáról, hogy valóban szerethető. Ha úgy érzed, nem tudod elfogadni magad, akkor miért is fogadna el más, hiszen ahogyan az egészséges önbizalom, úgy sajnos az öngyűlölet is sugárzik az emberről. Ha ilyen gondod van, előbb saját magaddal barátkozz meg, ha kell, kérd szakember segítségét. 3-as pont. Irreális elképzelések. Aki a szőke herceget várja fehér paripán, lehet, hogy nem veszi észre azt az értékes embert, aki ott van az életében. A számunkra fontos dolgokból nem engedve, érdemes átgondolni, vajon nem rakjuk-e irreálisan magasra a lécet, nem veszünk-e el a részletekben. Ha azt várjuk a partnerünktől, hogy a hibáinkat elfogadja, akkor fontos, hogy mi is el tudjuk fogadni, hibátlan emberek nincsenek. 4-es pont. Félelem a visszautasítástól. Sokan nem is igazán keresnek, csak üldögélnek és várják, hogy az igazi megtalálja őket. Amikor valaki iránt vonzalmat érzünk, mindig félünk tőle, vajon ő éreze irántunk valamit. A kezdeményezés kockázatának felvállalása szükséges ahhoz, hogy esélyünk legyen a boldogságra. Nem kell ajtóst rontanunk a házba, ha tetszik valaki, de merjünk odalépni, megszólítani. Az elutasítás nem azt jelenti, hogy egyikőtökben hiba van, pusztán nem találtatok egymásra. 5-ös pont. Negatív hiedelmek. Biztosan hallottad már, vagy talán mondtad is, nekem úgysem sikerül. Ha így hiszed, így is lesz. A negatív gondolatok nagyon erős gátjai tudnak lenni a boldogságnak. Próbálj pozitívan gondolkodni, arról fantáziálj, amit szeretnél, és ne arról, amitől félsz. Higgy benne, hogy megérdemled a boldogságot. Ha nem tudod a negatív gondolkodást legyőzni, akkor érdemes pszichológushoz fordulni, hiszen a pozitív gondolkodás nagyon fontos ahhoz, hogy jól érezd magad a világban. 6-os pont. Más területeken való nehézségek. Ha valakinek éppen nincs munkahelye, vagy sorozatosan konfliktusa van a szüleivel, esetleg gyászol, akkor nagyon nehéz lehet a pártalálás. Amikor az életünkben krízis helyzet van, akkor energiáinkat a krízis megoldására kell fordítanunk. Nem érdemes több felé osztani ezt az energiát, amikor sok a gondunk. Hagyjunk magunknak időt a gondok megoldására, és ne akarjunk mindent egyszerre megoldani. 7. pont. Saját vágyaink tisztázatlansága. Ha tudom, hogy kit keresek, könnyebb megtalálnom. A túl tökéletes partnerről való álmodozás helyett gyakran egyáltalán nem tudjuk, kire van szükségünk, milyen az, akivel együtt tudnánk élni. Ez azért nehéz, mert így belesodródunk olyan kapcsolatokba, amiben hamar kiderül, hogy a dolog nem fog hosszú távon működni. Érdemes tudatosítani magunkban az elvárásainkat. 8. pont. A félénkség. Sokan egyáltalán nem kezdeményeznek, de ha másik fél lép, azt is nehezen fogadják. Vannak zárkózott személyiségek, akik nagyon gazdag lelkivilággal rendelkeznek, de mivel nagyon nehezen mutatják meg magukat, ezért ezt a szép világot nem ismerik meg, még a hozzájuk közel állók sem. Meg kell tudni nyílni, ha már kialakult a bizalom egy kapcsolatban. A félelmek, az önbizalom hiány ezt nehezítheti, de érdemes ezen dolgozni, hiszen nem szerethetünk valakit, akit nem ismerünk. 9. pont. A másik félreismerése. Ha rendszeresen kiderül néhány hét vagy hónap múlva, hogy teljesen másnak láttad a párod, mint amilyen valójában, akkor érdemes ezen elgondolkodni. Biztosan neki is van felelőssége ebben, de ha ez többször előfordul, érdemes a saját szerepedet végig gondolni. Vajon te nem akarod látni, milyen valójában? Vagy nem is engeded igazán, hogy megmutassa magát? 10. pont. Félelem az újabb csalódástól. Nagyon gyakran lépnek be egy párkapcsolatba úgy az emberek, hogy valójában nem adják bele teljesen magukat, nem köteleződnek el. Ezt általában azzal magyarázzák, hogy már csalódtak, és többé nem akarnak kockáztatni. Persze ez csak látszat megoldás, hiszen ha nem köteleződöm el, akkor nem tudom megélni a közelség, a meghittség örömét sem, így igazából nincs is igazán értelme a párkapcsolatnak. Meg kell tanulnunk elviselni a csalódásokat is, hiszen az élet minden területén szembe kell néznünk kudarcokkal is, így értékelhetjük igazán a sikert. Ha elfogadom a kockázatát, hogy csalódhatok és átélem a saját érzéseimet elfojtás helyett, akkor a csalódással együtt is többet nyerek érzelmileg, mint ha megpróbálnék távolságot tartani a partneremtől. Sok dolog nehezíti a párkeresést. Gyakran úgy érezhetjük, hogy nincs kiút. Ha már úgy érzed, nem találsz megoldást ezekre a gondokra, akkor érdemes pszichológiai tanácsadás keretében változtatni ezen.
2: Hobbi Rádió.

Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazin műsorunk, ha tetszett önöknek, keressék a jövő héten is. Bod György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.

0: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Life.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadékság elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A mikrofonnál
7: Igazi nagy klasszikusok érkeznek a következő 60 percben, a 90-es évek felejthetetlen dalait idézzük fel a mintegy következő egy óra hosszában. Sommer Gábor kalauzolja önöket a felejthetetlen klasszikusok között. Már is belevágunk, és jön majd egy 1991-ben alakult technoformáció. A Two Unlimited producere egy belga úriember, Jean-Paul de Koster, tagjai pedig hollandok, méghozzá a rapper Ray Slingard, illetve az énekes Anita Doss. 16 listavezetőjük volt, többek között olyan dalok, mint a Get Ready for This, a Twilight Zone, a No Limit, vagy éppen a Tribal Dance. Világszerte több mint 18 millió eladott albummal büszkélkedhetnek. 2009 áprilisában pedig újra alakult a csapat, illetve hát egy kicsit felfrissítették a kicsit elfeledett nevüket, és 2010 januárjában, igaz, nem Two Unlimited néven, hanem Ray és Anita formációjaként, de újra dolgozik a legendás csapat. Hamarosan majd egy igazi technos Two Unlimited nóta, a Jump for Joy érkezik itt a Nekem 90-ben. Előtte azonban bemelegítésként a Two Brothers és a Mirror of Love kezdi meg a mai sort, szóval tartsanak velem!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Megunhatatlan dolog a 90-es évek legnagyobbjai közül, és hogyha már az előbb a Too Unlimited kapcsán kicsit felpörgetett tempóban voltunk, és a techno világától egyébként nem sokban áll messze a rave, akkor már is egy örök klasszikussal folytatjuk, a rave-nek pedig legnagyobb képviselője a német Dune volt, a Hand in Hand mindjárt indul itt a legendás multidézésben, utána pedig Olaszországba fogunk kalandozni, és egy 1967-ben Turinban, Piemont tartományban született olasz DJ-t, illetve remixert hallgatunk, méghozzá Luigino Celestino D'Agostino-t, ismertebb nevén Gigi D'Agostino-t, az Italo Disco legnagyobb olasz képviselőjét. A The Riddle érkezik, ez is egy feldolgozás. Egyébként a 90-es években nagyon nagyokat tudtunk rá bulizni, úgyhogy aki szerette ezt a dalt, mindjárt egy kis örökemlék itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Már is folytatjuk igazi legendáinkkal. A 90-es évek legnagyobb dalaiból válogatunk a mai napon is. A folytatásban pedig majd egy Eurodance dance pop formációt hallgatunk méghozzá. Frank Farian, egy német úriember alapította a Labust, ami franciául egyébként szájat jelent. Szóval a Labust 1994-ben méghozzá Melanie Thornton, illetve Lane McCrae közreműködésével alkották a Labust. Két legnagyobb daluk volt a 90-es évek közepén, a Be My Lover, illetve a Sweet Dreams, de természetesen sok más ismert dal is van tőlük, csak hát azok nem feltétlen értek el akkora sikereket, ilyen például a You Won't Forget Me, amit mi már is hallgatunk itt a mai multidézésben, utána pedig a Loft féle It's Rain Again-t hallgatjuk, nem sokára majd itt a mai Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Folytatódik Multidézésünk, ahol még mindig a 90-es évek legnagyobb dalaiból válogatunk. A 90-es évekre egyébként, hát hogyha azt nézzük, legtöbb évben egyébként ugye az Eurodisco, illetve az Italo Disco volt a jellemző. Így nem véletlen, hogy oly sok jó dal született egyébként ebben az évtizedben. Szóval nem is szaporítanám tovább a szót, hanem már is mennénk tovább egy német Eurodance formációval. Igazi sikereket értek el Európában, Ázsiában, Óceániában, sőt még Dél-Amerikában is az 1990-es évek közepén a legreprezentatívabb csoportnak számítottak ők a High Energy stílusában, számtalan danceklubban, illetve pop arénában lépett fel a Masterboy. Legnagyobb dalai között a Hits in the Night is szerepelt, ami természetesen mi sem hagyhatunk ki abból a sorból, amit ma összeválogattam önöknek. Úgyhogy már is jön a Masterboy féle Hits in the Night, utána pedig Paul Johnson örök megunhatatlan dala nem sokára felcsendül majd a sorban, a Get Get Down is nem sokára jön, itt a mai multidézés.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Nekem 90, mert ilyen zenék már régen

0: Jobbi Rádió.
1: A végéhez érkeztünk a mai legnagyobbak talózásának a 90-es évek legjobbjaiból, azonban egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben újra fogunk válogatni, úgyhogy remélem, hogy akkor is velem fognak tartani. Két dallal azonban még mindenképpen szeretném, hogyha a 90-es években éreznék magukat, Prezioso és a Tell Me Why, végül pedig de semmiképpen sem utolsó sorban Joan Osborne fogja majd zárni a sort. Joan Osborne-nak egyébként semmi köze nincs az Osborne családhoz, mármint a Ozzy Osborne féle családhoz. A One of Us, amit bizony ugye Jimmy Winchester által is ismerhetünk, ez viszont az eredeti, ezzel zárjuk a mai 90-es évekbeli multidézésünket, és ezzel köszönöm meg Sommer Gábor az elmúlt 60 perc kitüntető figyelmét, jöjjenek jövő héten is, én biztosan, hogy itt leszek, remélem, hogy önök is, további szép napot kívánok mindenkinek, és maradjanak velünk, viszont hallásra!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban, a kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Dolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Janzakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje! Minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
0: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 17-én köszöntjük Elek, valamint Endre nevű kedves hallgatóinkat. Az Elek magyar eredetű férfi név a régi Velek személynévből ered, jelentése ismeretlen. A 19. században kezdték a görög Alexiosu magyar megfelelőjeként használni, ennek a jelentése pedig védelmező. Ünnepelnek még az elekek február 11-én is. Becézése Elib Elike Lexi, jeles viselői a névnek, fényes elek, statisztikus, Benedek elek író, valamint önkedves elek. Ugyanezen a napon köszöntjük Endre nevű hallgatóinkat. A görög eredetű András név latin Andreas név változatából, vagy a német Andreas név Andres becézőjéből ered, jelentése férfi és férfias. Ünnepelnek még az Endrék november 30-án is. Decézése ennek a névnek Endrécske, Andrus, Andruska, Andrew, Andri, Bandi, Bandika, Bandus és Banduska, jeles viselői Adi Endre költő, Bajcsi Zsilinszki Endre politikus, Hűgyes Endre orvos, valamint Gellért Endre rendező és ön kedves Endre. Ugyanezen a napon köszöntjük még Ajándék, Bánk, Celina, Cyril, Donáta, Jessica, Leo, Lotti, Magda, Magdaléna, Magdolna, Marcellina, Mária, Marléna, Ond, Robert, Ruszlán, Ruszlána, Sarolta, Szabolcs, Szalárd, Szegfű, Szelemér, Szórád, Veszta, Vetúria, Zoárd, Zoárda és Zóbor nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby rádió.
3: Hello,
4: Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby rádiót.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 17-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza egy kicsit a történelem során, mi is történt ezen a napon. 1440. július 17-én a fehérvári bazilikában Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával Magyarország királyává avatta első Ulászlót. A Szent Koronát nem tehették Ulászló fejére, mert azt az özvegy Erzsébet királyné ellopatta és magánál

0: Barnai Klári színésznő. Amikor megszületett, még egghosszekereken járták a falvakat a színészek. Már egészen fiatalon sztárlett, pedig nem végzett főiskolát. A német megszállás alatt nem játszott, csak a háború után lépett újra színpadra. 150 fémszerep és megszámlálhatatlan színpadi szerepben láthattuk. Egyik legkedvesebb partnere Mensáros László volt, aki egy jubileumi előadás után két lovas hintóval kocsikáztatta meg Tolnai Klárit, Klárikát. Utolsó nagy alakítása a Nagymama című vígjáték címszerepe volt. Két évet lépünk előre, 1917. július 17-én az angol királyi család felvette a Windsor nevet. Közelítsünk a 20. század közepe felé, 1945. július 17-én Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődött a Potsdami konferencia, a II. Világháború európai eseményeit lezáró tanácskozás, amely Churchilltől a Terminál akció fedőnevet kapta. Két évet lépünk előre, 1947. július 17-én meghalt Raoul Wallenberg, svéd üzletember és diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg a II. Világháború alatt. És végül, de nem utolsó sorban, 1954. július 17-én megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Mózes első könyve első fejezetéből.
1: Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt,

0: de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap.
1: Hobbyradio.hu. A rádiót.
2: 2026. július 17-e, péntek. Az emberfia ura a szombatnak is. Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet, 1-től a 8. versig. Húsvét táján, az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: nézd, de tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte: nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Elmélkedés. Jézus tanítványai egy gabonaföld mellett sétálnak, szombat van, éhesek. Ezért letépnek néhány kalászt. A farizeusok rögtön ítéletet mondanak cselekedetükről: szombaton nem szabad aratni, nem szabad munkát végezni. Jézus válasza azonban a törvény értelmét világítja meg. Nem a betű számít, hanem a szív. A törvény célja nem az ember nyomorgatása, nem életének ellehetetlenítése, hanem segíteni az embert. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, idézi Jézus Ózeás prófétát. Az irgalmasság gondolata újra és újra visszhangzik az evangéliumokban. Istennek nem a külső formák tetszenek, hanem a szív, amely képes szeretni, meg tud bocsátani. A farizeusi gondolkodás bennünk is jelen van. Gyorsan ítélünk, ha valaki nem úgy viselkedik, mint elvárnánk. De Jézus azt mondja, az ember fontosabb a szabálynál. A törvény célja nem a korlátozás, hanem az élet védelme, az élet támogatása. Tudok-e irgalmas lenni akkor, amikor könnyebb volna ítélkezni? Az Istenhez vezető út nem a pontos szabálykövetés, hanem a szeretet és az irgalom gyakorlása. Az irgalmas Jézus van jelen bennünk, ha az embert fontosabbnak látjuk, mint a rendszer elvárásait. Irgalmas Jézus, taníts engem is úgy látni az embereket, ahogy te tekintesz rájuk. Ne engedd, hogy elvakítson a szabályok ridegsége, a hagyományok merevsége. Adj nyitott szívet, amely érzékeny a másik ember éhségére, legyen az testi vagy lelki hiány. Add, hogy ne a magam igazát keressem, hanem a te igazságod szerint cselekedjek. Irgalmasan, figyelmesen, emberséggel. Hadd legyek olyan tanítványod, aki irgalmas szívvel tekintek minden emberre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy évszázadokkal ezelőtt Londonban a taverna vendége ellenőrizhette a boros pincét, hogy nem vizezik-e a bort. Ha a tulaj ezt megtagadta, még akár börtönbüntetést is kaphatott.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Redikül. Szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balaton átúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén, a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcsőfeljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öreg tó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nél tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvítorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a tápió és a hajta. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Üdvözöllek az IT Szemle NV Access összefoglalójában. A hét nagy híre, hogy az NVIDIA a legközelebb érkező verziójában egy teljesen új nagyítóeszköz debütál, és az érintővezérlés is komoly fejlődésen megy át. Az NVIDIA, vagyis a Non-Visual Desktop Access, egy ingyenes képernyőolvasó Windows rendszerre, amelyet az NV Access non-profit szervezet fejleszt. A 2026,2 verzió éppen most éri el béta tesztelésének 7. szakaszát, és már most látszik, hogy ez nem egy szokásos frissítés lesz. A legizgalmasabb újítás azoknak szól, akik nem csak teljesen vakok, hanem gyengén látók is. A programba beépítik a saját nagyítóeszközét, amely képes a kép közelítésére és színszűrők alkalmazására is. Egyelőre csak teljes képernyős módban működik, a dokkoló nézetek egy következő kiadásban érkeznek majd, de ez az irány azt jelzi, hogy az NV Access a jövőben egy helyen kínál megoldást mind a vak, mind a gyengénlátó felhasználók számára. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a visszaállítási folyamat is barátságosabbá válik. Ha valaki véletlenül elindítja a gyári beállítások visszaállítását, mostantól egy visszavonás gomb jelenik meg, amellyel menteni lehet az előző konfigurációt. Ez a kis változás sokat számíthat, ha valaki tévedésből indítja el a folyamatot. Az érintővezérlés terén is bővülnek a lehetőségek. A csippentős mozdulatokon túl megjelenik az érintéses böngészési mód is, amellyel weboldalak fejlécei, űrlapmezői és más elemei között lehet majd pöccintéssel navigálni. A bővítmények ezentúl saját érintési módokat is regisztrálhatnak, ami rugalmasabbá teszi a rendszert. A felolvasás és a braille terén is vannak újdonságok. A bővítmények mostantól saját szótárakat adhatnak az NVIDIA szótárkezelőjéhez, és a Windows beépített modern szövegfelolvasó motorjánál, az Onetsorenál be lehet majd állítani, hogy az írásjelek után mennyi szünetet tartson a hang. Hasznos lesz az is, hogy az utoljára felolvasott szöveg egyetlen gyors mozdulattal megismételhető és megtekinthető lesz egy külön ablakban. A braille kijelzők automatikus görgetést kapnak, a Liblois fordítókönyvtár pedig új olasz és észtáblázatokkal bővül. A béta tesztelők számára jó hír, hogy a 7. béta néhány korábbi hibát is orvosolt, frissítés után a program már nem kér szükségtelenül újraindítást, és javult a Foxit PDF szerkesztővel való együttműködés is. Aki kipróbálná az újdonságokat, az NV Access weboldaláról töltheti le a béta verziót. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üdvözöllek az IT szemlet Döjbötep összefoglalójában. Ez egy kétrészes sorozat első része, szóval lesz még folytatás. A hét legfontosabb fejleménye egy mondatban, a képernyőolvasók mostantól nem csak felolvasnak, hanem el is végzik helyettünk a feladatokat, és egy vak felhasználó megmutatta, hogyan lehet iPhone-on fizikai billentyűzettel hatékonyan dolgozni. Kezdjük azzal, ami a legtöbbet változtathatja a mindennapokon. A JOS képernyőolvasó, amelyet sokan használnak Windows számítógépen, bemutatott egy olyan funkciót, amellyel az AIA felhasználó helyett is cselekedhet. Nem csak felolvas, megnyit dokumentumokat, kitölti az akadálymentesítési szempontból problémás dátumválasztókat, és minden lépésnél hangos visszajelzést ad. Ha te magad is elvégezhetsz egy lépést, megteheted, az AI pedig onnan folytatja. Egyelőre nyitott kérdés, hogy a funkcióhoz plusz előfizetési díjat kell fizetni, de az irány egyértelmű. Az NVIDIA is hasonló fejlesztéseken dolgozik. Ezzel összefügg egy technikai újítás, amelynek hatása messze túlnyúlik a képernyőolvasókon. Az AI egyre inkább közvetlenül a háttérrendszerekkel kommunikál, nem a weboldalon kattintgati, ahol a legtöbb akadálymentesítési probléma van. Egy szálláskeresőnél például lekéri az eredményeket és akár le is foglal, anélkül, hogy végig tapogatnánk a nehézkes webes felületet. A BeMyOAS az a szolgáltatás, amely látó önkénteseket vagy AIT köt összevak felhasználókkal most Mac-re is elérhető asztali alkalmazásként, és billentyűparancsokkal kérhetünk képlírást bármely megnyitott ablakból. A Braille hardverek terén is volt újdonság. A Humanware Braille Note Evolve-idén ősszel kap egy 40 cellás kuvert változatot. Egy startup ennél is merészebbet ígér, körülbelül 2000 dollárért kínálna 20 cellás Braille kijelzőt, ez töredéke a jelenlegi piaci áraknak, de a beta teszt még 1-2 évet vesz igénybe. A Good Maps beltéri navigációs alkalmazás összepárosítható a Meta okos szemüvegével. A szemüveg nagy előnye, hogy a kamera a fej pozíciójában rögzül, nem kell az egyik kézzel a telefon tartani és irányítani. Az eddigi tapasztalatok vegyesek, de az integráció ígéretes. Az APH Jiris Board egy egészen különleges eszköz, egyetlen célja a vakírás oktatása. Nem kell hozzá teljes számítógép vagy képernyőolvasó ismeret, csak egy hangszóró ez pontosan azt a tyúk és tojás problémát oldja meg, hogy a képernyőolvasó tanuláshoz már kellene tudni gépelni. Az iparági hírek közül kiemelkedik, hogy az Apple és az OpenAI a ChatGPT mögötti cég komoly jogi vitába keveredett. Az Apple szerint az OpenAI több mint 400 alkalmazottját csábította el, és bizalmas hardware fejlesztési adatok is kiszivároghattak. Ez azért különösen feszült, mert a ChatGPT közvetlenül be van építve az iPhone Siri digitális asszisztensébe. Az OpenAI közben egy új, GPT-5-6 nevű modelljét is bejelentette, amelynek ingyenes változata is elérhető lesz. A Microsoft körülbelül 4800 állást szüntet meg, és a felszabaduló forrásokat AI fejlesztésre fordítja. Jó hír viszont, hogy az új Windows gépeken a Copilot billentyű nem váltja fel kötelezően az alkalmazás menü billentyűt. A második részben folytatjuk. Megmutatjuk, hogyan üzemelt be egy vak felhasználó fizikai billentyűzetet iPhone-jára a VoiceOver képernyőolvasóval, és milyen akadályokba ütközött az úton. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Folytatjuk a Dribbletap összefoglalóját, hogyan változik a VAK felhasználók mozgástere egy visszatérő játékos, egy frankfurti eszköz és egy sydney-i kísérlet tükrében. Aaron Spelker 2019-ben egyik napról a másikra elveszítette a látását. Elsajátította a Jós képernyőolvasót és az iPhone VoiceOver funkcióját, de hiányzott az öröm. A megoldást videójátékokban találta, csak hogy alig volt elérhető információ arról, hogyan játszhat egy vakember. Ezért maga kezdett recenziókat írni, majd megalapított egy Mobile Accessible Games nevű Facebook csoportot, amely mára közel 4000 tagot számlál. Csaknem 250 értékelése nem csak azt mondja meg, játszható egy játék VAK felhasználónak, hanem leírja a korlátokat és a kerülő utakat is. Szülők is írnak neki ajánlásért, ezek a legmeghatóbb pillanatok. Az Apple Intelligence képernyőleíró funkciója lehetővé teszi, hogy a VoiceOver által fel nem olvasott elemekről hangos leírás kérjünk. Öröm példájában egy korábban alig elérhető játék pontozó táblája egyetlen hangutasítással lekérhető. Bankos alkalmazásokban is ugyanígy működik, ahol a képernyőolvasó nem jut el az egyenleghez. Frankfurtban bemutatkozott az IPAS nevű kézi eszköz, amely lidar technológiát, infravörös lézeres távolságmérést alkalmaz. Minél közelebb egy tárgy, annál magasabb a hangjelzés, a két érzékelő sztereó képet alkot, így irány is meghatározható. 80 grammot nyom, 1000 euró alatt lesz az ára, egyelőre Németországban kapható. Nem a fehérbojt helyettesítője ismeretlen terek gyors felmérésére a legerősebb, vonatajtó megkeresése, zsúfolt tömegérzékelése, nyilvános mosdó feltérképezése. A Curb Theocar alkalmazás arra a problémára ad választ, hogyan találja meg egy VAK utas az Uberét a várakozó autók között. Az Mit Assistive Technology Club fejlesztette, nem rendszámra, hanem az autó leírására keres rá. Jelenleg kb. 1500 felhasználóval működik. A fejlesztők codesignereket keresnek VAK, hallásérült és mozgáskorlátozott emberek közül az mitkukasztablint.ne a e-mail címen lehet jelentkezni. Sydney hallgatónk, Connor néhány óra alatt készítette Claude AI segítségével egy teljes labdarúgó menedzserjátékot, amely Jós képernyőolvasóval teljes mértékben kezelhető. A tanulság: ma már nem kell megvárnunk, hogy egy szoftvercég elköteleződjön az akadálymentesítés mellett, ha valaki el tudja mondani, mit szeretne, az eszközök rendelkezésre állnak. Végül egy praktikus figyelmeztetés. A Samsung üzenetküldő alkalmazása leállt, a felhasználókat a Google Messages-re irányítják. A teendő: töltsd le a Google Messages-t, állítsd be alapértelmezetként, és legalább 24 óráig ne töröld a Samsung alkalmazást, amíg az összes üzenet biztosan átkerül. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Accesszon összefoglalójában. Ma egyetlen, de annál fontosabb kérdést járunk körül. Ha képernyőolvasóval szerkesztesz weboldalt, melyik tartalomkezelő rendszert érdemes választani? A WordPress-t vagy a Drupal-t? Ha eddig még nem hallottál tartalomkezelő rendszerekről, egy mondatban összefoglalom. Ezek azok a szoftverek, amelyekkel weboldalak tartalmát, cikkeket, képeket, menüket lehet kezelni anélkül, hogy programozni kellene tudni. A WordPress és a Drupal a két legelterjedtebb ilyen megoldás, és mindkettő ingyenesen elérhető. A WordPress az internet közel 42%-át hajtja meg, ami önmagában elképesztő szám. Kezdők számára gyorsan bevethető, a kiegészítő könyvtára hatalmas, és van mögötte egy aktív, segítőkész közösség is. Ami viszont képernyőolvasó felhasználóként igazán fontos, melyik szövegszerkesztőt használod benne? A WordPress régebbi, Slushits Editor nevű szerkesztője billentyűzetről jól kezelhető, közel áll egy hagyományos szövegszerkesztő logikájához. Az újabb Gutenberg blokkalapú szerkesztő rugalmasabb ugyan, de komplexebb is, és bár sokat fejlődött, kezdőknek inkább a Slushits Editor plugint ajánlják, amellyel visszakapod a régi, egyszerűbb felületet. Ez a bővítmény több mint 9 millió helyen fut, és még évekig kap hivatalos támogatást. Témák terén, vagyis a weboldal vizuális megjelenésének beállításánál érdemes olyan szablont keresni, amelyen rajta van az Accessibility Ready jelölés a hivatalos WordPress tématárban. A neve, az Astra és a GeneratePress neve forog jól ebben a körben. A Drupal ezzel szemben inkább azoknak való, akiknél a hosszú távú karbantarthatóság és a szigorú biztonság az elsődleges szempont. Az NFB, azaz a Vakok Nemzeti Szövetsége az Egyesült Államokban a saját weboldalait is Drupalon futtatja. Az adminisztrációs felület megfelel a WCAG, azaz a webes akadálymentességi irányelvek 2.0.1 alszintjének, és képernyőolvasóval jól navigálható. A beépített szövegszerkesztő szintén megfelel ezeknek a szabványoknak. Ráadásul van egy Editoria 11Y nevű modul, amit úgy kell ejteni, hogy Editoria 11 vagy, és amely szerkesztés közben azonnal jelzi, ha hiányzik például egy kép leírása, vagy ha a fejlés struktúra valahol hibás. A Drupalnak van egy különleges, megható vonása is, az alapértelmezett megjelenési szablonját Rachel Olivero tiszteletére nevezték el, aki a Vakok Nemzeti Szövetsége technológiai igazgatójaként vezette a Drupalra való átállást, és 36 évesen hunyt el 2019-ben. Szóval a lényeg, ha egyéni blogot, kisebb non-profit weboldalt vagy kisvállalkozást akarsz gyorsan elindítani, a WordPress a természetes választás. Ha viszont állami intézmény, nagy szervezet vagy komoly, sok szerkesztőt foglalkoztató webhely van szóban, ahol a biztonság és a részletes jogosultságkezelés is lényeges, ott a Drupal az erősebb megoldás. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

Üdvözöllek az IT Szemle Accessible Android összefoglalójában. Ma egyetlen, de annál fontosabb kérdéssel foglalkozunk. Tényleg megéri-e a drága, csúcskategóriás okostelefon, ha képernyőolvasóval használod? Ez a kérdés sokakat foglalkoztat, hiszen a prémium készülékek ára néha 300-400 ezer forint fölé is kúszik, és jogos feltenni, hogy ez a plusz pénz mit hoz a mindennapokban, ha nem játékra, hanem akadálymentesítési célokra. Például a TalkBack-re i az Android beépített képernyőolvasójára így támaszkodunk. A válasz árnyalt, de a lényege röviden így hangzik. A legtöbb ember számára a középkategóriás telefon is teljesen elegendő. A hétköznapi feladatok üzenetek írása, böngészés, e-mailek olvasása, telefonálás, közepes teljesítményű készüléken is gördülékenyen működnek. Ha egy-egy művelet néhány másodperccel tovább tart, az a legtöbb esetben elfogadható kompromisszum. Van azonban két terület, ahol a drágább hardver valóban érzékelhető különbséget jelent. Az egyik a mesterséges intelligencián alapuló szövegfelolvasók világa. A hagyományos, szabályalapú szövegfelolvasók szinte azonos minőséget adnak olcsó és drága gépen egyaránt. Az újabb, neurális szövegfelolvasóknál, amelyek emberibb, természetesebb hangot produkálnak, viszont már számít a processzor ereje. Egy ilyen motor középkategóriás gépen magas sebességre állítva akadozhat, szaggatottá válhat. Ugyanez a hang egy csúcskategóriás Qualcomm Snapdragon 8 Elite chippel szerelt készüléken folyamatos és természetes marad. Aki gyorsan hallgatja a felolvasást, már pedig sok tapasztalt TalkBack felhasználó pontosan így csinálja, annak ez nem mindegy. A másik terület, ahol a prémium hardware megmutatkozik, az erőforrás igényes műveletek, nagy fájlok konvertálása, sok alkalmazás egyszerre futtatása, hosszú telepítések. Ezeknél a különbség nem másodpercekben, hanem néha percekben mérhető. Fontos azonban megjegyezni, hogy az Android akadálymentesítési rendszerének legtöbb bosszúsága nem a processzortól függ. Ha egy alkalmazás rosszul kezeli a képernyőolvasót, vagy a TalkBack tájékozatlanul tapogatózik egy felületen, azt egy gyorsabb chip nem oldja meg. Ezek szoftver problémák, amelyeket a fejlesztőknek kell megoldaniuk. A döntést mindenki a saját igényei és lehetőségei alapján hozza meg, ide jó tudni. A prémium telefonára a legtöbb képernyőolvasó felhasználó számára nem igazolható valódi teljesítménytöblettel. Kivéve, ha valaki rendszeresen használ neurális szövegfelolvasót magas sebességen, vagy sokat dolgozik erőforrás igényes feladatokkal. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT Szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra!

0: Balázs Pali vagyok, sziasztok! Üdvözlök minden kedves hobbi rádió hallgatót, hallgassátok továbbra is a rádiót!
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegléthez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tészta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Hobbiradio.hu.
1: A rádiót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
7: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
1: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház. Mi megtaláljuk a közös hangot.
6: Kedves hallgatók, jó estét kívánunk! Hát ez már megint a Gépház. Hát hihetetlen, hogy már megint itt van a Rauch Robi, a Szakács Máté, meg a Bojtor Zoltán.
10: Jó estét!
6: Meg a Gépház. Mindenkinek.
11: Szevasztok! Sziasztok! Szevasztok. Igen, itt vagyunk, itt vigyorgunk önöknek. Pivaszul vigyorgunk itt önöknek. Itt van megint péntek, megint Gépház. Na, Gépház, na.
6: Na, mi van? Gépház van, mi van?
11: Szép estét kívánok mindenkinek. Nem, ilyen pimaszó nem vigyorunk, legfeljebb csak az Oli.
6: Na, menjél innen el.
11: Most jöttem.
6: De minek?
11: Ennyi épp elég volt mi.
6: Pontosan. Kedves hallgatók, hát nyár van. Gépház ide vagy oda.
10: Hát így július közepén érdekes is lenne, hogyha tél lenne.
11: Úgy például a Juliannát szokták úgy beszélni, hogy július. Csak így eszembe jutott.
6: Ha lehet, akkor több
11: de ilyen. Ha lehet, akkor de jutsz az semmi sem eszembe. Nem tudom, kinek van meg, ha eszembe jutott a kifli, egy ominózus, kultikus film jelenetében, üvegtigris, de ott is azt mondja a végén Csúlya Imre, hogy tudod, hogy még egyszer eszembe jutni. Én is ezt mondom, hogy nektek nem fog semmi sem eszembe jutni. Nem becsülitek meg akkor.
6: Robikám, nem csak nekünk nem jut az eszedbe semmi, hanem úgy egyáltalán nem szokott, mert nincs eszed. Na de, miután ezt így kitárgyaltuk.
11: Megbeszéltük. Nyár van, ott tartottunk. Most
6: igen, nyár van.
11: Ez sokkal eszesebb gondolat az Olitól.
6: Az idő tökéletes. Meleg van, strandidő van. Reméljük, hogy közel vannak mindenféle vízhez, és ott hallgatnak bennünket.
11: Ha meg nem, esik az eső. Sok közel lesznek a vízhez.
6: Kedves hallgatók, miért van ez
11: megint
6: így?
11: Megint eszembe jutott valami.
6: Bár az elején sírva könyörgöm, hogy ne szólaljon meg. De szólaljon meg, az önök leveleit olvassa fel, mert azért fizetjük, azért tartunk.
11: Igen, tarthatnátok jobban is, de azért ettől függetlenül szívesen olvasok leveleket, mert a hallgatóinkat nagyon kedvelem.
6: Ki a kicsit nem becsüli, tudod?
11: Hát ez neked jutott eszedbe. Tessék, köszönjük szépen.
6: Most itt nagyon közhelyet hirtelen nem tudtam kitalálni.
11: Épp elég volt ez közhelynek, annak jó volt. Eszében, kedves hallgatók, akkor így lassan rákanyarodva az értemesebbnek titulált témákra, így 2-3 perc ilyen holt idő után, amit megint prezentáltunk. Közhely! Igen. Szóval rákanyarodunk az értelmesebb témákra. Nyilván nem véletlen, hogy a legtöbb érdeklődést az a kétrészes adássorozat váltotta ki az utóbbi időben, ami a múlt héten, illetve a múlt hetet megelőző héten került itt nálunk műsorba. Ugye Porondon volt két kedves vendégünk, és az általuk is használt Meta Ray-Ban okos szemüveg. Hát a legelső kérdést akkor most így engedhess meg, nem hölgyel kezdem, mert hölgyek is írtak nekünk. De Dani azt kérdezi tőlünk, ami egyébként a műsorban elhangzott, de se baj, mert ismétlés a tudás anyja, hoppúja, micsoda közhely, azt a minden.
10: Hogy mindenki. Apja? Két P-vel.
11: Az apja. Csináljuk egy ilyen ismétlés appot. És akkor az lesz a tudás apja.
6: Jézusom.
11: Szerintem ez tök jó.
6: Az.
11: Ó, hogy az apja. Ezt nem folytatjuk ezt. Mindenki befejezi, ahogy tudja. Ellenben már is olvasom Dani kérdését.
6: Szeretne is ebből... ilyet vásárolni.
11: Igen, szeretne ilyet vásárolni, és nagyon tetszett is neki a műsor. Köszönjük. Mind a múzeti, mint az előtti. Kérdése pedig az, hogy itt a műsorban, amivel foglalkoztunk, az pontosan melyik féle volt? Itt mondja a Dani, hogy látott olyat, hogy gen 1, tehát első generációs, második generációs. Érdeklődik tehát, hogy itt melyik félről volt szó. Én úgy emlékszem, hogy a második generációsról
10: itt
11: volt szó.
10: Első generációt semmiképp ne vegyenek. Kedves hallgatók, ezt újra hangsúlyozzuk.
6: Második generációs volt, első generációsat ne. Tudjuk, hogy az az olcsóbb, csak...
11: Most még?
6: Ha az az olcsóbb, de nem tudjuk semmire használni, akkor viszont igen drága lesz így. Szóval lehet, hogy kevesebb bankót kell adnunk érte, csak ha nincs értelme, akkor szállhatjuk, bánhatjuk azt a mennyiséget, amit odaadtunk, mert az elveszik. Szóval gen 2-t kell venni, háromféle van. Mindegyik unisexnek lehet mondani, talán, meg hát a mai világban ez már nem is nagyon számít, én kérek elnézést, de akkor mondom. Három típus van, a Skyler, a Headliner és a Wayfarer. Ezek a Ray-Ban szemüveg típusok, tehát az, hogy Gen 2 az elektronikára vonatkozik, tehát az okos szemüveg részére a meta szempontjából, az pedig, hogy milyen kialakítású, az meg a Ray-Ban napszemüveg része, tehát ezt a Ray-Ban teszi hozzá. A Skyler, Skiller, macskaszem formájú, leginkább nőknek szánt modell. A Headliner kerek kialakítású lencsékkel rendelkezik, ez lehet akár unisex is. A Wayfarer.
11: Milyen jól ugatsz ilyen, Wayfarer.
6: Köszönöm szépen.
11: Nagyon tetszik.
6: Ezért jövök ide minden péntek este ugatni.
10: Jó az angolod.
6: Köszönöm. Tehát a Wayfarer kicsit ilyen szögletesebb lencsékkel rendelkezik. Azt mondják, hogy ez a férfiasabb modell, de igazából csomó csajról tudok, akik ilyet vettek, kinek mi a kényelmes. Ezeken belül van még egy large kifejezés is, amit használnak.
10: És
6: az elméletileg szélesebb a szemüveg eleje. De a szártávolság állítólag ezen is nagyjából hasonló.
10: De szerintem ez mindháromból van large?
6: Mindegyiken belül vannak altípusok, ilyen polarized, meg ilyenek például, ami napfényre sötétedik,
10: igen.
6: Meg hasonló. És ezekből nem mindegyikből van large. De kedves hallgatók, a kérdésük van, akkor szívesen segítünk. Például van olyan, hogy clear, az a tiszta üveg. Vannak különböző színben, meg van polarized, a napfényre sötétedő. Tehát ez azt jelenti, hogy lakáson belül, akinek mondjuk fénylátása van, egy helyiségen belül tök jól láthat vele, nem sötétít. Viszont amikor napra megyünk, akkor sötétít, tehát a zavaró napfényt esetleg ezáltal át lehet hidalni. Ha van,
11: ez úgy tök jó. Ez a leghasznosabb, de hát nyilván ez ízlés dolga. Kinek mi jön be, meg kinek mi kényelmes, meg mi az, ami igényeinek megfelel. Tehát pillanatnyilag, Dani és minden kedves érdeklődő, hogyha meta Ray-Ban szemüveget szeretnénk venni, tehát azt, amivel itt adásban kedves vendégeink és Zoli foglalkoztak, akkor ezek állnak rendelkezésre.
6: És az elektronika az tényleg mindegyikben igen. Ugyanaz, hogy nagyon hasonló, tehát körülbelül ilyen 140 és 240 között van az ára, de a modelltől függnek, már mint annyiban a modelltől, hogy melyik sötétedik napra, meg különböző exek, de ezt már a Ray-Ban teszi hozzá, de az elektronika mindegyikben ugyanaz, az ott tér el, hogy első vagy második generációst kell venni.
11: És persze nyilván jöhetnek majd újabb modellek, erről is beszéltünk már. Ha majd ezek magyar piacon kapható lesznek, akkor nyilván szót ejtünk róluk. Azt nem ígérhetjük, hogy azokat is tesztelni tudjuk. Pillanatnyilag, mert itt volt szó olcsóbb modellekről, amelyekhez hát már nem lesz
6: a Ray-Ban nélküli modellek, igen. Tehát ezáltal nyilván olcsóbb lesz, mert nem Ray-Ban lesz, ami egy nagyon márkás napszemüveggyártó. Nem ebben lesz elhelyezve az elektronika. Ez ősszel várható, valamint a Google és a Samsung fejlesztésében jön a Google szemüveg szintén ősszel.
11: Kíváncsian várjuk. Igyekszünk foglalkozni legalább az egyikkel, vagy akár mindkettővel, hát ez majd alakul.
6: Azóta egyébként mentem vele, például most is, az adás előtt pár perccel, ahogy ide jöttem a stúdióba. Például akkor közölte már velem, hogy lépcső van előtte, amikor az elsőre felléptem. Tudtam, hogy lépcső jön, de egy picit szólhatna előbb. Mert egy ismeretlen helyen nem szeretnék fekete humorba átmenni, de amikor már leestél a lépcsőn, akkor már későn szól, hogy lépcső.
11: Kérdés persze, hogy ismeretlen helyen is olyan tempóban mész-e, mint ismert helyen?
6: Nem mentem gyorsan, pont azért, mert két ilyen sövényes rész között kellett befordulnom, és ott óvatosan kell közlekedni, mert könnyen megszúrhat a sövény, főleg így rövidújú pólóban. Tehát hát nem siettem.
10: Volt lehetőségem kipróbálni Zoli szemüvegét, és bizony engem nem érzékel. Nekem például az nem lesz jó, amit a Zoli vett, úgyhogy nekem majd valamilyen másmilyen kell, amennyiben szeretnék ilyen szemüveget.
11: De mi az, hogy nem érzékel? Tehát a fejedre rá sem egy rendesen, vagy egyébként kényelmesen tudod viselni, csak ettől függetlenül nem érzékel téged, tehát felhasználod, vagy hogy kezdte elképzelni?
10: Én úgy érzékelem, hogy rámegy a fejemre, egyszerűen nem működik az érintőfelület, hogy a jobb oldalán szemüveg szár, jobb oldalán van egy ilyen érintő csík vagy sáv, és hiába húzogatom az ujjamat, nem működik. Se a hangerőszabályzás, se a rejátszás szünet, egyszerűen semmit nem csinál.
6: Ugye amikor a fejedre rakod, akkor zenélnie kell, azt hallod.
10: És nem zenél.
6: És nem zenél rakom, neki.
11: Neked ilyen rejtett fejed van.
10: Igen.
11: Nem detektálja a szemüveg.
10: Lehet olyan kicsi, hogy nincs azon mind detektálni, úgyhogy.
11: És kérdés, hogy ilyenkor az agyból szedi az információkat, és akkor ott nem talál semmit, és azért hát, nem.
10: Az lenne meglepő. Hát majd ki kell próbálni más modelleket, hát ha azok találnak.
6: Máté, a te fejedben nincs az a modell, ami talál valamit, de...
10: Majd hát, ha a Google.
11: Az majd mélyebbre túr. Dori, köszönjük szépen. Dorina is írt nekünk. Ő annak kapcsán írt nekünk, hogy ugye az Oriont tudjuk használni ezzel a metalében okos szemüveggel, és múlt héten ennek ékes példáját, sőt, példáit hallgathattuk meg. Jó néhány volt. És akkor beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne az Orionnak adott utasításokat finomítani, mert hogy gyakorta éreztük azt, hogy vagy túl sok információt közölt az Orion, vagy esetleg irreleváns információkat közölt. Mindezt úgy, hogy egyébként a más fontos információk talán nem jutottak el hozzánk időben. Legalábbis ez volt a mi egyik konklúziónk, és akkor Dorina ezt illetően írt nekünk. Dorina szerint úgy lehetne ezt megközelíteni, hogy a prompt felosztja a vizuális infót a fontos és nem fontos kategóriákra. A fontosat elmondaná, a nem fontosat pedig értelemszerűen nem. Például átkelésnél a legfontosabb a lámpa színe, meg hogy az úttesten, ahol átkelünk, ott van-e valami, halad-e velem időben autó. Mindemellett az emberek és az emberek viselete abszolút lényegtelen.
6: Azt de sem tart. Dorina erre kínál megoldást is? Hogyan hát, fogalmazzuk meg azt a promptot?
11: Kifejezett promptot nem ír. Itt nem látok a levelében olyan utasítás készlet, amivel kísérletezhetnénk. Azt írja még, hogy az, hogy az út tiszta, az botta is érezzük. Tehát azt ő sem tartja jónak, hogy bemondja. Ugye erről beszélgettünk elég sokat, hogy bennünk milyen érzéseket vált ki, hogyha elmondja, hogy az út tiszta és nincs előtte semmi. És többen mondtuk talán azt, hogy ez inkább zavaró, vagy akár bizonytalanságot is kellett, vagy egyszerűen elvonja a figyelme más információktól, mert azt a bottal is érzékeljük, hogy tudunk menni, hogy előttünk mi a helyzet. Tehát valóban dolog, nem ír konkrét promptot, csak az elképzeléseit írja le, hogy hogyan csoportosíthatja az Orion ezeket az információkat.
6: Világos, és ez jó, és ezt köszönjük is szépen.
11: Köszi.
6: Dorina, várjuk tőled továbbra is a leveleket, mert régen írtál már nekünk, úgyhogy üdv újra itt a gépház közelében.
10: Köszi, és köszönjük, hogy írtál.
11: Petra, az Orionról kérdez leginkább.
6: Neki is köszönjük, hogy írt.
11: Köszi, hogy írtál. Köszönjük, hogy
10: köszi.
11: Gyakorta írsz nekünk. Ő azt kérdezi, hogy az Orion az utcai közlekedésen túl, tehát most nem elsősorban azt a témát illetően, hanem hogy egyébként jobban teljesíti a szemüveg használata mellett, vagy jobb anélkül, amikor telefonnal használjuk. Ezt azért kérdezi, mert például próbálta a színfelismerést, próbált mutatni hangasszisztensnek egy farmer nadrágot, de nem tudta meg, hogy az milyen színű. Meg azt kérdezi még, hogy ha az Oriont alaphelyzetben használjuk, akkor a telefon melyik kameráját használja alapban?
6: A hátsó.
11: Tehát nem a selfie kamerát, hanem a rendes hátsót, amivel például a pénzfelismerőt is használjuk, vagy amivel fotózunk. Nem magunkat, hanem úgy általában.
6: Támadjuk le az Oriont, és tegyünk egy kísérletet itt a stúdióban. Nézzünk körül például. Nem is tudom, közeli tárgyakra kéne rákeresni?
11: Azt hiszem, meg akarsz mutatni a gatyát színét.
6: Akár. Ha ez téged érdekel, akkor...
11: Engem ez nem érdekel.
10: Nem érdekel, úgyhogy ezt mellőzzük, ha lehet, igen.
6: Nem kifejezetten erre gondoltam, hanem itt a stúdióban néznék körül, előbb telefonnal, majd szemüveggel, amit megpróbálunk majd itt meghangosítani, amennyire csak lehet. Ha nyissuk meg az Oriont, akkor először még pusztán a telefon kamerájával dolgozunk.
12: Orion, hogyan segíthetek? Gomb.
6: Nyomjuk mondjuk meg ezt is a hanggal. Nézzünk körül a stúdióban.
12: Bezárás, gomb, a közeli tárgyak, címsor. Fekete, fa asztal, fehér, fekete, világosbarna asztal. Fekete, szürkek, fekete, piros és világosbarna fal a háttérben.
6: Ez gáz, annyi mindent akar elmondani, hogy nem tudja elmondani.
12: Fekete, fekete billentyűzet, fehér, fekete hangszóró. fekete kábelek a mikro, fekete téglalap alakú tár, fekete lap, fekete USB kábel az asztalon.
11: Azt mondtuk, hogy jó sok minden fekete.
6: A te lelked is.
12: Fekete egér, fekete fehér fűdöny függőleges csíkokkal.
11: Na, végre egy fehér.
12: Ez fekete világos barna asztalon.
11: Ott volt valami ezüst is, csak
12: világos fekete fehér igen, fekete USB kábel a bal oldalon.
6: Mozgatom.
12: Fekete fehér piros csíkos zacskó. Fekete világos fekete laptop ezüst
11: piros csíkos zacskó.
12: Fekete USB ezüst fekete USB kábel a laptop mellett.
6: Szóval.
12: Fekete egér az asztal bal alsó részén.
6: Szemüvegre. Az Oriont becsukom.
12: Adváltó.
6: És kinyitjuk szemüveggel. Én nem fogok tudni beszélni, mert akkor nagyon torzítanék.
10: Az a jó. Ez már kezd tetszeni.
6: A szemüveget. Ezért kell ehhez a drasztikus lépéshez folyamodnom. Íme tehát.
12: Orion, hogyan segíthetek? Gomb. Orion megnyitása. Orion mostantól aktív. Mondd ki, hogy Orion a kezdéshez. Könnyebben hozzáférhet. Misa meg a standard a szemüveged jelenleg csatlakoztatva van. Misa meg a standard funkció. Vizuális kérdés. Keresési objektum. Gomb. Keresési szöveg. Gomb. A közeli tárgyak. Gomb. A közeli tárgyak. Két fekete távirányító egy fa asztalon. Fehér fal. Világos barna faszék. Fehér nyomtató. Fekete tok fehér dejepelec logóval. Világos barna fa asztal. Fehér papírlap a tok alatt. Fehér papírlapok a távirányítók alatt. Fehér fűvőny a jobb oldalon. Fehér papír a nyomtató tetején. Fekete hangszóró a nyomtató mellett. Fekete mobiltelefonálványon. Fekete laptop két képernyővel. Barna réban szemüvegtok. Fekete kábelek. Fehér fűvőny apró pötyökkel. Fekete popfilter. Fekete mikrofonálvány. Fekete mikrofon. Fekete fejhallgató az asztalon. Fejhallgató jobb fülhallgatóján R betű. Ezüst színű keverőpult. Keverőpulton sok színes gomb és tekerő. Keverőpult jobb oldalán narancssárgán világító LED. Világos barna fa asztalap. Fekete kábelek. Fekete mikrofontartó. Zöld csatlakozó a keverőpultban. Barna szemüveg.
6: Nos, ennyit erről. Szerintem a válasz egyértelmű, szemüveggel jobb.
11: De azért jobb szemüveggel, mert egyszerűen a szemüveg rajtad van és jobb,

0: annó gépházban tavaly. Azóta bármikor frissülhetett.
1: Most amennyiben, kedves Petra, ez neked válasz volt, akkor válaszoltunk.
2: Érdemes kísérni telefonnal is, hát ha azzal is jó vagy máshogy viselkedik, vagy az alkalmazást újraindítod, megpróbálod még egyszer. Azért ez elég nagy gány, hogyha szemüveg nélkül csak arra képes, hogy fe. Tehát ezért annyira talán mégse az igazi. Köszönjük szépen, Milán is írt nekünk. Milán, üdvözlünk téged, örülünk, hogy hallgatsz
3: minket. Üdvözlünk, jó, hogy írtam.
2: Milánt nagyon magával ragadta a múlt heti, illetve az előtti adás, az okos szemüveges műsor. Azt írja, hogy Melitta, Feli és Zoli nagyon elragadóan beszéltek erről a témáról, a szemüveg használatáról és viseléséről. És kérdésekkel fordul elsősorban ő hozzájuk.
1: Milán kérdéseit olvasva azt írja, hogy három fontos dolog van egy vakember életében, a fehér bot, a kutya és a Braille jelző. Számára igen fontos kérdés, hogy tudja a Braille jelzőt csatlakoztatni a szemüveghez? Hát a szemüveghez nem, mert a telefonhoz lehet, és nyilván amit a voiceover kimond a szemüveg felé, azt közvetíti a Braille jelző felé is. Meg lehet ezt próbálni vakvezető kutyával is, hogy csatlakoztatjuk a telefonhoz Bluetooth-on, csak nem biztos, hogy azt mondja el, amit a Braille jelző leírna.
3: Ti az Orion az a voiceover-nek közvetíti az infókat?
1: A voiceover-t is be tudod kapcsolni az Orionhoz. Aha. Van saját hangja, de be tudod a beállításokban kapcsolni.
2: Tehát a voiceover lesz a kimenet.
1: Így van.
2: Mi azt is kérdezem, mi történik akkor, hogy szakad az eső?
1: Tehát nem akkor elázol.
2: Igen, mint Rihanna, hogy elázik, de hogy a felől érdeklődik, Milán, hogy mi a szemüveg elektromos. Nem fogja megrázni a benne lévő egyenáram. Hát az egyenáram az
1: mondható, hogy szerintem
2: nem ráz.
1: Igen.
2: De, mert a váltóáram rázhatna meg, de szerintem nem fog megrázni, erre azért felkészítették.
1: Nyilván a szemüveg fel van készítve esőre, a műanyag vázon belül van az elektronika, meg hát az nyilván is? Nincs benne egy acélos akkumulátor, ami megrázhatna. De tehát villamost nem működtessünk erről az akkumulátorról, ami ebben van.
2: Még hozzá tudsz kötni egy jó autóakkumulátort, amit a hátadon viszel közlekedés közben, akkor lehet, hogy akkor a szemüveg üzemidejét is ki tudod itt tolni.
1: Igen, valószínűleg akkor a szemüveg üzemideje megnövekszik 3-5 évig. Addig nem kell tölteni.
2: Igen. Az már 3-5 évig. Az is érdekli,
1: de ez Milánt, lehet hogy... egy büntetési tétel is.
2: Az is érdekli Milánt, hogy a tokban található törlőkendő, az mennyi idő alatt tölt fel, és hány órát bír ki töltés nélkül?
1: Imádlak, Milán. Reméljük, hogy fogsz még többször nekünk levelet írni. Ez nagyon tetszik nekem. Hát annak idején foglalkoztunk egy műsorban az Apple-ös törlőkendővel, ami meg darabja 10.000 forint, vagy mennyi? Valami jó
3: igen, és még volt kompatibilitás lista is, hogy aztán iPhone 5-est már nem lehet vele törölni.
1: Aztán nem lehet vele törölni, azt nem törli le. Kész. Fúj. Csak annál újabbakat töröl. Na most, hát itt a törlőkendőt érdemes rádugni a töltőre, vagy már az említett autóakkumulátorra, és az azért jó, mert miközben tölt, így ugrál, és akkor alárakjuk a szemüveget, és akkor megsikamikálja.
2: Lehet, hogy a sikálástól ilyen töltésgeneráz, és akkor téged fog megrázni, így megcsíp egy kicsit, mert töltésgeneráltál a sikálással, a súrlódással.
1: Igen, felveszed a szemüveget, és kész.
2: Milyen az is érdekli, hogy lehet-e a szemüveget használni strandon vagy fürdőben? És lehet-e a szemüveggel csajozni? Nem tudom, de strandon például lehet csajozni, lehet, hogy szemüveg nélkül, de lehet, hogy szemüvegben is.
1: Szemüvegben is lehet szerintem csajozni, csak nem biztos, hogy a legjobb vízbe vinni, meg hogyha most belegondolunk, bemész a vízbe a szemüveggel, a már említett dolgokkal, tehát szemüveg, fehér bot, Braille jelző és vakvezető kutya.
2: Sőt, autóakkumulátor a hátadon.
1: Igen, tehát ezekkel is bemész a vízbe, nem fogsz tudni csajozni. Ez garantáljuk, viszont az előbb, amikor mentem levele, akkor egy csaj igen nagyot rám köszönt a liftnél, úgyhogy lehet, hogy...
2: De nem kutya volt.
1: Nem. Mondom, köszönöm, nem ugatott.
2: Ja, azt te szoktál.
1: Ezt már a műsor elején megbeszéltük.
2: Igen. Akkor jó.
1: Wayfarer.
2: Wayfarer. Milyen kérdései közül szemezgetnék még? Hány év jó utálás van a szemüvegre? Ez egy jó kérdés. Na, hány év jó utálás van? Egy? Kettő?
1: Azt hiszem, hogy
2: három,
1: kettő.
2: Négy?
1: Talán kettő. Ha jól emlékszem, akkor kettő, de ezt nem tudom pontosan megmondani. De azt hiszem, hogy kettő.
2: Mert Milán itt említi nekünk, hogy szokott néha éjjeli őrként meg bakterként is dolgozni a temetőben. Temetőben nem láttam még baktert, de...
1: Miért vonatokkal járnak ki is be?
2: Mit lehet csinálni akkor, hogyha az embernek könnyezik a szeme? kérdi Milán.
1: Megtörli zsebkendővel.
2: Most kérdés, hogy az örömtől könnyezik, vagy a bánattól, mert a szemüveg nem ugyanúgy viselkedik.
1: Én például most a röhögéstől, mert

0: Igen.
1: Jó levelet írt Milán.
0: Igen, akkor a szemüveg is örül. Hogyha bántól könnyez, akkor lehet az AI megvigasztal, hogy ne sírjál.
1: Sír a telefon.
0: Sír a telefon. Sír a bácsi. Megint sír a telefon. Milán bácsi.
1: Ulán bátor.
0: Továbbá kérdezi Milán, hogy a mobilrádió bejön-e a szemüvegen, mert akkor meg se veszi a szemüveget.
1: Ezt nem csodálom. Én se venném meg.
2: Hát egyébként éppesség.
1: Bejön, mert ha a
2: telefonon bejön?
1: Behozzuk, akkor szól a szemüvegen.
0: Hát jó, de az a telefonon jön be. Ez nem ugyanaz, nem a szemüvegen jön be.
2: Bluetooth fülesként is csatlakozik a szemüveg, tehát végül is, hogyha összekötöd először ugye metaljájápal, akkor behozható a hobbi rádió.
1: Igen, de lehet, hogy olyan, hogy kiviszed a kertbe, és ott egy fej káposzta, ránézel a káposztán, bejön a Kossuth rádió, és hallod a szemüvegbe. Ez, hogy hobbival működik, ezt nem tudom.
0: Kérdezi Milán továbbá, hogy a szemüveget lehet-e közügyre igényelni, és idézek tőle, valahogy minden ingyen kell, tehát neki is ingyen kéne a szemüveg.
1: Nyilván ezt vest fel, mindenképpen vest fel, kedves Milán. Én annak idején, hát megboldogult diákkoromban, hát hogy mondjam ezt, hívtam hölgyeket, akiknek a telefonszámuk nyilvános volt bizonyos dolog céljából, és megkérdeztem előre, hogy mivel, hogy a vasúton meg volánnál jár a 90%-os kedvezmény, hogy nála ez működik-e így. És hát szerintem a 24-ből egy hölgy azt mondta, hogy igen.
2: De legalább volt egy, aki azt mondta.
1: Tehát Milán, még neked is van esélyed az ingyen szemüvegre.
0: Meg lehet próbálni.
1: Én kérek elnézést. Nem tudom, hogy van-e még Milánnak kérdése, de reméljük, hogy...
0: Milán...
1: A levelét olyan komolysággal kezeltük,
0: ahogy ő azt írta.
1: Igen.
0: Bízunk benne. Milán tovább jó egészséget kíván. És
1: írjál még nekünk.
0: Igen, írjál még nekünk, mert...
1: Szeretjük, hogyha a műsor első három értelmetlen percét a kedves hallgatók kitolják még nyolccal.
0: Kitolják, kibővítik.
1: Ez jó.
0: Köszönjük szépen, Milán.
2: Köszönjük szépen.
1: Én kérek elnézést, ha ízléstelen voltam.
0: Hát nem tudom, hogy megbocsátunk ki. Az volt, hogy nem...
1: Szánom, bánom minden akkori tettemet egyébként. Tehát az ember fiatal és bohém.
0: Bohém, igen. Bohó. Kedves hallgatók, gebhaszcsapat@gmail.com. Ez mindig az e-mail címünk. Ide várjuk a komoly, és hát, mint látjuk, kevésbé komoly leveleket is. Mi is így fogunk reagálni, hiszen is ilyenek vagyunk. Ami viszont komoly, és nem izé humbug, meg nem kamu, meg nem kamerolás. El nem hiszitek, de... A Microsoft Corporation cég
2: Sün.
0: Nagyon váratlanul, egyébként tényleg váratlanul.
1: Sün. Anno a rendőrök
0: az az alakzat. Sün alakzat. Tényleg. Szóval tényleg váratlanul. Legalábbis általam váratlanul, de szerintem sok számára is. Röviden is tömören arról van szó, hogy kitolta a Windows 10 kiterjesztett támogatását, úgynevezett ESUT, ugye ez a rövidítése a kiterjesztett támogatásnak, ami Európában ingyen elérhető. Itt tehát nálunk is. Esut.
1: Nekem a vók jött eszembe. Sút.
0: Igen, a karak mondta ezt. Csákhányi László alakította. Milán kizökkentett minket a komoly adásból az a helyzet. Tehát erről igazság szerint ő tehet. Igen. Mindig rá kell fogni valakire. Muszáj valakit hibáztatni.
2: Csak ne a hallgatót.
0: Ne.
1: Hát Milán azért írt egy olyan levelet, amiért egy kis hibáztatás akár rá is fér.
0: Igen, szerintem is. Egy kis hibáztatás azért belefér.
1: Milán ezért nem fog megsértődni.
0: Én sem gondolnám. De kedves voltok, lényeg, hogy a Windows 10 operációs rendszer az ötös hírekkel és információkkal ellentétben 2027 októberéig biztosan használható.
1: Mi van?
0: Már biztos lehet ebben a világban.
1: Most akkor eddig azt mondtátok, hogy nem. Meg a Microsoft azt mondta,
0: hát eddig azt mondták, hogy
1: nem, most majd lesújt itten Damoklész kardja, és vége lesz a Windows 10-nek most idén ősszel.
0: Most ősszel, igen. De most akkor nem lesz vége a Windows 10-nek idén ősszel. Sőt, a Microsoft Corporation nagyon sok felhasználójának küldött egy e-mailt, egy szívhez szóló e-mailt küldött, amelyben arról ír, hogy tisztában vannak azzal, hogy az új számítógép, az új PC beszerzése soknak körülményes és megterhelő lehet anyagilag, ezért döntöttek úgy, hogy most kiterjesztik még egy évvel a Windows 10 támogatását.
1: És még legyünk hálásak, jövőre is drága lesz, de...
2: De és ami érdekes, még nem is próbálja rávenni ebbe az e-mailbe állítólag a felhasználókat a Windows 11-re való váltásra, úgyhogy érdekes, hát mondjuk ilyen
0: megértő lett.
1: Milyen megértőek, igen, ez a szó jutott nekem is eszembe, ott Microsoft-téknál.
0: Szóval Szóval kedves hallgatók, hogyha kényszerből terveztek mostanában Windowsos gépet vásárolni, Win 11-es gépet vásárolni, akkor mondanám, hogy ne tegyék, de nem biztos, hogy jövőre olcsóbb lesz, de ugyanakkor az sem biztos, hogy jövőre nem gondolja majd úgy a márkázat, hogy például 2028-ig is kiterjeszti a támogatást. Tehát, hogyha önök meg vannak elégedve a Windows 10-zel, és pillanatnyilag nem olyan fontos, hogy lecseréljék azt 11-re, akkor nem kell azt úgy elkapkodni. Így van. Csak úgy patópalisan.
1: Azt vettem észre, hogy Milán miránk nézve rossz hatással van, de megpróbáljuk összeszedni magunkat a levele után, de ez a hír már komoly túl volt.
0: De ez a hír komoly volt, igen. Tényleg ez van most. Pillanatnyilag 2027 októbere most a dátum, azt mondja, hogy hogy változik, meg minden az majd kiderül. Egyébként borzasztó, tehát beszéltünk már erről sokat, de irgalmatlan drágák a memóriák, az adattárolók, tehát SSD meghajtók, memória csípek, pendrive-ok is. Elképesztő a memóriakért, nem is beszélve, hogy milyen felháborítóan drágák. Tehát a mobilpiac is, meg a PC piac is komoly visszaesést könyvelhet el. Ugyanakkor nem állnak meg az AI-os fejlesztések sem, illetve lehet, hogy mégiscsak megállnak, vagy legalábbis komoly ellenállásba ütköznek. Hogy mondod?
2: Hát döntsük el, hogy megállnak, vagy nem állnak.
0: Hát ezt ők se tudják eldönteni. Zavarodak. Ezt azért mondom így, nem én zavarom össze, hanem zavaró dolgok történnek. Például a Meta közzétett 5 nappal ezelőtt egy vadonatúj fejlesztést, amit már vissza is vont. Na most ja, akkor hát én hozom zavarba, ezért nagy érdeműt, vagy mi, hogy van ez, mint van?
1: Ezt nagyon bírom, mert a Meta AI alkalmazás egy napon belül kétszer frissült, csak mondom.
2: Hát ez remek.
0: Ez egy AI képgeneráló alkalmazás, ugyanírva, hogy muse. De akár más se kell jegyezni, mert pillanatnyilag most nem érhető el. Mert hogy remekül működött, túl jól is működött, ráadásul úgy működött túl jól, hogy az Instagram, illetve a Facebook felhasználók nyilvános elérhető profiljáról, illetve profilképéről, vagy profilképeiről is tudott ilyen alapú módosított fotókat készíteni, mégpedig a felhasználók megkérdezésének teljes hiányával.
1: Gratulálunk!
2: Remek.
0: Ezen irgalmatlan felháborodás támadt, és most visszavont a
1: Meta. Mert ezt kitalálta ki.
0: Tehát mondom a Meta. Tehát a
1: most
0: saját.
1: Mi arra gondolt, hogy a nyilvánosan elérhető képedből én mondjuk csinálok egy hát meglehetősen előnytelen képet, amint nem tudom, az utcán lovagolsz egy kutya hátán, és ezt
0: ilyen autóakkumulátorral a hátamon.
1: Akár.
0: És
1: brejkijelzővel a kezedben.
0: Gondolom, Meta arra gondolt, hogy Isten igazából már úgyis mindegy. Mert hogy azért legyünk őszinték, senkinek nem akarok ötleteket adni, tehát távol álljon tőlem. Nagyon sok képgeneráló szoftver létezik már AI alapon, az OpenAI-tól, a Google-től, a Grok-tól, és most akkor egy csomót nem mondtam még. Csak azok nem férnek hozzá ennyire direkt módon, meg ennyire pofátlan módon a Meta AI ellentétben, ugye a Meta saját termékeihez, meg a nyilvános fotókhoz, de hogyha mi azt a nyilvános fotót valami tök egyszerű módszerrel a gépünkre szedjük le, és ott kezdjük el módosítgatni, akkor már teljesen mindegy igazából, hogy hogyan, de bármit, tehát meg tudod csinálni azt a kutya által lovagoló akkumulátoros rejkijelzős képet rólam, ha akarod, csak mondjuk egy lépéssel nehezebb dolgod lesz, de ennyi. Mert a gondom arra gondolt, hogy mindegy. Már úgy is lehet bárhogyan, bármilyen képet generálni, mindenféle AI szennyet előállítani. És gondolta, hogy akkor megkönnyíti a szenny előállítást akkor már. Tehát a felvonódás is kicsit egyfelől teljes mértékben érthető, tehát nehogy bárki félre értsen, baromira érthető. Szóval jelen formában szerintem fölösleges. Nem azért, mert nincs foganatja, mert visszavonták most a képgenerálót, de már van másik. És csak 2-3 kattintással válik nehezebbé a fake képgenerálás. És ez nem jó, nem ezért mondom, csak én, ha a Meta agyával gondolkodnék, én így gondolkodnék.
1: Hát most a fake, mint fake, ez a világ már tényleg a fékek és ellensúlyok rendszere. Komolyan mondom. Tehát érdekes. Annyi hamisság, ez... annyi turpisság van itt, kérem szépen, hogy hát lehet, hogy a Meta úgy gondolta, hogy egyel több vagy kevesebb. Hogy
0: erre akartam utalni, hogy
1: könnyedén lehetővé teszi. Minden esetre azért hadd nem áll. Tehát ez kicsit olyan, hogy mindenki tudja, hogy egyes emberek lopnak, de azért ne tegyük már hivatalosan támogatottá a lopást.
0: Teljes mértékben. És ez nagyon milliárdos hasonlat, mert ez is lopás, képlopás, képmanipulálás, ez... Nem is értem, hogy gondolták.
1: Viszont Apple,
0: no.
1: Ezt csak elmesélném, hogy volt szerencsém kipróbálni AirPods 4-et, akik AirPods-ot használnak. Ugye ez az Apple-nek a vezeték nélküli fülese, és volt lehetőségem megnézni AirPods 4-et, ez csak fehérben kapható, ez csak egy ilyen információ.
0: Mint a bot.
1: Vehetünk hozzá fehér prejkijelzőt is. Kész. Milán, tökre tetted az adást.
2: Fehér autóakkumulátort.
1: Szóval, láttam AirPods 4-et, sőt próbáltam is. Az alakja az valahogy most olyan kialakítású, ami még az én fülemben is csodálatosan megmarad. Ez az egyik. Két modell készült ebből.
0: Ezért biztos veszek, hogy a te füledben jó.
1: Akkor is elmondom, két modell készült belőle, mégpedig az olcsóbb, ami nem ANC-s, tehát nem zajszűrős, illetve a drágább, ami igen. Hát Apple árakat mondok, tehát ezzel így szokjunk hozzá, hogy ezek Apple fülesek. Egyébként mindjárt majd mondom, hogy mit tapasztaltam. Az olcsóbb 60 ezer körül, a drágább 80 ezer körül van. A olcsóbbnak egyszerű tokja van, már C-s csatlakozóval rendelkezik, bedugjuk és tölt. A drágább, az zajszűrős füles viszont tud még pár dolgot, illetve a tok, hangszóró van a tokban. Ha merül a füles, vagy töltőre dugjuk, vagy kivesszük, betesszük, akkor ad ki hangot. Sőt, tokkal együtt tudjuk keresni is a fülest, csipog a tok, illetve vezeték nélkül is tölthető. Ez már tudja a vezeték nélküli töltést, míg az olcsóbb nem. Illetve zajszűrős, amint említettem, és ezt adaptívra is tehetjük, azaz tud olyat például, hogy zajszűrő van a fülünkön mondjuk egy közlekedési eszközön, mert nem szeretnénk a vonat hangját több órán keresztül hallgatni, de ha jön a kalauz, és mi elkezdünk vele beszélni, akkor kikapcsolja a zajszűrőt, amíg beszélgetünk, és utána vissza. Ugyanez a zenére is vonatkozik, ezt az olcsóbb is tudja, zajszűrő nélkül. Hogyha hallgatunk zenét, de elkezdünk beszélgetni valakivel, akkor addig lehalkítja, és ha befejeztük, akkor visszahangosítja utána.
0: Ez még tök jó.
1: Bizony. Van rajta hangáteresztő mód is, tehát ez annyiban jó, hogyha bedugjuk a fülünkbe, akkor egy mikrofon azon dolgozik, hogy ezt mi ne halljuk, hogy bedugtuk a fülünkbe, tehát a hallójáratunkat nem takarjuk el, mert egy mikrofon valós időben közvetíti a fülünkbe azt, amit hallanunk kellene, tehát azt, amit a füles elvesz azzal, hogy a fülünkbe dugtuk, egyébként nem gumiharangos, tehát abszolút a nyitott kialakítást kedvelőknek lesz ez a fülese, amennyiben bárkit is érdekel, tehát úgy illeszkedik a fülünkbe, hogy a hallójáratunkat egyébként nem zárja el, de azt a minimális elzárást, amit egy ilyen füles is okoz, azt egy mikrofonon keresztül pótolja a fülünkbe, tehát olyan, mintha oda se illesztettük volna. Egyébként nagyon stabilan a fülhöz kapaszkodik, lehet vele ugrálni, futni, fejet mozgatni, apropó fejmozgatás. Például azt is tudja, hogyha bekapcsolod az úgynevezett fejkövetést, ahogy elfordítod a fejed, akkor olyan, mint a más irányból jönne a hang. Mint ha egy moziban lennél, követi a fejmozgásodat. Tehát alaphelyzetben mondjuk az énekes ott énekel előtted, de hogyha balra fordítod a fejed, akkor az énekesnő jobbra fog menni. Egyébként pedig, és talán itt a lényeg, a hang minőség, illetve a mikrofon minőség fantasztikus. Hatalmas, szerintem remek, agyrázó basszusai vannak, de a közép és a magas is remek, nem panaszkodtam rá, egészen jól szól, és a mikrofonja is egészen jó minőségűek.
0: Be lehet állítani az érintéses vezérlést?
1: Mind a két oldalon úgynevezett nyomásérzékeny érintő felület van, és nem hátul, tehát nem a fülhallgató hátsó részén, hanem így az elején van, ugyanúgy a száron, egyébként már rövidebb a szára, mint mondjuk az egyes vagy kettes verziói, és elől van, de hátul meg kell támasztanod mondjuk a hüvelykujjaddal, és úgy tudod a mutatóval megérinteni elől, és akkor egyszer megérintett play-pause, kétszer, akkor következő szám, háromszor, akkor előző szám, lehet ilyeneket.
0: Hangerőt állítani így?
1: Hangerőt állítani még mindig nem lehet.
2: Mindig nem.
1: Ez még a prók kiváltsága maradt. Hangerőt állítani nem lehet. Egyre inkább nő ezeknek a tudása meg az állítási lehetősége. Nem értem, hogy miért pont a hangerőt nem lehet, de nem lehet.
0: De ettől függetlenül tök jó.
1: És egyébként az még teszt alatt van, hogy voiceover ez hogy működik, de hogyha engedélyezed a Siri-nek az értesítések megjelenítését és a hívások bejelentését, akkor ha csörög a telefonod, akkor egy bólintással tudod fogadni, illetve egy fejrázással, tehát hogyha bólintással egy igent mutatsz, akkor fogadod, ha fejrázással nemet mutatsz, akkor pedig elutasítod a hívást.
0: Jó cucc.
1: Elég jó cucc szerintem is. Csak gondoltam ezt nektek és a kedves hallgatóknak így közreadom, hogyha bárkit érdekel, egyébként, hogyha van kiegészíteni valójuk, akkor szintén gebhaszcsapat@gmail.com.
2: iPhone-osoknak ez érdekes lehet, igen.
1: Igen, persze, csak iPhone-nal működik egyébként, hogyha van, akinek több Apple készüléke van, akkor gond nélkül váltogat a kettő között.
0: Köszönjük szépen a termékbemutatót, és figyelemfelkeltőt. Megyünk egyet zenélni?
1: Megyünk, meghallgatjuk a Síra telefon című dalt Milán kérésére. Nem ezt fogjuk meghallgatni. Egyébként. Hanem, nem is akárki jön, kérlek szépen. Kosza Tibi. Mit szóltok? Kosza Tibi jön.
2: Jó.
1: Mégpedig a Költözzel című dal. De hogy miért, nem ok nélkül, elmondjuk, mert ha még nem említettük volna, mert ilyenek vagytok, hogy nem is ejtettetek szót vendégünkről, aki zene után érkezik. Na?
0: Majd zene után ejtünk szót.
3: Gépház. Otthon az informatikában. Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.com.

0: műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Egy kattintásra öntől.
2: Itt vagyunk zene után.
3: Költözzel!
2: Jó kis zene volt ez, költözzel! Igen, ez nem egymásnak üzenünk most ezzel.
3: Na-na!
2: Ennél sokkal mélyebb üzenete van. Mélyebbre kell most látni. Itt vagyunk, kedves hallgatók.
4: Milyen és ami igazán
2: örömteli hír. De igen, hát. Szóval úgy tűnik, hogy mostában itt a vendégek egymásnak adják a kilincset. Itt a mi stúdiónk kilincsét. Úgy látszik, nyár van. Szívesen húzódnak ide be hozzánk egy kis hűs gépházazásra.
3: Persze, mert van a gépbe ventilátor.
2: Így van, azt bekapcsoljuk, és akkor nem csak a procit hűti, hanem minket. Most mondanám, hogy hűti minden procikánkat. Ez rettenetesen borzalmasan szörnyedelmes volt.
3: Igen, a ventilátor aztán... mert vendégünknél különösen jó, mert be kellett csukni a szegénynek az ablakot.
2: Hát azért kell a ventilátor.
3: Éppen most süledezik. Igen.
2: Mert ilyen sok sületlenséget összehordasz, Zorikám.
3: Ahelyett, hogy bemutatnád.
2: Kedves hallgatók, nagyon nagy szeretettel köszöntjük itt a Gépház stúdiójában. Szerencsére immáron nem először, és bízunk benne, hogy nem utoljára. Kedves vendégünket, Vede Anitát. Szia!
4: Szia, Anita!
5: Sziasztok!
3: Szia, Anitám!
5: Sziasztok! Itt ami, a hallgatókat.
2: Ami igazán érdekes, az tulajdonképpen az, ami miatt te most jöttél, mert nem csak úgy jöttél, hogy tényleg, hogy a stúdióban hideg van, meg nem süledezik az ember, meg hagyjuk az Oli sületlenségeit, meg az én sületlenségemet, meg a Máté sületlenségeit, meg nagyjából az
3: egy Máté meg se szólalt még.
2: Hát igen, azért hagytam utoljára, hogy érezze, hogy még épp kevés sületlenséget.
3: Ugye még tartozik némi sületlenséggel.
4: Igen. De az Zolinak beszóltam azért, úgyhogy most megérdemeltem.
2: Na igen, az már kezdett sületlenség. Na most ez nagyon sületlenségnek fog tűnni, ne az is, de nyár van. Ideg tényleg hülyeség, de azért nekünk van egy olyas fajta szokásunk, amit időnként elhanyagolunk, időnként kicsit újra előveszünk, nem minden évben sikerül, de igyekszünk azért úgy intézni, hogyha van rá mód, valamilyen mód kínálkozik rá, hogy azért sikerüljön, hogy nyaranta azért elő-előveszünk igazán könnyed témákat, ezt egyébként így Milán levele alapozta meg, pedig rá nem számítottunk, mert egyszer csak úgy jött, de alapban is könnyed témával készültünk, ugye nyaranta szoktunk néha játszani, játszadozni, PC és esetleg telefonos, esetleg, hát főként ez a kettő, tehát ilyen platformon
3: lehető játékokat. Azt hittem, hoztál egy gazdálkodj okosan, vagy ilyesmi.
2: Hát viszont Monopolyt már próbáltunk, az kicsit hasonló, de az is PC-n volt, meg telefonon. Ugye társas játékot nem hoztam, legalábbis fizikailag nem. Hogy meg majd még aztán mit hozunk az elkövetkezendő hetekben, az majd még kiderül. De most játékot hoztunk. Olyan játékot hoztunk, kicsit paradox módon, ami már elég régóta megjelent, elég régóta használható, csak nem látássérültként. Vagy legalábbis idáig nem volt látássérültként használható. És én most arra szeretném kérni kedves vendégünket, Anitát, hogy meséljen régi élményeiről, amikor ő ezzel a videójátékkal, amiről most szó van, mondjál is mondja, hogy miről van itten szó. Amikor ő ez a videójátékkal játszott, és szerette az időtájt, ugye mit tudott is vele játszani, lévén akkor még látta a kijelzőt. Vagy képe, akkor lehet, hogy képernyőnek hívtuk akkor, tehát még nem is kijelzőnek. Nem volt azért olyan régen.
5: Nem, azért nem volt olyan régen.
3: Segítek, Robikám, monitor.
5: Hát, de...
2: Monitor.
4: Vagy lehet,
5: igen. Sőt,
4: hát, még régebben még tévé, nem?
2: De ez már nem tévén volt ez a játék.
4: Ez már nem tévén
2: volt?
4: Volt
2: ez a játék. Nem,
4: PC-n
5: ez,
4: volt.
5: Ez PC-men. Hát igen, ez egy látós játék. A nevét eláruljam rögtön?
2: Hát ugye lehet az is, amit én szoktam csinálni, hogy fiúlát beszélünk róla.
3: Hogy
2: és
3: kapcsolódunk? Kassa Tibi Költözzel című dalához, hogy miért ment ez. De egyébként Robi úgy szokta, hogy fél órát beszél róla, mint ahogy most is így felvezette.
5: Igen,
3: és majd a műsor végén
5: voltam,
3: elmondja a nevét. Igen.
5: Kíváncsi volt, hogy jut a végére. Ennek az a neve, hogy Pokoli Szomszédok. És annó ennek két része volt, ami igazán befutott. A játék lényege igazából azon, hogy a dalhoz kapcsolódik, hogy van egy főhős, akit a eredeti játékban Woodynak hívnak, és ő különböző módszerekkel próbálja felidegesíteni a szomszédot a saját otthonában.
2: Tehát
5: így röviden, tömören.
2: Ez a Woody, ez gyakorlatilag behatol észrétlenül a saját szomszédjához, és ott a mindennapi tevékenység közepette igyekszik neki kellemetlenségeket okozni.
5: Hát igazából a játék már igen ott indul, ott kezdődik minden pálya, tehát a szomszéd otthonában van, ott tartózkodik, és akkor a szomszédnak van egy rutinja, ami egy pályának egy-egy tematikát ad tulajdonképpen, és akkor ez körkörösen ismétlődik ez a rutin, és akkor így meg lehet figyelni, hogy mit csinál a szomszéd, és akkor a játék közben lehet tárgyakat találni, amit a szomszéd csinál, azokkal lehet így összekötni, amiből egy, hát úgymond egy olyan tréfa kerekedik ki, ami a szomszéd kárára megy.
2: Nekünk tréfa, szegény szomszédnak azért nem annyira mindig tréfa.
5: Hát igazából annyira nem tréfa, volt is egy mérce ebben a játékban, egy ilyen hőmérőt képzeljetek el, aminek a tetején a szomszéd feje volt. Ha nyugalmi állapotban volt, akkor normál fejet vágott, és ahogy emelkedett a hőmérő, úgy lett a szomszédunk egyre idegesebb, és nyilván a játék lényege az volt, hogy a szomszéd az folyamatosan ideges legyen, tehát ezt a 95-100%-ot így az ideg mércével megüsse.
3: Ez egy kedves kis játék.
5: Én nagyon szerettem, lehet, hogy pont ezért. De igen, egyébként egy ilyen egyszerű, vicces, megnevettető, néha gondolkodni kell, hogy tulajdonképpen mit, mivel köthetsz össze, mi az a tárgy, ami neked tényleg kell, mert a játékban lehetett olyan tárgyat is találni, nem sokszor, de lehetett, amire aztán nem is volt később szükséged. Tehát, hogy egy kicsit ilyen fejtörő stílusa is van.
2: Egyébként ezt a játékot én is ismertem, nyilván nem tudtam bele játszani, hiszen akkor se láttam már a monitort, sem a tévét, sem egyebet, ellenben barátaim, haverjaim, sőt még a tágabb rokonságban is játszottak vele, ez egy nagyon népszerű játék volt, tehát sokan ismerték, volt egyfajta humora tényleg, sőt az egész úgy megcsinálom, mint egy show műsor, tehát hogy
5: igen.
2: Amikor a szomszéd megtréfálásra került, tehát bizonyos csinyeket elkövettünk, akkor a show műsor nézettsége növekedett, és akkor ez volt még
5: sőt,
2: néha...
5: a közönség is volt, aki tapsolt.
2: Igen, voltak tapsok, igen. Nyilván úgy kell ezt elképzelni, hogy azért a szomszédnak nem úgy működött ez a játék, nem volt annyira fizika hű, tehát meg életszerű, tehát például a szomszédnak nyilván nem tudtunk úgy sérülést okozni, hogy az teszem azt maradó károsodást okozzon. Jó, hát olyan van benne, hogy egy kis hasmarsot okozunk a szomszédnak, vagy valami megcsapja, fejbe vágja, stb. De soha nem úgy, hogy... Tehát ennek a játék nem az volt a lényege, hogy a szomszédokat elbánjunk. Tehát ez tényleg egyfajta kellemes, humoros, vicces, könnyed játék volt. És egy kis logikai, meg egy kis, hát valószínűleg stratégiai is, sőt inkább stratégiai, mint logikai.
5: Az mindenképp.
2: Mert igen. Ugye meg kellett figyelnünk minden pályán, hogy a szomszéd mit csinál, azokat milyen sorrendben csinálja, ugyanis, és ez nem került még szóba, hogy ezt úgy kellett elvégeznünk ebben a videójátékban, hogy soha nem kerülhetünk a lakásban, a szomszéd lakásában, a szomszéddal egy helyiségbe.
5: Hát, hogyha mégis egy helyiségbe kerültél a szomszéddal, akkor az annak a pályának a végét jelentette, mert lebuktál a szomszéd előtt, és kezdhetted újra a kört.
2: És a szomszéd egy kiadós agyabugyában részesít ilyenkor.
5: Igen. Amíg szintén nem került szóba, hogy ugye a szomszéd egy bizonyos időt tölt egy helyen, tehát hogy erre is figyelni kellett, hogy azon az időintervallumon belül csináld meg a csínyt, hogyha épp arra a helyiségre tart, ahol te vagy.
3: És idő előtt még távozzunk el, különben a szem elé kerülünk.
5: Igen, igen, pontosan.
2: Tehát egy folyamatos menekülés, bujkálás a szomszéd elől, eközben hát kicsit csúnya szóval szivatni, hát tréfálni kellett a szomszédot. Minden pályán volt egy adott mennyiségű csíny vagy tréfa, amit el kellett követni. Hogyha sikerült úgy összehoznunk, hogy a szomszéd esetleg egymás után élje át ezeket a remek tréfákat, és felforrt az agyvize, akkor az még nagyobb nézettség, még több pont. De a legfőbb cél az volt, hogy az adott pályákon a csinyeket sikeresen végrehajtsuk, és akkor megnyílt a következő pálya, ami egy kicsit megint más témán alapult. Ennek a játéknak egyébként volt magyar fordítása is. Szinkronja nem volt, mert nem nagyon beszéltek a játékban, értelmeségem is biztos, hogy nem, de feliratai voltak, amit azért nekem annak idején felolvastak a haverjaim, mikor ezzel játszottak. Nyilván a szomszéd úr, mert hogy ez nem hozott még el, de ő egy férfi, akivel tréfálkozunk, de a szomszéd úrnak
5: ráadásul egy egyedül élő.
2: Igen, egy aglegény szomszéd.
5: Igen.
2: És akkor, ha valami csínyt elkövettünk, vagy legalábbis rajta vagyunk, hogy csináljuk, akkor mindig volt valami kis vicces beszólás, amit felolvastak a haverok. Hogy miért beszélünk erről? Mi egy videójátékról beszélünk, most már idestova 10 perce, amivel Anita egykoron játszott.
3: Nekem például megjött a kedvem, Robikám, hogy ilyen Woodyként mondjuk a te lakásomban szeretnélek téged végtelenül felidegesíteni.
2: Ez odáig nekem is tetszik, hogyha én téged szomszédként, mint Woodyt elkaplak, és úgy elverlek.
3: De nem kapsz el.
4: Azt de meghallgatnám.
3: Túljárok az eszeden.
2: Az a kérdés, hogy miért beszélünk mi most erről? Mert ez egy remek videójáték, de hát az a helyzet, hogy látás hiányában ez abszolút nem játszható, de valahogy mi ebben az adásban nem sokára mégis kipróbáljuk ezt a játékot, illetve ennek a játéknak egyfajta módosított verzióját. De hogyan? Meg miért?
5: Nagyon-nagyon sok játék van, amit látóként nagyon szerettem, és ezek nyilván látássérültként nem játszhatóak. Pont a pokoli szomszédok jutott eszembe egy ilyen megoldásnak, hogy mi lenne, hogyha én ezt megpróbálnám átintegrálni úgy, hogy én ezzel tulajdonképpen a mai nap ugyanazt az élményt tudjam hozni magamnak, mint annó látóként.
3: Na most azt tudom rólad, Anitám, hogy te oktató vagy, de azt nem tudtam, igen, hogy programot írni is tudsz. Te időközben megtanultál programozni? Ilyen játékokat?
5: Nem.
3: Hogyan készítetted el?
5: Hát van egy nagyon jó barátom, a Gemini.
3: Ja, nekem a Google, igen. Végülis van közük egymáshoz, igen.
2: Van közük egymáshoz.
5: Hát rokonságban vannak, igen. A Gemini felkészült el ez a játék, sőt nem is egy, hanem kettő, mert megcsináltam az első részt, és az nagyon-nagyon jól sikerült, és akkor így rákérdeztem, hogy ismeri a másodikat, amire nyilván az volt a válasz, hogy igen. És az első beszélgetést folytatólagosan csináltam, és így meglett a második is, amit igazából már csak azokat az elemeket, amikre emlékeztem meg, amivel kiegészítette, finomítva. Tehát ugye a második rész az már azért sokkal hamarabb megszületett, mint az első. Az első volt a nagyobb munka.
2: Kérem szépen, itt azért akkor el kell mondanunk egy olyan fogalmat, amivel talán a gépházban nem foglalkoztunk, még pedig AI-ja már annyit foglalkoztunk minden tekintetben, beszélő AI, meg zenélő AI, meg mit tudom milyen AI. Nem nagyon került még szóba, ez egy, nem tudom, szerintem alig 1-2 éves fogalom, talán még nincs is annyi, nincs is magyar neve, úgy hívják, hogy vibe coding, vibe coding, ez így van írva. Ez tulajdonképpen azt takarja, mármennyire ezt én a magam vagy igazításával el tudom mondani.
3: Az nem lehet sok.
2: Hát igen, ez nem lesz sok. Amikor is ugye a fejlesztő, vagy akár tervezőnek is lehet nevezni, nem úgy próbál megalkotni egy programot, akár játékszoftvert, hogy egy korábban megtanult programozási nyelvet, például C-t, Python-t, stb. Alkalmaz, sőt nem is feltétel, hogy az alkotó vagy tervező ismerje ezt a programozási nyelvet, persze nem árt.
3: Persze ez Anita érdemeiből egy fikarcin sem von le.
2: Persze, hogy nem, mint ahogy senki érdemeiből nem von le, aki vibe coding-gal hoz létre valamit, hisz attól még az ötlet, illetve a megvalósítás, mondja, megkérdezzük, hogy ez hogy van. Tehát ez nyilván az emberi szürke állomány terméke.
3: Csak igen, az, ami neked nincs, igen.
2: Igen, ezért beszélek róla ilyen nagy aránnal, hogy legalább aki nem tudja, az tanítja, tudod, ez így van. Tehát hogy én is tapasztaltam róla, de legalább tudok róla beszélni. Szóval arról van szó, hogy az ember beszélgetésbe elegyedik egy általa kedvelt és egyébként a feladatra alkalmas mesterséges intelligenciával, Anita akkor szerint a Geminit választotta, amikor is lefekteti vele az elképzelése alapjait, és majdhogy nem élő szóban, vagy legalábbis írásban, de mindenképpen magyar nyelven, vagy akár magyar nyelven, megbeszéli az AI-ja, hogy mit képzelt el, az AI megmondja, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és gyakorlatilag ilyenkor a készítő az a tervezést végzi, a kialakítást és az alkotást magát, de a kódok begépelését, ami, mint tudjuk, rengeteg programozási nyelven kapcsolatzárójelekből, rengeteg parancsból, sziptek, függvények, funkciók, stb. Mondom, hogy nem értek hozzá, azért beszélek ennyire jól. Szóval rengeteg ilyesmiből áll, de ezeket nem, vagy legalábbis nem mindig, és nem feltétlenül kizárólagosan az alkotó hozza létre, hanem a mesterséges intelligencia. Na most ez hogy volt? Ez úgy volt, hogy megjutott neki, hogy ismered a pokoli szomszédokat? Igen. Akkor szeretnék egy akadálymentes játékot, csináld meg? Igen. És így elkészült, így végig lehet is vele játszani?
5: Hát jó lett volna, ha ennyire gyorsan készül el, de nem. Hát az eleje az igen így indult, hogy megkérdeztem tőle, hogy ismeri-e a játékot. Ő azt mondta, hogy igen. Ebben nem voltam annyira biztos, úgyhogy én rákérdeztem, hogy akkor meséljen róla, mi volt a lényege, és akkor így leírta nekem, amit így nagyjából eddig beszéltünk a játékkal kapcsolatban, és akkor így ennek mentén indultam el. Mondtam neki, hogy én egy látássérült személy vagyok, és ezzel a játékkal szeretnék újra játszani, és hogy szerinte ez megoldható-e ő általa lekódolva. És azt mondta, hogy igen, és így indult el a folyamat.
2: Nyilván, hogyha valaki vibe codingol, akkor nem kell már meglévő projektet. Tehát mondhatja azt is, hogy szeretnék egy ilyen cuccot, van egy ilyen elképzelésem, valósítsuk meg a te segítséged. De mondja ezt az AI-nak. Most a Pokémon Snap egy speciális helyzet, mert az már létezett, csak nem akadálymentesen. És akkor nyilván meg kellett alkotnod a felépítését, a pályákat, a kezelését. Ezt gondolom, mi ez, egy-két óra, vagy...
5: Nem, ez nekem körülbelül egy hét volt, és egy héten belül nem egy-két órát foglalkoztam vele napi szinten, hanem legalább 6-7 órát. Tehát ez így sok órát nagyon foglalt intenzív magába, mire elkészült.
3: Volt, hogy összevesztél az AI-jal, mert azt mondta, hogy ezt nem tudjuk megvalósítani, te meg közölted, hogy de én így akarom?
5: Ilyen nem volt. Olyan volt, hogy a játékban szerettem volna hangot integrálni. Először olyan hangokat akartam belerakni, amiket én szedek össze, tehát ami nem a játékból való hang, hanem így innen-onnan én szedem össze, vagy inkább először ő. Tehát az volt a lényege az első ilyen próbálkozásnak, hogy ő az internetről, ingyenes helyekről épít be hangokat, és ez sajnos kudarcba fulladt, vagy hát így utólag azt mondom, hogy inkább szerencsére, mert nálam nem jelent meg az a hang, amit ő beépített, és akkor mondott több megoldást, hogy hogy lehetne még, azok közül egyik sem sikerült, és aztán jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha az eredeti játékból való hangokat, vagy hát azoknak egy kis részét tennénk be a játékba, és akkor azt mondta, hogy azt viszont így simán meg lehet oldani, és ez így majd később meglátjátok, ez működik is.
2: De azt nem ő szedte össze, hanem ő csak a kódot biztosította, nyilván neked kellett a megfelelő helyre a hangokat.
5: A hangokat, igen, hát, igen.
2: Tehát ugye nyilván nem úgy kezdte elkezd az ember mondani ötletet, vagy entert, és elkészül az ötlet. Egyszerűen ilyenkor az ember inkább tervezői munkát végez, megalkotja a kinézetet, megalkotja a kezelőfelületet, az interfészt, hogy így mondjam, megalkotja, hogy mikor milyen reakció történjen. Tehát ebben nagyon sok tervezés, munka, meg összefüggéskeresés, meg mi egymás van, de a kódolás maga az valóban nem a tervező feladata.
3: Igen, ilyenkor... azt mondja ez velem, hogyha valaki nem is tud programozni, mert miért tudnánk. De elég kitartó és szenvedélye az, amit létre akar hozni, akkor a kitartás és a munka az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és így bárki állíthat elő programot, anélkül, hogy programozni tudna. Ha jól értem, én, de nem biztos.
5: Igen, tehát azért ennek megvan a korlátja, én például előfizettem, mert az ingyenes fiók az nagyon-nagyon kevés lehetőséget adott arra, hogy úgy haladjak, ahogy én szeretnék. Nagyon gyorsan elfogytak a tokenek. A másik része pedig, hogy lépésről lépésre kellett megcsinálni, tehát amivel ő elkészült, azt én mindig leteszteltem, mindig finomítottam, mert nálam az volt a cél, hogy az eredeti játékhoz mind a két rész a lehető legjobban hasonlítson.
2: Tehát egy hibakeresés.
3: Ez sikerült?
2: Végeztél.
3: Úgy érzed, hogy hasonlít?
5: Szerintem igen. Most nyilván vannak csínyek, amik nem teljesen, nyilván vannak olyan pályák, amiknek a tematikáját én találtam ki, nem emlékeztem mindegyikre, hogy volt az első részben látóként a szomszéd otthonában, de azért nagy része szerintem, igen, én azt mondom, hogy a 95%-a az szerintem megvan, az pipa.
3: Alig várom, hogy meghallgassam.
2: Hát
3: szerintem
2: én tudomást
3: már a kedves hallgatók is.
2: Igen, azt akartam mondani, én tudomást szereztem, hogy a projektjéről már annak alakuló fázisában, meg egy kicsit a tesztelésben én is részt vehettem. Én nekem voltak emlékeim erről a videójátékról, kellemes emlékeim, mert a haverokkal nagyon jókat játszottunk, meg jókat röhögtünk. És most nem mondom azt, hogy totál teljes egészében egy minden egyes hang olyan, meg minden egyes mozzanat tökéletesen megegyezik vele, de épp eléggé megegyezik, hogy a hangulatot, meg az egész...
3: Az atmoszféra olyan legyen.
2: Az atmoszféráját azt nagyon-nagyon visszaadja. Úgyhogy szerintem próbáljuk ki.
3: Én most addig hadd kérdezzem részét. Meg azért Anitát, hogy fogsz még ilyen projektekbe? Tehát más államaid is vannak, amikkel annak idején játszottál. Vagy most egy picit eleged lett, vagy élvezted ennek a folyamatát, ahogy elkészült? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy inkább ideges, vagy inkább elégedett, mosolygos Anitát láthattunk a folyamat alatt.
5: Szerintem mosolygósat. Habár, amikor lebuktam a szomszéd előtt, akkor ideges voltam, de
3: inkább
5: mosolygós. Igen. Az a baj, hogy látok, én nagyon sok olyan játékkal játszottam, amik szerintem nem építhetőek be. Én nagyon szerettem autós játékokkal játszani. Nagyon szerettem, van egy öcsém, szóval így ezek a fiús játékok, ezek egy picit rám ragadtak tőle. És szerintem ezek közül nagyon-nagyon kevés olyan van, amit át lehetne vinni. Viszont vannak olyan játékok, főleg stratégiaiak, amiket meg tényleg én szerettem, azoknak egy része szerintem igen megoldható.
2: Igen, tehát fontos tudni a korlátait, hogy Anita is mondta, hogy ez a Pokoli szomszédok, ez egy nagyon ismert, viszont elég szűk költségvetésű játék volt, egy viszonylag ismeretlen stúdiótól, és belátható
3: az, hogy mondjuk egy Need for Speed-et.
2: Ez igen, egy orosz fejlesztés, igen.
5: Igen.
2: Tehát belátható, hogy mondjuk egy Need for Speed, vagy egy autós játék, vagy egy nagyon sok pályából álló, a mozgáson alapuló Call of Duty.
3: Jó FIFA, ha már itt VB van.
2: FIFA, hát, ha már VB van. Tehát olyan biztos nem lehet, és nem lesz, mint az eredeti. Tehát itt nagyon sok mindenem függ, hogy meg lehet-e valósítani. Nyilván vannak korlátok egy egyszemélyes fejlesztésnél, meg van különbség egy olyan fejlesztés között, ahol mondjuk egy hatalmas játék stúdió áll irdatlan pénzekkel, humán erőforrással. Nem lehet mindent megcsinálni, de arra is rá kell érezni, mi az, amit viszont meg lehet. Igen.
3: Nekem például most az jutott eszembe, én nagyon szerettem tévéjátékon, egy nagyon egyszerű kínai tévéjátékon, nem tudom, volt néhány beépített játékprogram, állítólag 2500, de ez nem igaz, tehát szerintem egy ilyen 20 ha volt. Mindegy, lényeg az, hogy volt egy box játék, amiben két kis figura középen találkozott, és csépelték egymást. Én például ezt hangban tudnám elképzelni, hogy ütöm, ő elugrik, ha őt, akkor én ugrom el jobbra vagy balra, és középen találkozunk, csépeljük egymást, vagy a jobb bal sarokban, ahol elérjük egymást. És az a lényeg, hogy jobbra-balra elugorjunk a másik elől.
2: Adott esetben ilyet még akár vibe codinggal is meg lehet.
3: Én egy ilyen kis szerencs dolgot képzelek el, de nyilván a Pokoli szomszédok ennél sokkal jobb, csak most ez jutott eszembe, hogy én, ha már így kedvenc játékunk megvalósításáról beszélünk, hogy én ezt a boxot nagyon szerettem, és akkor még láttam annyira, hogy a tesóm látók haverjait simán elvertem. Joystickkel mozogtam, és vettem őket.
2: Nem is volt ilyen. Az enyémet, amit én játszottam a Nintendo, az Kung Fu-nak hívták. Ilyen tök jó zenéje volt, és úgy lehetett ütni, és akkor bam, bam, bam. Nagyon jó 8-bites hangjai voltak.
3: Igen, ezek is ilyen 8-bites hangokkal lenne, és ilyen volt a box.
2: Hát kedves hallgatók, én akkor azt javasolnám, kicsit hallgassunk ebbe bele. Nekem nagy élmény volt, amikor először a tesztverziót, vagy annak egy részét kipróbálhattam, mert akkor éreztem azt, értem be először, hogy én magam játszom a Pokoli szomszédok című játékkal, és erre korábban nem kínálkozott esélyem, lehetőségem.
3: És akkor most te fogsz játszani?
2: Boldogan. Igen, most én fogok
3: akkor
2: játszani.
3: Akkor gyorsan vége lesz.
2: Nem, jó lesz. Jókat fogunk nyerni. Megcsinálom az első két pályát.
3: Jó.
2: Az elsőből.
5: Azok a legkönnyebbek.
2: Hát azért, hogy az nehogy aztán szégyenbe maradjak.
3: Azért is szeretném hallani, hogy elver téged a szomszéd. Ez mindenképpen.
2: Ahogy mit jelent az, hogy azok a legkönnyebbek? Hogyan nehezednek ezek? Mondod, hogy a legkönnyebb az első kettő. Mi változik mondjuk a harmadikban?
5: Az első kettő pályán úgy néz ki, hogy az első pálya az három csínyből áll, mindössze, a második pálya pedig négyből, és ezek a pálya előre haladtával növekszenek. Igen. És nyilván a legutolsó, a nyolcadik pálya az első részben az a legösszetettebb. Az áll már a legtöbb helységből, és az áll a legtöbb csínyből is.
2: Ezt nem próbálom ki.
5: Illetve amiben még különbözik az nem első két pálya a többitől. Az első pályán a szomszéd nagyon lassú. Ő 50 másodpercet van egy helységben, és a második körben is ez így van, viszont a harmadiktól már 25 másodpercet van.
3: Jaj!
5: Tehát ott már kb. Azt a tempót veszi fel, amit látóként volt egy szobában, így satszper kb. Tehát ott már pörgősebbek a dolgok.
2: Tudtam én, hogy melyik két pályát kell választanom. Az első kettő, az jó lassú a szomszéd, én is lehetek jó lassú, és biztosan nyerni fogok.
3: Erről nem vagyok azért egészen meggyőződve. Nézzük meg, tehát akkor az eredeti hangok egy részét halljuk, az atmoszféra meglegyen, nagyon kíváncsi vagyok.
2: Megnyílt a játék, megnyitottam, ugye webes nézetbe kerülünk, a legtetején van egy gomb.
6: Gomb elnémított hangzóró hangok kikapcsolva, kattintsd be a bekapcsoláshoz.
3: Ja, akkor ezért nem hallok hangok, de várj, hogyha ezt megnyomod, akkor lesznek hangok?
5: Igen.
2: Ha én ezt megnyomom, akkor...
6: Hangos hangzóró.
2: Hoppa.
5: Ez a fő menünek a zenéje.
2: Gyakorlatilag ez ugyanaz a zene, ami a játék indulásakor a videójáték verzióban van. Hát
5: igen.
2: Volt, van.
5: Igen. Igen.
3: Na most adódik a kérdés, te egy gombot nyomtál meg, akkor gombokkal közlekedünk? Vannak-e címsorok, billentyű parancsok?
5: Vannak címsorok, az már pályákon belül, vannak gombok is, és vannak gyors billentyűk is, de ezt a gyors billentyűket, hogy mi mire való, ezt a menüben el tudjátok olvasni. Az ott ki van emelve.
2: Elindulok lefelé.
6: Pokoli szomszédok, főmenü. Pokoli szomszédok, a szömeges kaland. Üdvözöllek a környék legszórakoztató, titkos akciójában. A játékban Bobby Murray-be bújsz, akinek egyetlen célja pokollá tenni a drága szomszéd mindennapjait. Emberünk egy modok marad legény, aki egyedül él a hatalmas, kupis legény lakásában. Üres. Gyors billentyűk képernyőről masodhoz csak játék közben.
2: Most akkor fel van sorolva.
5: Igen.
6: Halad egy, szomszéd radar bemondása.
2: Halt egy,
5: ez azt a célt
2: egy.
5: Szolgálja, hogy folyamatosan tud nézni, hogy épp a szomszéd hol van.
2: Ez egy segítség, aha. Meg hát amúgy tudnunk kell, hogy hol van, mert a videójátékban nyilván látni lehetett, hogy a szomszéd hol tartózkodik éppen.
6: Halt kettő, leltár és célok lekérése.
5: A leltár az azt jelenti, hogy milyen tárgyak vannak már nálad, a célok pedig nyilván a csínyek, hogy mennyi csínt kell egy körben megcsinálni, és ebből mennyit teljesítettél.
6: Alhalt 3. Szoba leírásának megismétlése.
2: Ez ilyen terület, hogy éppen hol vagyunk, nem?
5: Igen, igen.
6: Alhalt 4. Esemény napló legutóbbi csapta élesítése van baleset bemondása.
2: Na, így tudjuk megnézni, hogy a szomszéd éppen vagy mit csináltunk, vagy a szomszéd éppen hogyan járt pórul. Ez
5: igen, van egy
2: ki volt írva a játékban az eredetiben.
5: Igen, van egy vicces leírás, amikor megcsinálod a csapdát, és van egy vicces leírás akkor, amikor megtörténik a szomszéddal a baleset.
2: Hát ezt majd gyakran fogjuk az alt négyet nyomkodni.
6: Üdvözöllek a játékban. Kattints a hangok bekapcsolására. A szomszéd radar készítményben. Válassz egy kört.
2: Válassz egy kört, gondolom válassz egy pályát.
5: Igen. Akkor
2: nézzük.
6: Gomb egy kör a kezdetek.
2: Ez van címe minden pályának.
5: Minden pályának az a címe, ami a játék tematikáját adja.
2: Aha. Hát akkor mondjuk én nem az első,
3: hogy
2: merész vagyok, és mondjuk egyből a kettes, vagy akár a hármasról indulok.
6: Gomb nem érhető el kettő, kör, a házi kedvenc zárolt.
3: Aha, nem érhető el, tehát ez számodra nem teszi lehetővé a játék, hogy a nyolcassal kezdjél. Ez nem is baj.
5: Minden pálya látóként is úgy oldódott fel, és ezt szerettem volna, ha itt is megmarad, hogy az először kör teljesítésével. És nyilván, hogyha megcsináltad minden nyolcat, akkor ugye mindegyik fel van oldva, ezeket visszazárolhatod a legalsó gombbal.
3: De hogyha mondjuk szerda délután megcsinálom négyesig, akkor csütörtökön folytathatom az ötössel? El tudom menteni a
5: hol megjegyzi, igen, megjegyzi, hogy hol tartottál.
3: Tehát akkor nem kell mentenem, magától jegyzi meg.
5: Igen, attól a pályától folytatja, amit te feloldottál.
3: De jó.
2: Nézzük akkor, most akkor én egyet brillírozok.
3: Jó, az egyes pályán, Robikám.
2: Az egyes pályán brillírozok. Az kezdetek amatőröknek való. Nézzük, hogy teljesítek rajta. Rámegyek, akkor Woody oda kerül a szomszéd lakásába.
5: Igen.
2: Én vagyok Woody, van a szomszéd. Megnézzük, hogy miket találunk, és én majd jó firfangosan meg fogom tréfálni ezt a kedves szomszédot.
3: A Hungária Duci Uci című felvételére alapozva meg fogom írni a Woody Robi című dal.
2: Rávegyek.
6: Trom egy kör, a kezdetet.
2: Egy egyes körre.
6: Trom átmenésébe, Tromha kör elindul. Radar, Tromha, iszik egy pohár vizet.
2: Az alt
5: egy. Most be is lehetett hallani, igen, hogy mit csinál. Tromha,
6: iszik egy pohár vizet.
2: Dalt egyen meg is lehet ismételtetni, iszik.
6: Leltár, üres, csínyek, 0-3 darabból.
2: Tehát itt üres minden.
6: Helyzet, egy hosszú folyosó, ahol a padlót felkapcolták a cipőtalpat, a sarok a búlságok, a falon lomb a drága festmény, a sötét ruhás szekrény tökéletes menedéket nyújt.
2: Már kell
5: vannak menedékek, igen, aha, vannak ilyen menedékek egy-egy területen, ahova el tudsz bújni a szomszéd elől, és hogyha hallottad például ilyen a szekrény.
2: Aha, itt nyomok három címsoros gombot.
6: Nincs következő címlépések.
2: Lépések, és akit lenyílnak.
6: Navigáció. Trom átmenésébe, Tromha.
2: Ott van ő, tehát az nyilván nem megyek.
6: Trom átmenésébe, fürdőszoba. Megállt, a szomszéd megállt, elkapta a gombékot és kidobott. Legújt.
2: Hát, engem ver a szomszéd.
5: Gyorsan meghallottad, Szoli, hogy milyen, amikor...
4: Ez jó. Elvettél egy bugyába.
3: Ezt kifejezetten élve, Robikám, még egy ilyet. Remekül játszol, meg kell, hogy dicsérjelek.
4: Nagyon jó, hogy igen.
3: Megtapsolja.
4: Csak itt tovább a többi pályával is.
3: Robikám.
4: Ez sikerül eljutni.
2: Ez csak azért volt, mert megálltam igen. Nektek megmutatni, hogy mit nektek. Hogy kell, meg hogy... Igen.
3: Hát persze.
2: És akkor ilyenkor hogy...
6: Trom vissza a főmenübe.
2: Főmenü?
6: Trom vissza a főmenübe. Trom körúra indítása.
2: Ja, van ilyen is. Hát ezt gyakran fogom használni. Uranyítom a kört.
6: Pokoli szomszédok a végre.
2: Elindult, és akkor alatt egy elgondolom, megnézem, hogy a konyhában van, ne gondolom, nyilván ott már ott kezdi az
6: a
2: egyes
6: szomszéd pályát. Igen. Tromha, iszik egy pont.
2: Akkor nyomok H betűt.
6: Tárgyak.
2: A tárgyak, ez a legalsó címsor, tehát Link. Shift H-val egyet visszamegyek a lépések.
6: Lépések.
2: Csak itt akár tabbal is lehet menni.
6: Navigáció elemcsoport átmenésébe. Tromha gomb. Átmenésébe. Fürdőszoba gomb.
2: Fürdőszoba.
6: Rejtőzködés elemcsoport elbújás. Ruhás szekrény gomb.
2: Ez jó lesz.
6: Bebújtál ide, ruhás szekrény. A sötétből figyelsz.
2: Volt ilyen hangja is, kinyitottam ott és becsuktam. Tehát most, amíg itt vagyok, addig a szomszéd engem nem lát meg, én viszont figyelhetem az alt egyel, hogy mikor hova megy. Most épp ugye a konyhában van. Persze, megnéztem,
5: akkor is ezt a hangot hallod, amikor változtat egyik helyszínről.
2: Most. Énekelgetik? Bam-bam-bam.
5: Hát igen. Most így jól érzi magát.
2: Ugye a folyosón van, azért kapott el az imént.
6: Radar, a szomszéd itt van, folyosó. Nézegeti a festményét. Düszint, nulla.
2: Düszint, nulla. Most azért nem kap el, mert bújtam a szekrénybe. És itt még ugye 50 másodperc van arra, hogy a szomszéd itt
5: igen, úgyhogy van, egy de... kis időt itt tölt.
2: De később már 25 lesz, ami ugye pontosan a fele. Ezt jó kiszámoltam azért. Ja, addig én meg akarom nézni, hogy a szomszéd... Igen. És meg akarom nézni, hogy hova megy a szomszéd, és hogy mi a rutinja.
3: Mi a stratégiája.
2: Igen.
3: Hogy ehhez képest dolgoztál az
6: ellen.
3: Oh, no, ott élvezkedik.
2: Konyha, folyosó, fürdőszoba. Milyen hangzalatív...
3: És neked kéne a konyhába menni akár, vagy a folyosó.
2: És később a fürdőből hova megy vissza?
3: Hogy vége a szekrényben tartózkodva kívánod. Így hosszú játék lesz, viszont nem.
2: Úgy nem lehet megnyerni a játékot, hogy én végig itt vagyok?
5: Nem.
2: Ez baj.
5: Viszont, hogyha arról nem esett szó, hogyha a csényeket úgy követed el, hogy így egymás után éri, tehát nincs ideje lenyugodni, mert hogy az eredeti játékban lenyugodott, szóval itt is van esélye, hogy lenyugodhat, akkor kombókat kapsz, tehát az düszintje akár megkétszereződik.
2: Ezt nem most fogom
6: eljönni.
2: Ha körbe ment, akkor én most itt a
6: lépések.
2: Lépéseknél.
6: Menekülés elem csoport kibújás. Ruhás szem kibújtál a fejtekkel.
2: Itt vagyok a folyosón, volt három
6: ez is. Egy hosszú folyosó, ahol...
2: És akkor itt van H betűvel a tárgyak.
6: Földön temető holmik. Trom táskába vesz. Hashajtó.
2: Hajtó.
6: Pokoli szomszédok a végleges kaland.
2: Mondi hang ilyen. Ha! Nyomtam egy entert a hashajtóra.
6: Nincs csínyek.
2: Csapák,
6: trom táskába, ami hashajtó, ami festményom.
2: Kipróbálom.
5: Hát a ragozásokkal van egy kis gond.
2: Jó, hát az nem van.
6: Pokoli szomszédok, ami...
2: Mi az, hogy...
6: Trom táskába, pokoli szomszédok.
5: Azt, hogy a hashajtók nem a festményre való. Tehát ez a hang, ez azt jelzi.
2: Aha, és ez így az eredetiben is egyébként.
6: Csínyek.
2: Mindjárt jön a szomszéd, be kell bújnom a...
6: Lépések, csínyek, lépés, navig átmenésébe,
2: üdvözök,
6: rejtőzködés elem, bevújtál ide, ruhás szekrény.
2: Jó kor, hát egyre jobban játsz.
4: Hallott pont. Ha már fél másodpercet később csinálod, akkor ezt buktad volna, úgyhogy ügyes.
2: Igen. Van egy hashajtóm, de azt nem tudom, a folyosón használni, majd ez valahol máshol kell.
3: Gondolom a konyhában lévő víz.
5: Igen, tehát érdemes nézni, hogy a szomszéd mikor mit csinál.
3: Mit csinál?
2: Ja, majd a szomszéd mit van, folyosó, nézegeti a festmény. Amint átmegy, én kibújok innen, és megyek a konyhába.
3: Igen, hogyha bemegy a fürdőszobába. Nyilván ez egy sokkal pörgősebb játék lesz, csak ez ilyen bemutató, tehát ilyen Robinak való, meg hát
4: mondom, bele kell jönni ennek is.
6: Menekülés, kinyás, kibújtál a rejtekre, lépések, navigáció, trom átmenésébe, tromha, pokoli szomszédok a végleges kalandok, helyzet, ablegény tromha, mosatlan edényekkel, nincs
2: csatálások. Altárommal néztem meg.
6: Tárgyak, földön emelő holmik, trom táskába tesz, fieldstól, pokoli szomszédok a végleges, csínyek, nincs következő,
2: lépések,
6: csínyek,
2: és akkor itt most megint
6: csínyek hármet lesz.
2: Aha.
6: Pokoli szomszédok a végleges kaland dokument.
5: És ez most egy sikeres csín.
6: Kész a koktél. Indulhat a sprint a WC felé.
2: Kimegyek a...
6: Nincs csínyek. Lépések. Navigáció elem csoport átmenésébe. Folyosó dom. Átmentél ide csínyek. Csapták. Dom használ a mélyfilctól a mély festményon. Pokoli szomszédok a végleges kaland lépések.
5: És most szerintem újjá. Navigáció átmenésébe
6: rejtőzködése. Bebújtál ide. Ruhás szemrén. A sötétről figyelsz. Radar. Átmentid. Tiszik a vízből, a szeme kikerekedik, a hasához csap és rohan a WC felé, halkan morog az orra alatt, azt hiszi, csak a véletlen műve.
2: Felkiáltott a szomszéd, amikor megitta a vizet. És akkor alt négyen most már ezt látjuk.
6: Legutóbbi esemény, tiszik a vízből, a szeme kikerekedik, a hasához.
2: Mindjárt majd megy a WC felé is, hát a fürdőbe gondolom. Nem megy oda, de előutóbb oda is megy, mert oda is kell mennie.
5: Hát ugye majd a folyosó után.
2: Most megint áldogál egy kicsit, és pont lenyugszik addigra, mire ilyen sokat áldogál, de hát majd a következő pályákon nem fog ilyen sokat áldogálni. Ezt értsük, ilyen bemelegítés. Most olyan folyosóra összefirkáltam a filszolal a festményét egyébként.
5: Ha most Alt-2-vel megnézted, akkor látod, hogy is, hogy van valami
6: nevetésről. Hány csinálták? Hány csinálták? Hány csinálták? Bőszintje csökkent. Nulla. Meglátta a firkát a festményen. Tüzesen próbálja letörölni, de csak jobban szétkeni a cintát. Trombó. Kettőbű az arca vörösödik. Ököl leszorul a keze. Kezd gyanakszani.
2: Mégis sikerült. A dűk, ez alatt négy jelent.
6: Legutóbbi esemény, meglátta a firkát a festményen. Tüzesen próbálja.
2: Ugye ezt már olvastuk, de lemaradnánk róla a szomszédnak a dühéről, akkor alt négyjel meg tudjuk mindig nézni. Tehát ha az MVD vagy a Jaws éppen mást beszélt, akkor alt négy.

0: A firkát a festményen.
1: Igen, mert utána nem történt, még a firka van.
2: Hát ugye a dű szó itt a kulcs szó. Arra adja ki ezeket a hangokat.
1: Most, amint kimegy a fürdőből, én bemegyek a fürdőbe, ott is kell valamit csinálni, gondolom, mert három csíny van, ideig kettő volt a hashajtó, meg a filctól.
2: De ad kettő vele is. Csekkolhatod.
0: Leltár, üres, csínyek, kettő a három darabból, uramon, átmentíve, romha, izikre, lépések. A szomszéd menekülés, dom kibújás, ruhás szekrény, pokoli szomszédok a végleges, dom átmenésébe, fürdőszoba. Pokoli szomszédok a végleges, helyzet, csempés fürdőszoba, csúszós ablóval, nincs hova elrejtőd.
1: Tárgyak, H betűvel.
0: Földön temető holmik, dom táskába vesz, szappan. Pokoli szomszédok a végleges, ha nincs követ,
1: csínyek. Szerintem ugyanit kell alkalmaznom is.
0: Dom használt azé szappan, azé csempé lett padlón. Pokoli szomszédok a végleges, kaland dokumentum. Legutóbbi esemény, szappan a padlón. Kellemes csúszást. Lépések. Navigáció, dom átmenésébe, folyosó. Pokoli szomszédok a végleg, dom átmenésébe, rejtőzködés. Dom felbújás, pokoli szomszédok a végleg.
1: Meg is a szekrénybe. Szerintem ezzel a pályával meg is vagyok. Csak meg kell várni.
2: Tovább tartott, mint az átlagnál.
3: Meg kell várni, hogy a szomszéd
0: megérkezik.
1: Nyugodt, most megint tudorászik. Igen, ugye az eredeti játékban is úgy van egyébként, ez nem ilyen programhiba, de ott is, tehát ha megvolt a csíny, és a szomszéd megint körbeér, akkor az, amit a csínyel tönkretettünk, az megjavul. Tehát most a festmény ismét szép. Tehát a videójátékban is letörölte a festményt, és akkor...
4: tiszta.
1: Igen, a víz is tiszta lesz.
4: Nincs benne.
1: Ez így volt az eredeti játékban is.
4: Azért az tetszik, hogy a játék rögtön egy hashajtóval indul. Mindjárt átmegy a
0: főnök. Mossa az arcát. Hatalmas csapkodás. Megcsúszott a szappanom és a hátára esett. Halkan morog az orra alatt. Azt hiszi, csak a véletlen műve. Zseniális munka. Megcsináltat az összes csínyt. A drága szomszéd teljesen összeomlott.
1: Nyertem.
4: És megtapsoltak téged.
1: Első pályán azért. Ügyes. Nézzük a másodikat.
0: Gomb vissza a főmenü, gomb tovább a következő kettő. Körre.
1: Jössz, ilyenkor ez ugye már kigyílt.
2: Fel is oldódik, igen.
1: Nézzük.
0: Pokoli szomszédok a végleg.
1: Alt kettő.
0: Leltár, üres, csínyek, 0-3 darabból.
1: Itt is három kell még. Hol a szomszéd?
0: A szomszéd itt van, nappali. Leül a fotelbe tévét nézni, majd eteti a papagájt. Bűszint, 0.
1: Tévét néz.
2: Itt egy újabb
1: helyszínebb lett. A folyosó kezdek szintén.
0: Tárgyak.
1: Itt vannak a földön tárgyak.
0: Földön temető holmik. Dom táskába vesz. Csípőfogó. Pokoli szomszédok a végleg.
1: Csípőfogó.
0: Dom elbújás. Ruh, lépések. Nincs következő.
1: Amikor a tárgyak ha nincs a földön semmi, akkor a tárgyak címsor el is tűnik.
0: Könnyenetés.
1: Tehát se shift H-val.
0: Lépés könnyenetés. Nem látsz felvetető tár lépések. Navigáció. Dom átmenésébe. Konyha.
1: Konyha.
0: Dom átmenésébe. Fürdőszoba. Dom átmenésébe. Nappali. Rejtőzködés.
1: Ez a három hely van.
0: Dom átmenésébe. Nappali. Dom átmenésébe. Fürdőszoba. Pokoli szomszédok a végleg. Helyzet, fehér csempés, fürdőszoba.
1: Nézzük, van egy tárgya. Hopp, elment a szomszéd valahová.
0: Radar, a szomszéd itt van. Konyha, eszik valamit a hűtőből.
1: Konyhában van, én a fürdőbe. Nézzük, van egy
0: lépések, tárgya, földön temető holmik. Dom táskába vesz, rajzöm. Ipel.
1: Ha, rajzöm.
0: Dom átmeni, dom lendő, fehér zászló, kör fel, lépések. Hát könnyen lépések, nincs követkelő.
1: Nem tudok csinálni.
0: Könnyenetés tárgya, lépi navigáció, dom átmenésébe, folyosó.
1: Pokoli
0: szomszédok a végleg.
1: Innen jöttem.
0: Navigáció, dom átmenésébe, konyha. Dom átmenésébe, fürdőszoba. Dom átmenésébe, nappali.
1: Nappali.
0: Pokoli szomszédok a végleget.
1: Nézzük alt hárommal.
0: Helyzet, fotel és tévé. A sarokban a papagáj. A kanapé mögött elbújhatsz.
1: Itt is el lehet bújni.
0: Csínyek.
1: Hával. Lépések. Csínyek nincs. Nincsenek.
0: Lépi könnyeneté. Lép csínyi napák. Dom használt azé csípőfogót azé tévéon.
1: Tévé.
0: Pokoli szomszédok a végleges.
1: Sőt, így alt négyjel.
0: Legutóbbi esemény. Kábel elvágva. Ma nincs esti műsor.
1: Hopp, közben átment valahová. Volt egy...
0: Radar. A szomszéd itt van. Folyosó. Sétál egyet.
1: Ó, folyosó van.
0: Csínyek. Csapták. Dom használ azé rajzöm azé tévéon.
1: Rajzszög a tévé? Gondolom nem.
0: Pokoli szomszédok azé.
1: Mondja, hogy á-á.
0: Dom használ azé rajzöm azé fotelon.
1: Fotel?
0: Pokoli szomszédok azé leges kaland. Legutóbbi esemény.
1: Akupunktúra.
0: Lépések, nincs következő cím, navigáció, dom átmenésébe.
4: Javaslom, bújjál!
0: Dom elbújás, kanapé mögött. Pokoli szomszédok a végleges kalan.
1: Elbújtam. De itt a nappaliban két csíny is vár rá, de mi lehet a harmadik? Az hol? Na, itt valamit még nem vettem észre.
4: Még a konyhában nem jár?

0: áll. Ez igaz. Elrontom a tévét is, meg beleült a rajzszögbe is. És akkor a videójátékban ilyenkor lehetett látni, hogy hát így megjavítja valahogy a tévét, meg kiszedi a rajzszöget a fotelből, tehát nyilván ez nem az
1: életszerűségéről. Nem a fotelből, nem odafúródott.
0: Ja, a fenekéből szedik ki, tényleg. Hát azt nem tudom, lehetett látni, hogy onnan kiszedi.
2: Lehet, hogy a fotelből szedegette ki egyébként. Látóként nem a fenekéből.
0: Most hol megy? Megy a nappali, aztán nem megy majd a konyhába, de én oda egy pont én akartam menni. A fürdőben nincs semmi.
3: A szomszéd metteg még levegőt, bőszintje csökkent.
2: Hát ő a fürdőszobában nem
3: megy.
2: De lehet, hogy van ott neked valami.
3: Legutóbbi esemény, belelő a fotelbe, majd hatal.
0: Na most hol van?
3: Rata, a szomszéd itt van, konyha, e menekülése nem csopott ki.
0: Kivinulják?
3: Áll a fejtek, lépések. Navigom átmenésébe, folyosó. Pokoli szomszédok, havi lépések. Navigátom átmenésébe, konyha. Dom átmenésébe, fürdőszoba. Pokoli szomszédok, havi
0: lépések.
3: Nincs következ lépések. Nincs követ környezet és tárgya.
1: Nem voltak, nem konyhában lesznek tárgya. Lépések.
0: Fenébe.
3: Navigáció. Dom átmenésébe, folyosó. Pokoli szomszédok, havi lépések.
0: A konyhából a folyosóra fog menni, akkor én visszamegyek.
2: Igen.
0: A
2: navigáció. Navigáció. El kéne
3: Azt
0: is elbújhatok. Jó, most még egyszer.
3: A szomszéd metteg még levegőt, bőszintje csökkent. Rata, átmentébe, folyosó, sétál egyet.
0: Most már megint jókedvű. Mormog.
3: Rata, átmentébe, nappali, lelő a fotelbe, tévét, lépések. Menekülés, trom kibújás, ruhás szekrény. Pokoli szomszéd, havi navigáció, trom átmenésébe, konyha. Pokoli szomszédok, a végleges talan. Helyzet, konyha, nincs takarások. Lépések. Tárgyak. Földön temerő
1: hó. Majd már vannak.
3: Áskába vesz. Skilis madáreleség. Pokoli szomszédok, a vég. Trombát, tromblendő fehérszá. Lépések. Navigáció. Trombát menésébe. Folyosó. Tromblendő fehérszászló. Trombát menésébe.
0: Föl is lehet adni.
3: Pokoli szomszédok, a végleges talan. Dokum.
0: Megint elbújok a ruhás szekrénybe.
3: Trombá rejtőzködés, trombelbújás, ruhás szekrény. Pokoli szomszédok, a végleges talan.
0: Megint megvárni, ki jön nappaliból. És megyek, és a papagáj, gondolom a papagáj elejét kell kicserélni, eteti a papagájt, ez elhangzott. Tehát majd egy csilis elesére kicserélem, és az biztos nem lesz jó a szomszéd.
2: Igen.
3: Rata, átmentébe, konyha, eszik valamit a hűtőből. Lépések, menekülés, trom kibújás, ruhát, pokoli szomszéd,
1: a papagájnak meg végképpen lesz jó.
3: Trom átmenésébe, fürdőszoba, trom átmenésébe, nappali, pokoli szomszéd, a vég.
0: H betű.
3: Csínyek, csapták. Trom használ a népszkilis madáreleség, a népévion.
0: Trom
3: használ a népszkilis madáreleség, a népfotelon. Trom használ a népszkilis madáreleség, a népapadáj efet. Pokoli szomszédok, a végleges talan, dokuk. Legutóbbi esemény, tüzes falatok a madárkának. Nincs következő lépések. Navi, trom át, rej, trom, e, trom, lengő, fe, trom, elbújás. Kanapé mögött. Pokoli szomszédok, a végleges talan.
0: Jósan, mert jön. Hát és most még milyen lassúban? Mi lesz a 33-as pályán, mikor már csak 25
4: másodperc?
3: Rata, átmentébe, folyosó, sétál egyet.
0: Na még a folyosóra is.
3: Rata, átmentébe, nappali, leül a fotelbe tévét nézni, majd eteti a papamát. A papamát madul rikoltozni kezd a pszkilitől, a szomszéd pedig pánikolva próbálja lecsillapítani. Halkan morog a szobra alatt. Azt hiszi, csak a véletlen műve, zseniális munka. Megcsináltak az összes csillit, a drága szomszéd teljesen összeomlott.
0: Igen, ugye ez a halkan mormog, ez azt jelenti, hogy ugye a diszintje lecsökkent, tehát hogyha ezt megcsináltam volna a kombóba, akkor nem csak halkan mormogott volna, hanem itt idegesebb lenne, mint vagy így se rossz. Jós, nézzük meg a hármast, hogy mikor már így beindulnak az események.
3: Tom, a következő három, körre.
0: Hármas kör.
3: Lépések körreli.
0: Szomszéd.
3: Rata, a szomszéd itt van. Tomha, nosol a süteményből. Bűszint, nulla. Helyzet, hosszú folyosó. Szedfény ajtaja itt van.
0: Vagyok.
3: Tárgyak, lépése tárgyak, földön temerő holmi, trom táskába vesz, szuper ragasztó.
0: Ragasztó.
3: Pokoli szomszédok, a végleg tárgyak, földön trom táskába vesz, borotvaham. Pokoli szomszédok,
0: már jó sok minden
3: lépése
0: van.
3: Nincs következ, környezeti lépés, navigáció, trom átmenésébe, konyha, trom átmenésébe, nappali, trom átmenésébe, mosókonyha.
0: Hova ment?
3: Rata, a szomszéd itt van, mosókonyha, elindítja.
0: Konyha, mosókonyha.
3: Trom átmenésébe, nappali, trom átmenésébe, konyha.
0: Pokoli
3: szomszédok, a végleges
0: tárgyak.
3: Földön temerő holmi, trom táskába vesz, trolyós csapány. Pokoli szomszédok a vén.
0: Kujós csopár.
3: Csak csínyek. Nincs köp, lépése ah, csínyek
0: csopár. Csínyek?
3: Tom használ a vén szuper ragasztó, a vén krémes süteményon. Pokoli szomszédok.
0: Nem lehet.
3: Tom használ a vén borok, a vén krémes süteményon.
0: Van ott falva süteményen.
3: Pokoli szomszédok a végleges kalandok.
0: Sikerült.
3: Legutóbbi esemény. Sós fejszín a sütin. Jó étvágyat. Rata, a szomszéd itt van, nappali, várja, hogy lejárjon a mosás, bűci.
0: Nappaliban van.
3: Tom Lengő fehér zászlókör, Tom használ a mégolyós csapány, a mégrémes süteményom. Csínyek.
0: Biztos nem lehet.
3: Lépések. Navigáció, Tom átmenésébe, folyosó. Pokoli szomszédok, a Tom átmenésébe, átmenésébe.
0: Ujjaj. Moment.
3: Rata, a szomszéd itt van, Tomha, nassol a süteményből, bűci, nulla bele van a sütibe, az arca eltorzul, hangzik a szája, és ötlenvezve rohan a csaphoz, haltan morog a forra. Navigáció elemcsoport átmenésébe, Tomha dom, Tom átmenés, Tom átmenés, rejtőzködés, Tom elbújás, ruhás szekré, pokoli szomszédok.
0: Jók, mert szerintem mindjárt itt lesz, itt már gyors, gyorsabb azért a játékmenet.
2: Viszont nem mindegyik körben megy a folyosón.
3: Elindítja a mosógépet és bekapcsolja a vasalót.
0: A konyha mosó, konyha nappali. Ez a, ez a...
3: Tom kibújás.
0: Akkor talán... Kibújok a folyosóra.
3: Pokoli szomszédok a végleg.
0: És a mosó konyhába fogok bemenni, amint elment onnan.
3: Lépések. Navigá, Tom átmenésébe, konyha, Tom átmenésébe, nappali. Tom átmenésébe, mosógomb, a szomszéd vettek még levegőt, pokoli szomszédok a végleges talan dokumentum. Helyzet, füllet, helyiség, mosógép és vasalóveszka, nincs semmilyen tap, tárgyak, földön Tom táskába vesz, fekete hajfesték. Pokoli szomszédok, Tom használ a végolyós csapány, a vég mosógépon. Pokoli szomszédok, Tom használ a vég fekete hajfesték, a vég mosógépon. Pokoli szomszédok, a legutóbbi esemény, fekete festék a gépben, viszlát fehér ingek. Tom használ a végolyós csapány, a vég vasalón. Pokoli szomszédok, a Tom használ a vég szuper ragasztó, a vég mosókon a padlójon. Pokoli szomszédok, a Tom használ a végolyós csapány, a vég mosókon a padlójon. Pokoli szomszédok, a végleges kalandok. Legutóbbi esemény, tojó a padlón, indulhat a végtánc. Tom Lengő fehér zászlókör feladása vissza.
0: Hol van most?
3: Rata, a szomszéd itt van, Tomha, nassol a süteményből, bűszint, nulla.
0: Utána?
3: Csínyek. Lépések.
2: Szerintem még valami
3: is. A szomszéd meglátok, felkapta a dalé.
1: Hoppá! Kedves Robert, a harmadik pálya már nem sikerült, és én azt javaslom, hogy ne is kezd újra, mert egyrészt úgysem hiszünk, hogy meg tudod csinálni. Kettő, meg a hallgatóknak is maradjon valami.
0: Mi gyorsan a kettőben nézzük már bele egy pillanatra. Na, az is ugye
1: nem a kettes pályába, hanem a második részbe.
0: Fokozatok kettőbe, igen.
1: Ami már nem egy lakásban játszódik, ha jól tudom, ugye?
0: Nem, ott annak vakáció volt.
2: Nem, ott a szomszéd már, igen, ott már a szomszéd elmegy az édesanyjával nyaralni. 16 pályából áll összesen a második rész, 4 részre bontva egy-egy helyszínen. Először hajóznak, ott van 4 rész, majd aztán jönnek a különböző országok, Kína, India és Mexikó talán. Itt az anyuka egy picit nehezíti a dolgot, az ő jelenlétében lopakodni kell, hogy ne bukjál le és ne szóljon a szomszédnak. Úgyhogy itt az alt 5, ami még pluszba jött, mint billentyű parancs.
0: Egy pillanatra.
1: Makab. Ez az úgynevezett lopakodás.
2: Igen.
3: Pokoli szomszédok 2. Makáció. Tom elnémított hangos hangzóró hangok.
0: Itt is be lehet kapcsolni a zenét, mint az eredetiben.
3: Pokoli szomsz makáció a világ körül. A teljes játék. 1-16. Kör. A luxus hajó. Kína és India után a szomszéd Mexikóban próbálja kipihenni a fáradalmait. A szomszéd. 25 másodpercenként szárul. A nyugci pedig mindig más szobában strázsál. Üves. Billentyűzet gyors billentyűk játékköz alt 1. Szomszéd és anyuk a radar bemondása. Alt 2. Leltártása és a csínyek állapota. Alt 3. Helyiség részletes leírása. Alt 4. Utolsó esemény napló bemondása. Alt 5. Lopatomás üzemmód PLK anyuci szobájában kötelező félsebesség.
0: Aha. Lassabbak is vagyunk, ha lopakodunk.
2: Igen.
3: Kapti. Szomszéd válasz egy, Tom 1, Tom 2, hajó, utamás, Tom 3, hajó, ha Tom 4, hajó, pánik, Tom 5, Kína, csípős falatok.
0: Na menjünk egy kínai pályát nézni.
3: Tom átmenésébe, kínai piac kör elindult.
0: Aha.
3: Rata, a szomszéd itt van, kínai sütőbe, várja a cskilis tésztáját, anyuka a mégésakert területén van, bűszint, nulla.
0: Mégésakert?
3: Leltár, üves, csínyek, 0-5 darabból.
2: Ugye az fontos, hogy az anyuka az nem mozdul, ő mindig ugyanazon a helyen van. Úgyhogy igazából majd csak a szomszéd miatt. Igen. Minden egyes országban van egy ilyen
3: tematikus
2: zenéje.
0: Itt egy bá- bázison
2: kezdek. És itt nem elbújás van, hanem ilyen, igen, itt ilyen bázisod van.
0: Szomszéd? Rata,
3: a szomszéd itt van. Kínai piac. Felpróbál emiseljen ruhát. Anyuka az ég és a kert területén van. Tűszint. Nulla.
0: Ha, tehát zabált, aztán a piacra megy. A bázison ugye
3: nincsenek
0: tárgyak. Ja, nincsenek.
3: Rata, Ármen Tibe, Szent Harang temploma, meg akarja csomdatni a bronz harangot.
0: Megakarja a kombak. No hát, ez nem lesz egyszerű.
2: Itt úgy néz ki, hogy mindegyik pálya, tehát az első négy, ha azt nézed most, hogy a Kénánál, tehát akkor 5, 6, 7, 8. Az ötödik a leg, tehát itt a Kénánál az ötödik pálya van, ugye az a legelső, ha Kénát nézzük, ott a legkevesebb a csín, és Kína utolsó pályájánál pedig a legtöbb. Indiánál újra a legkevesebb az első résznél, és a utolsó pályájánál a legtöbb. Tehát ez így váltakozik.
3: Rata, átmen kibe, kés a kert. Oda menj a nyugszikhoz a legyezővel.
2: Ha anyucinál csinálsz egy csínyt, úgyhogy nem buksz le, akkor a fiát fogja hibáztatni. Tehát ez így adódik a csínyedhez, hogy el ne spángolja a fiát, mert azt hiszi, hogy ő csinált ott
3: valamit. Jól
0: beértünk.
3: Csitító arc, lopatlopás, lépések, navigáció, tom, átmenés, ide, kínai piac. Pokoli szomszédok, nincs követ, lépések. Csitító arc, lopat, lépés, nincs követken. Csitító arc, könnyenet és tár. Csitító arc, lép, navigáció, tom, átmenés, ide, sárkány szobor. Tom, átmenés, ide, Szent Harang temploma, pokoli szomszédok, kettő, akáción. Helyzet, templomot, marharanggal. Lépések, rata hátra. Fölön temerő rom, táskán a fesz, nehéz tégla. Pokoli szomszédok kettő, csapták rom, használt azé nehéz tégla, azé fa kalapácson. Pokoli szomszédok kettő, maká, legutóbbi esemény, tégla a kalapács helyett. Lépések, navigáció, rom, átmenés, ide, kínai piac. Rata, a szomszéd itt van, kínai piac, rom, átmenés, ide, kínai sütöve. Pokoli szomszédok kettő.
0: Ma jött.
3: Legutóbbi esemény, tégla a kalapács helyett. Rata, átment ide, Szent Harang temploma, meg akarja csomdatni a bronz harangot. A tégla szétrobban, üvölt befogja a kezét. Püh, halkan morog lépések. Tárgyak, földön kemer, rom, táskámat esz, szkili olaj. Pokoli szomszédok, földön rom, táskámat esz, szuper ragasztó. Pokoli szomszédok, földön rom, táskámat esz, snitzer. Pokoli szomszédsak, rom, használt az ét szkili olajt, az ét szkili stésztaun. Pokoli szomszédok kettő, maká, legutóbbi esemény, extra szkili olaj. Rom használt az és nitszer az ét szkili stésztaun. Rom átment ide, hadományos felház, iszik enkrop, rom lengő fehér mázló kertelatása. Rom használt az és nitszer az ét szkili stésztaun. Rom használt az és szuper ragasztó az ét szkili stésztaun. Pokoli szomszédok csapták.
0: Csínyek. Kell mennünk.
3: Lépések. Navigáció. Rom átmenés ide. Szent Harang temploma. Rom átmenés ide. Kínai piac.
0: Voltunk már a piacon? Nem voltunk.
3: Pokoli szomszédok kettő. Makáció. Lépések. Csínyek. Lépcsitító arc, lopomatos közlekedés. Az lépés navigát, rom átmenés ide, sárkány szobor, rom átsínyek. Csak rom használt az éjszuper ragasztó, az éjseljen ruhon. Pokoli szomszédok, rom használt az éjsnitzer, az éjseljen ruhon. Pokoli szomszédok, rom lengő fehér mászlók, rom használt az éjszuper. Rata, a szomszéd itt van, kés a kert, oda menj a nyugszikhoz a legyezőmet, csínyek. Lépések, nagy rom átmenés ide, sárkány szobor, rom átmenés ide, Szent Harang temploma, rom átmenés ide, kínai sütöve, rom át, pokoli szomszédok kettő, akáción dokumentum, átmentél ide, sárkány szobor, biztonságos bázisok, ide senki nem jön be, lángra lomban és tünetfokát ma fuldoklik, bű, halkan morom, mal, legutóbbi esemény, lángra lomban és tünetfokát ma fuldoklik.
0: Nazi haladunk.
3: Helyzet, biztonságos bázisok, ide senki nem jön. Leltár, szuper ragasztó, snitzer, csínyek, kettő öt darab volt.
0: Snitzer.
3: Rata, a szomszéd itt van, kínai sütöve, várja a szkili stésztáját.
0: Utána a piacra megy majd.
3: Lépések. Navigáció, rom átmenés ide, kínai piac, rata, átment ide, kínai piac, rom lengő fehér mászlók, rom átmenés ide, kínai piac, navigáció. Lépések.
0: Jaj, csak piacra tudok átmenni, és onnan a többi helyre.
2: Innen, igen. Sőt,
0: ha
2: egy másik pályát próbáltál volna, ahol már több helyszín van, akkor van, hogy egy helyszínről közelíthetsz meg csak egy másikat, nem pont a piacról mondjuk.
3: Radom átment ide, Szent Harang temploma, menavigrom átmenés ide, kínai piac, a szomszéd vetten mély levegő, pokoli szomszédok, navigrom átmenés ide, sárkány szobor, rom átmenés ide, Szent Harang temploma, átmenés ide, rom átmenés ide, kés a kert. Pokoli szomszédok kettő, makáción dokumentum, átmentés a tárom, használt az éjszuper ragasztó, az éjannyugszi legyezője. Fotoli szomszédok 2. Mutáción dokumentum. A Nupsi meghallotta. Visit a szomszéd ellapott. Lebuktál. Tom vissza.
0: Azért buktam le, mert nem gondoltam
1: valami kapodást. Nem lopakodtál, azért szerintem.
2: Igen. Igen. Basszus. Igen.
1: Mert oda mentél, ahol anyuka van, ott le volt írva, hogy csak lopakodva közlekedhet.
0: Gondoltam, hogy ha beültem oda és nem vett észre, akkor már mindegy.
1: De hát észrevett.
0: Ja, igen, azt hittem, hogy már a bemenéskor észrevesz a francba. Pedig... Hát, kedves
2: bemenéskor és kimenéskor nem, viszont ha csinálsz valamit, akkor igen.
0: Értem. Na jó, jó, jó vagyok, nem?
1: Kedves hallgatók, azt mondom tanácsolni, hogy önök játszanak, és ne a Robi, ezt önök próbálják ki.
4: És akkor jutnak is valamire.
1: Igen. Mert Robi már menekülni akar, mert egy-egy csúnyán
0: elég volt. Nagyon sajog minden politikámra, a szomszéd itt egyfajta ver. Kedves hallgatók, itt már nagyon nagyon nem nyilatkozhatok, de szerintem, hogyha érdeklődnek a játék fel, és önök is szívesen kipróbálnának, akkor írjatok a gefhaszcsapat@gmail.com címre, mert ez még nem jött ki sehol, tehát ez még azért ilyen belsős használatra volt idáig, mindez idáig, amennyire én tudom, de én azt gondolom, hogy annyira nem zárkózik el attól, hogy szélesebb célközönség számára is elérhetővé tegye, hogyha önök kipróbálnák.
2: Szívesen odaadom bárkinek, igen.
1: Hát mi nagyon köszönjük minden hallgató nevében. Először is azt, hogy megalkottad, másodszor azt, hogy eljöttél ide, harmadszor pedig azt, hogy hatalmas. Bemutattad és lehetőséget adtál arra, hogy halljuk, ahogy Robit veri a szomszéd.
4: Igen.
1: Nagyon örülök.
4: Legalább háromszor, ez tök jó volt meghallgatni.
2: Hát én köszönöm, hogy kipróbáltad.
0: Nekem is nagyon tetszett. Így. Csak ezt felhívják el, hogy két pályát teljesítettem. Erről miért nem emlékezik meg senki se, hogy megcsináltam két pályát? Még mindig csak a negatív dolgok.
2: Rögtön az első pályán megbuktál.
0: Az csak az eleje volt, miattatok, mert magyaráztam.
1: Aha.
4: Aha, tehát mi vagyunk azok, mert...
0: Így van.
4: Ja.
1: Szóval, kedves hallgatók, azt hiszem, hogy a várt elismerés elmarad Robi felé, most is.
0: Kintel leszek magamat dicsérni.
1: Ahogy mindig is szoktad. Anitának nagyon szépen köszönjük, és akkor megnézzük, hogy Anita benne van-e a játékban, mert hogy elbúcsúzunk önöktől, és elköszön az az ember, például, aki még a műsor felvételének szünetében is a rádióján kutatott, hogy több Bartók van-e, mint kéne. Szakács Máté.
4: És elköszön önöktől az ember is, aki nagyon remélem, hogy ha lesz még ilyen fejlesztése, akkor eljön ide hozzánk a gépházba bemutatni, Bede Anita.
2: Elköszön önöktől az a személy, aki bár próbált játszani, de nem sikerült neki, csak többé-kevésbé, Robert.
0: Kérem magamnak, jó volt ez.
1: Jó, hát!
0: És elköszönök től az az ember is.
1: Aki rajtad röhög.
0: Igen, de aki már a műsor elején is meghökkentett engem rendkívül jó ugatós angolságával.
1: Wafer. Mondom, idejövök minden pénteken ugatni. De... Hölgyeknek puszi, uraknak pacsi, pápa, viszont hallásra, szevasztok,
4: szevasztok.
1: Kellemes nyarat.
2: Sziasztok!
0: Viszont hallásra. Vedelajták, nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönjük. Szépen, amit
0: tudunk. Gmail.com, tessék nekünk kérni, hogyha úgy gondolják. Jó étvégét, kellemes hetet kívánunk. Szevasztok!
1: Legyünk már, szevasztok!
4: Szevasztok!
2: Sziasztok! Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
5: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
6: Hobby Rádió.
7: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadék elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhő képződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: Reklám.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
10: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak világszerte, hogy mi az oka az emelkedésnek, arról is szó lesz következő tudományos magazinunkban. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózissal is foglalkozni fogunk. Lilává változott egy fóka Kaliforniában, hogy miért, azt is megállapították kutatók, és alligátor teknőst találtak a Balatonnál, miközben ennek a fajta teknősnek a tartása magánszemélyek számára tilos Magyarországon, de egyébként nálunk nem őshonos. Földkörüli pályára állították a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdját. Erről is szó lesz, és a tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. A klímamódosító mérnöki eljárásokról is szó lesz. Remélem találkozunk. Én Strasser Andi vagyok, várok mindenkit.
10: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
12: Vasárnap léptől.
13: Ma éjjel táncolj, ez a táncol szép, a őket táncra fel.
6: Egy műsor.
14: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
15: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere fel, nem táncolj még!
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
5: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése. Tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknős találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el, a műtét során tehát Európában elsőként a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett. Maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
4: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
7: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország. Mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés és az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is a gyönyörű Gerecsetáj védelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Janzakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak. Olvasható a 24.hu összefoglalójában. Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat mögötte, sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti utakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
6: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
9: Nagy generáció! Illés!
10: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ!
9: Omega!
10: Oh,
9: Led Zeppelin!
11: Amanda Lear!
9: És mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot! Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal! A legnagyobbakkal!
10: I want to break free!
9: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
9: World Live.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
13: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
9: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
14: A mikrofonnál Dor Zoltán.
15: És Jakab Ennikő.
14: És megérkezett a vendégünk, Benkő Zita, reflexológus. Köszöntünk itt a stúdióban.
16: Én is üdvözlök mindenkit.
14: Beszélj egy picit magadról. Kérek egy bemutatkozást. Hol végeztél? Miért pont a reflexológia?
16: Hát én jártam egy mantra nevezetű suliban, ez egy parapszichológiai és természetgyógyászattal foglalkozott, és hát innen keveredtem gyakorlatilag a reflexológia területére, és innen a suliból egy reflexológiai rendelőbe csöppentem gyakorlatilag közvetlenül, és hát így indult ez a terület.
15: És ott ragadtál.
16: És ott ragadtam, igen, jó pár évig.
15: jó sokáig. Reflexológia, és itt beszélgettünk arról az adás előtt, hogy nekem az jut az eszembe, amikor kalapáccsal megütik a lábamat, és megnézik a reflexet, és mondtad, hogy igen, csak nem erről van szó. Pontosan igen. Akkor hogy kell definiálni? Mi a reflexológia?
16: A reflexológia az a természetgyógyászat egyik ága, ez egy szelíd gyógymód, és a talpon lévő pontokat megnyomogatásával gyakorlatilag hatást lehet gyakorolni az idegrendszerre és a különböző szervekre, és ez az, amit gyakorlatilag népies nyelven talpmasszázsnak hívnak, és azt gondolom, hogy így már jobban ismert.
14: Így már mindenki igen. Tudja, hogy miről beszélünk. Hány idegvégződés van egy talpon?
16: Hát több ezer idegvégződés van, tehát jó sok.
2: hobbiradio.hu.
11: A rádiót. Műsorajánló.
17: Világjáró.
18: A Hobby Rádióban.
17: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
19: A Hobby Rádióban.
20: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
21: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
22: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
23: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: szivárvány.
1: Minden szervnek megvan a maga pontja?
2: Igen.
1: Talpon, emésztő és
2: mindennek
1: máj,
2: az
1: vese.
2: Végző, igen, hormon, minden.
3: És ezeknek a masszírozásával mit lehet elérni? Tehát, ha mondjuk valakinek fáj a feje gyakran, akkor például egy hosszabb kezeléssel ezt el lehet mulasztani, tehát befolyásolni lehet az idegi működést?
2: Igen, egészen jól ráadásul.
3: Tehát nagy sikerekkel nem kell annyi fájdalomcsillapítót szedni.
2: Igen, hát mint a természetgyógyászatnak általában az az egyik lényege, hogy a kémiai behatást, amit ugye a gyógyszerek általában, tehát hogy ezt ki lehessen küszöbölni, tehát hogy ne kelljen ezekhez folyamodni, hanem egy sokkal szelidebb módszeren, mellékhatások nélkül gyakorlatilag elmúljon a probléma.
1: Mindent látsz egy talpon, például betegségeket, vagy közelgő betegségeket, vagy problémákat? Mindent észreveszel? Mondjuk mindegy az, hogy valaki hozzád pedikűrös előtt, vagy után fordul?
2: Hát,
1: értem, itt a bőrkeményedéseket.
2: Könnyebb pedikűrös után, mert hát ugye én a kezemmel nyomom a talpat, és azért, hogyha vastag a bőr, az azért nehezebb azt átnyomni, és azon keresztül érzékelni bármit, tehát egyszerű pedikűrös mögött. Után.
1: A bőrkeményedések ez egyébként reflexológiai szempontból ártalmasak? Vagy ártanak?
2: Hát, ártani nem ártanak, csak szerintem az így nem kellemes az illetőnek sem. Tehát eléggé akkor így jobban oda kéne figyelni a cipőre, meg így a járás, esetleg így a járásra.
1: Egyébként ettől senki ne jegyen meg, ezek nem szervi problémák, hanem cipők okozzák általában.
2: Cipő, igen. Elég sok a rossz cipő, és a divat sem feltétlenül pozitív ilyen szempontból, és hát ennek a következménye.
1: Mit lehet, miben tudsz segíteni, ha valaki hozzád fordul? Például meg tudod tanítani, hogy otthon hogyan nyomogassa bizonyos pontokon a talpát?
2: Igen, azt is meg tudom. Tehát, hogyha erre van igény, akkor persze. Mondjuk az a tapasztalatom, hogy tehát az ember inkább elmegy egy szakemberhez, hogy ő csinálja, tehát kevesen veszik a fáradtságot, hogy ők otthon ezzel foglalkozzanak, hogy megnyomogatják a pontjukat, de persze amúgy ez lehetséges, tehát hogyha valakinek van energiája, akkor szívesen.
0: Szivárvány. Hobbi rádió.

lábunkot egy cukrászda bár kopott, a szívünk ott egymásról álmodott, szemben egy csengetyűs kis mozi, beültünk csókot váltani.

0: Szivárvány.
1: Milyen problémákkal fordulnak hozzád az emberek, és minden esetben sikerül meggyógyítani őket?
2: Hát szóval a szervezetnek azért van egy korlátja, tehát ez sem egy csoda módszer. A legkülönfélébb betegségekkel fordulnak hozzám, és ez a legenyhébbektől a súlyosabbakig, de hát szóval azért persze van egy korlát. Tehát, hogyha például nyilván én sem tudok mit kezdeni egy végstádiumú daganatos betegséggel, mert már a szervezet akkor már annyira rossz állapotban van, hogy már ez nem visszafordítható.
3: Itt mondtad, hogy otthon is lehet ezt végezni. Azért ilyenkor most ne kapja mindenki fel a lábát, és kezdje el össze-vissza nyomkodni, mert gondolom azért nem mindegy, hogy mit és hogyan nyomunk meg.
2: Igen,
3: mert
2: igen,
3: kárt
2: nem.
3: Is lehet akkor így ugyanezzel
2: igen.
3: Az tenni.
2: Igen, így van. De mondjuk, hogyha valaki ilyen nagyon finoman csinálja, és nem tud semmilyen nagyon komoly betegségéről, tehát nem szívbeteg, nincs semmi komoly, akkor mondjuk olyan nagy kárt nem lehet azért vele okozni.
3: Tehát akkor nyugodtan azért de lehet
2: nyugodtan,
3: masszírozgatni.
2: Nyugodtan, persze.
3: Még a nagy lábújat is, ami az agy.
2: Ez így van, hát az meg pláne, tehát avval mondjuk amúgy sem lehet nagyon, attól egy kicsit megnyugtat. Tehát az én jó szerintem.
3: El lehet altatni valakit a nagy lábújjának?
2: Hát nem tudom, nem próbáltam. Én elég erős, tehát én nem finoman kezelek. És
3: te agresszíven.
2: Hát igen, tehát így nálam senki sem szokott elúdni, de amúgy, hogyha valaki nagyon finoman csinálja, elvileg lehetséges. Igen.
3: Például, ha valakinek megfogod a lábát, és elkezdett megtapintani, és megnyomod, és felsziszen, hogy fáj neki, akkor az egy nagyon előremutató jel, hogy nem csak az, hogy úgy ő finnyás, és ő hisztis is érzékeny, hanem esetleg ott komolyabb gond is
2: inkább
3: lehet.
2: Inkább a többi ponthoz képest, mert van, akinek mondjuk nagyon alacsony a fájdalom küszöbe, és mondjuk szinte minden területet, hogyha az ember megnyom, akkor érzékeny, mert annyira alacsony a fájdalom küszöb, de hogyha ahhoz képest egy pont még kellemetlenebb, inkább az a jelzés értékű.
3: Mennyi idő volt elsajátítani ezt?
2: Hát ez nehéz kérdés, mert maga a pontokat így megtanulni az nem olyan hosszú idő, de gyakorlatban megérezni szerintem így a pontokat, hogy az ember tényleg milyen állapotban van, tehát megérezni magát a pontokból, hogy következtetni lehessen, azért az több év.
1: Neked mennyi?
2: Hát mondom, ezt így nem tudom, mert nem volt eleje meg vége, tehát, de biztos, hogy tehát ez több év alatt alakult ki, hogy az ember egy ilyen biztosabb tudást érezzen magában, hogy tényleg érezze, hogy akkor most konkrétan milyen állapotban van a másik.
3: Ezt úgy kell elképzelni egyébként, mint hogy mondjuk neked is van ilyen rendelési időd, amikor úgymond beülsz, és akkor mennek hozzád a vendégek, vagy
2: igen.
3: Kliensek, nem mondjuk igen. Betegeknek őket, mégse, és akkor hogy rendesen tartasz a rendelési időt, és akkor,
2: igen.
3: Ehhez kell azért egy jó kis fizikai kondíció, mert azért...
2: De mondjuk hozzátartozik, hogy szerintem ezt a szakmát nem szokták az emberek így egész nap csinálni, mert pont azért, mert ez fizikailag azért úgy kicsit terhelő. Tehát általában ilyen 4-6 órába szokták. Aki nem akarja magát nagyon leterhelni fizikailag, az inkább csak ilyen rövidített be, pont azért, mert hogy bírja.
0: Szivárvány. Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szivárvány.
1: Most nézem a kezeidet, rövid-tövig vágott körmök, gondolom ez fontos.
2: Hát ez fontos, persze. Persze, ehhez mert egyébként az, hogyha én a körmei, tehát mivel az ujjaimmal dolgozok, hogyha hosszú lenne, akkor az egy elég éles érzés lenne, hogy belém éreztem a körmeimet.
3: Mennyire tudsz elvonatkoztatni a munkátot? Tehát például, amikor mész az utcán, vagy a strandon, akkor automatikusan nézed a lábakat?
2: Nem, teljesen tudok vonatkoztatni.
3: Tehát nincs az benned, hogy valaki fekszik a strandon, ránéz a láb, most oda mennék, ez jó.
2: Nem.
1: Most zenélünk egy picit, Csepregi Éva európai rock dala után, pedig folytatjuk a beszélgetést Benkő Zita reflexológussal. A mikrofonnál Dorr Zoltán.
3: És Jaka Benikő.
1: És a vendégünk a mai ébresztőben Benkő Zita reflexológus. Miket, minden talp egyforma?
2: Hát, ne. Hát,
1: egyáltalán nem. Találkoztál két egyformával?
2: Nem, hát ez is olyan
1: ugyanúgy,
2: egyedi, mint minden
1: ugyanúgy, ahogy az arc
2: emberen,
1: és a kéz persze. Sem hasonlít, sőt, egy embernek az arca kétfele sem az változó, igen. Hát az enyém az, igen, az, enyém az nagyon aszimmetrikus, igen.
3: Tényleg, ez ha már itt tartunk, jobb meg bal oldalnál, a talpon is, tehát például a jobb oldali lábon is lévő idegek, azok mások, mint a bal? Tehát vannak olyan idegvégződések, ami csak a jobb

0: lábon így van, más
1: így
0: van a balon.
1: Így van. Pont olyan, hogy az ember, hogyha magát így elfelezné, akkor ami a jobb oldalon van, mint például a máj, az van a jobb talpon is ugyanúgy. Ami a bal oldalon van, az például mint a szív, az van a bal oldalon. Tehát pont úgy helyezkednek el.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy az agyunknak is két félteke van, jobb és bal. Ez szerint a jobb lábunk, jobb talpunkon vannak olyan idegek, ami a jobb agyférteke, és bal a bal.
1: A fejen az ott meg van cserélve.
0: Ott megfordult, tehát ott meg pont fordít van.
1: Igen.
2: És ha már a
0: Igen, figyelek.
2: Fejnél tartunk, akkor jöjjenek az esetek. Ugye többnyire majdnem mindenkivel előfordul, hogy fáj a feje. Ilyenkor el tudod magyarázni akár a hallgatóknak, hogy melyik talppontjukat masszírozzák? Vagy
1: hát,
2: hogyan mulasszák el saját maguknak a fejfájást?
1: Ezt így egy picit nehéz így láthatatlanba, de mondjuk a fejfájásnál a nagylábújat kell úgy intenzívebben, mert az az idegrendszernek a területe.
0: Melyik lábat? Mindegy az? Ilyenkor mindegy?
1: Hát mind a kettőt. Tehát, hogy először a jobbat, utána a balt, a nagylábújat, mind a két talpon. És hát lehetőleg úgy az összes. Tehát a fejfájásnak az elég sok oka lehet, és több helyen jelentkezhet, és így az a legegyszerűbb, hogyha így az egész nagylábújat, minden a tetejét is, így az oldalakat is, és magát tehát úgy az összes részét gyakorlatilag.
2: Krémmel?
1: Hát úgy egyszerűbb, igen, mert egyébként csak egy pici krémmel, vagy olajjal, vagy valami ilyesmivel, mert egyébként nem csúszna, vagy a bőr a
2: húzódna.
1: Úgy nehéz, igen, úgy nehéz lenne.
0: Igen, ám, de például ha valakinek a körömágya be van nőve, mert ugye van olyan, hogy megnyomja az ember az ujjának két végét, és akkor fáj hirtelen.
1: Igen, hát akkor azt a területet ki kell hagyni.
0: Kényszerni, akkor azt hát, úgy érdemes.
1: Igen, vagy egyszerűen kikerül az ember, de hát hogyha ki tudja vágni, akkor persze hát...
0: Na, hát akkor most törje meg egy legendát, vagy erősítsd meg. Láttam a Die Hard című filmben, hogy a Bruce Willis leszáll a repülőről, és mondták neki, hogy mezítláb meg kell mozgatni a utazás után a lábait, és akkor az jót tesz, mert fel tud frissülni. Tényleg fel lehet frissíteni az embert egy masszázsa, egy talpmasszázsa?
1: Így van, nagyon-nagyon is. Igen.
0: És ez hogy például, ha az ember csak így összehúzza a lábujját, kinyújtja, annak is van jelentősége, vagy csak
1: persze,
0: egy mozgás?
1: Persze. Mozgás, de mondjuk annak is van jelentősége, tehát nem véletlenül mondja mindenki azt, hogy mennyire jó a mezitláb járás, és vagy hogyha a kisköveken, vagy tehát ez tényleg nagyon
0: de
1: jó.
0: Ezek szúrnak a kisköveken.
1: Hát igen.
0: Meg kell szokni.
1: Pont ezért olyan egy kicsit, mint egy reflexológia, mert azért reflexológia sem mindig kellemes, tehát az is így lehet fájdalmas.
3: Szivárvány. Hobbi rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap néptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
10: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
10: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: műsorajánlót hallottak.

0: Mindegy, hogy milyen talajon járunk, mezitláb, betonon,
1: nem,
0: kövön.
1: Hát a természetes talajon, tehát inkább füves, vagy föld, vagy valamilyen, hát bármilyen természetes talaj.
2: Kicsit simulékonyabb talaj. Mi a leggyakoribb, amivel hozzád fordulnak, ha van ilyen, hogy leggyakoribb, tehát lehet ilyet mondani, tehát milyen célból keresnek föl téged, és általában a reflexológust miért érdemes felkeresnünk?
1: Hát nem nagyon van ilyen, hogy leggyakoribb, mert tehát a legkülönfélébb dolgokkal fordulnak, tehát és egyébként nem is mindenkinek van konkrét problémája. Tehát most már jutottunk oda, hogy egy pár ember úgy jön, hogy inkább megelőzés céljából, hogy nem akar így beteg lenni.
2: Vagy csak egyszerűen kényeztetni akarja magát.
1: Olyan is van, mondjuk az a ritkább, de olyan is van, igen. Igen. Vagy hogy ez a kettőpáros, hogy kényeztetni akarja magát, és nem is akar beteg lenni, és akkor úgy érzi, hogy akkor egy héten, mit tudom, egyszer ezt megengedheti magának, vagy két hetenként egyszer. És akkor így jó is érzi magát, és legalább. De természetesen olyanok is vannak, akiknek van valami konkrét panaszuk. Hát bármi, tehát emésztési gondok, nőgyógyászat, ez elég gyakori, esetleg ilyen kisebb csontrendszeri, mondjuk gerinc problémák, akkor hát hormonrendszeri zavar is viszonylag gyakori. Hát mondjuk...
2: Na, ha már gyomornál tartunk, akkor ugye azt mondtad, hogy emésztési problémák, igen, ugye igen. Ez általában azért a nőknél szokott így gyakrabban előfordulni,
1: hát
2: férfiaknál is. Már ott is?
1: Már ott is,
2: igen. És már ideig folyottuk, ennyire emancipáltak lettünk. Hogy
1: de
2: már...
1: talán egy fokkal tényleg gyakoriban nőknél.
2: Az mire vezethető vissza, és ilyenkor milyen összefüggés van a talp és a gyomor között? Mert ugye azt mondjuk, hogy ez egy ilyen emésztési dolog, azt befolyásolni lehet egy talpmasszással?
1: Igen, hát mondjuk, hogyha most pont a gyomorról van szó, akkor az nem is teljesen emésztési, tehát ott azért az idegrendszer is elég közrejátszik, tehát arra gondolok, hogy nagyon sok gyomor probléma stresszre vezethető vissza. Tehát az meg elég, tehát de mindegy, hogy mi az oka, tehát akár táplálkozási, akár stresszt, ezt így elég jól lehet. Igen.
2: Viszont a gyomor középen van.
1: Így van, én mind a két talpon van gyomor.
2: Tehát akkor hogy kitaláltam, igen, hogy levezettem, hogy akkor mind a két talpon. És általában mennyi idő után jel, mert ugye itt azért kezelésekről kell beszélni, tehát egy masszástól még nem fog mindenre egy csattanásra megoldani. Körülbelül mennyi időt, vagy mennyi szer kell elmennie, hogy általában most nagyjár, mert aztán vannak tólig.
1: Ez azért elég egyéni, attól is függ, hogy kinek mennyire gyors a reakció ideje, tehát meg attól is függ, hogy maga a probléma milyen hosszan áll fönn. Tehát, hogyha ez egy nagyon akut probléma, tehát nem rég jelentkezett, akkor valószínűleg csak egy pár alkalom kell. De hogyha mondjuk ez már ilyen akár évek óta fennállott, tehát már egy régebbi történet, akkor azért ez egy jó pár kezelés, 10-20-30, nem
2: ez
1: tudom.
2: Ez heti, havi, két heti, vagy két naponta?
1: Hát akinek egy konkrét panasza van, ott már azért heti történet.
2: Tehát akkor ott hetente el kell menni. Jó. Mennyi ideig masszírozod a talpat? Tehát ez ilyenkor, hogy kell elképzelni? Ezt gondolom azért valamelyest magától a betegségtől vagy jelenségtől is függ, hogy mennyi ideig lehet egy pontot masszírozni.
1: Persze. Hát nem annyira sok időt, fél perc, egy perc körülbelül.
2: Amit masszírozott? Tehát összesen fél percig masszírozás kész?
1: Azt az egy pontot.
2: Azt az egy pontot.
1: Tehát úgy az összesen, hát én nem teljesen a hagyományos reflexológiát csinálom, hanem én egyszerre kezelem a két talpat, és így a kezelés időtartam egy picit lerövidül. Tehát én 30-40 percet masszírozom összesen az egész, tehát a lába.
2: És a hagyományos?
1: Így van. A hagyományos az először a jobb talpat csinálj meg teljesen, és utána nyúl hozzá csak a bal talphoz. És akkor így az idő az ennek a duplája körülbelül.
2: De,
1: tehát mondjuk
2: akkor...
1: az egy ilyen óra.
2: Tehát akkor nincs olyan megkötés, hogy először muszáj jobb, meg aztán a bal lábban menni, hanem lehet
1: hát
2: egyszerre.
1: Így tanítják, tehát, de...
2: De te sietsz.
1: De nem. Én utána ezt tanultam, tehát én is a hagyományos tanultam először, csak utána ezt tanultam, és hát számomra úgy tűnt, hogy ez egy kicsit hatékonyabb, és én azért folytattam végül is utána, azért maradtam ennél.
2: Mi van, ha valakinek csiklandos a talpa?
1: Hát semmi nincs. Tehát akkor az ember egy jobban a pontokra koncentrál, és nem húzogatja a kezét így a talpon, hanem ilyen simító mozdulatokkal, hanem inkább így pontszerűbben nyomja meg, és akkor így ez kiküszöbölhető.
0: Van olyan ember egyáltalán, akinek nem csiklandós a talp?
1: Persze, rengeteg. Igen. Például az enyém se csiklandós igazán, de sok. Én kevés emberre találkoztam, akinél egyébként ez igazán probléma lett volna, tehát egy párral. Tehát sokan azt gondolják, hogy decsik is a talpuk, de így ilyen reflexológiai kezelésen ez nem annyira jön ki.
3: Szivárvány. Poddi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Szivárvány.
1: Akkor jól kezeled valószínűleg ezt a dolgot. Hát, te szoktad magadnak masszírozni?
2: Hát nagyon ritkán, nagyon ritkán.
3: Tehát, hogy,
1: vagy te is reflexológushoz jársz?
2: Hát volt olyan, igen, hogy így kollégákkal így, hogyha volt szabad időnk, akkor így egymást. Sokkal jobb, hogyha más csinálja. Tehát nem csak azért, mert jobban eléri, hanem ilyen energetikai szempontból is. Tehát mindenféleképp jobb, hogyha más csinálja. Tehát nekünk is jobb. De hogyha természetesen nincs más, és van valami probléma, vagy nem tudom, akkor én is végig szoktam néha.
1: Most következik a Fiesta Mix, utána pedig folytatjuk a beszélgetést a lábujjakkal, hogy milyen idegvégződések, milyen pontok vannak rajta, és miért érdemes azokat masszírozgatni. Benkő Zita reflexológussal beszélgetünk a talp pontjairól. Említetted, hogy a nagylábújon található az ideg, az agy. Mi van a következő lábújon? Miért érdemes azt masszírozgatni? Melyik pontjait? Most menjünk végig a talpon, tehát azt
2: jó. Szeretném. A következő két lábúj az a szemterülete.
1: Tehát, hogyha valakinek gyenge a szem, akkor erősítheti is akár?
2: Igen,
1: azzal,
2: igen,
1: hogy
2: igen.
1: Magának?
2: Igen, lehet. Mert lehet a látást egy picit segíteni, meg esetleg azt megakadályozni, hogy tovább romoljon, hogyha valakinek már így elkezdett így a kor haladtá, vagy elkezdett kicsit romlani a szeme. Akkor azt lehet, főleg a második és a harmadik nagy lábújnak így a tövébe van a szem. És azt ott gyakorlatilag a két lábújnak a tövét érdemes így akkor masszírozgatni, meg esetleg így a lábújak oldalát. Uh-huh. A másik, a következő két lábúj, az maga fülterülete. És hát értem szerint ott a hallást lehet javítani, és ott is a lábújaknak a tövét érdemes, mert uh-huh. ott vannak a pontok.
1: Kamu reklám.
4: Ügyelj a város tisztaságára. Egyél meg naponta egy galambot.
1: Kamu reklámot hallottak. Hobbi rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célkértéről tölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balatonátúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balatonátúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén, a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öreg tó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nél tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje. A tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik. A tápió és a hajta. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: És hogyha tovább haladunk a talpon, a sarok felé?
4: A sarok felé úgy van, hogy ahogy egyébként a magába a testbe is, hogy a fej után a légzőrendszer jön, tehát a nagy talpánán, ami van így a lábujjak alatt, ott a tüdőnek a területe van, a tüdő meg a hörgök, és hát azután lejjebb, meg... Hát a belső szervek, tehát az emésztést, a gyomor, akkor a, hát így a májlép, és akkor úgy utána a belek, tehát vékonyvél, vastagbél, Tehát ugye ezek vannak így a talpon. Hát úgy most így nagyon nagy általánosságban.
3: És a sarok?
4: A sarok, igazából a sarkon ilyen kiegészítő zónák vannak, tehát a gerincnek van kiegészítő zónája az egyik oldalon, a másik oldalon van az ízületeknek a kiegészítő zónája, és középen pedig a nőgyógyászati területeknek van a kiegészítő zónája. Tehát azok ilyen kiegészítő területek.
5: Nagyon érdekes, mert előttem van egy közben egy térkép, és valami, egy ilyen, nem igen, tudom, egy ilyen színes ábra, nekem ilyen súgom van, és nagyon érdekes, hogy itt a különböző pici pont, például látom azt, hogy a jobb lábon van egyedül csak olyan, hogy a nyelőcsőnek a vonala, ez tényleg létezik ilyen, hogy a nyelőcsövet is külön?
4: Hát igen, annyira... mondjuk az egyébként ez nem minden térképen van szerintem így rajta, tehát vannak részletesebb térképek és kevésbé részletesebb.
5: Ez a kevésbé részletes.
4: Ne, egyébként például a nyelőcső az még a viszonylag a részletesebbek közé tartozik, ezt nem tüntetik fel minden térképen.
5: Hogy kérdezem meg, alvászavar? Mert ugye azért sokaknál ez is problémát okozhat, hogy vagy nem tudnak elaludni, vagy nehezen alszanak el, éjjel fölriadnak. Ugye ez is többnyire azt mondják, hogy lehet, hogy vegetatív problémákra utal.
4: Az, igen.
5: Ezeket is lehet korrigálni?
4: Lehet.
5: És ha már így összefüggéseket nézünk, a gyomor és az alvászavar az összejátszódhat, tehát mondjuk emésztés és alvászavar.
4: Nem szükségszerű, lehetséges, hogy van összefüggés, de mondjuk én alvászavarnál biztos nem a gyomorra gondolnék így első körben, hanem szóval én biztos, hogy az egész talpat kezelni megy alvászavarnál, kiemelten az idegrendszeri területeket, ami szerintem inkább, tehát úgy értem az agynak a területét, tehát szerintem inkább ott van a probléma, de meg hát ez már mondjuk már nem reflexológia, de megpróbálnék valami relaxációs technikát is esetleg javasolni, nem tudom, agykontrollt, vagy valami ehhez hasonlót, hogy mert ott nagyon sokat segít egy az alvászavarnál esetleg, hogyha alvás előtt, tehát lefekvés előtt valamilyen relaxáltabb állapotba kerül az ember. Úgy esetleg lehet, hogy megszűnnének ezek, vagy mélyebb alvás lenne rögtön.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól.
7: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a
8: egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
8: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
7: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.

0: szivárvány.
1: Most ugye végigmentünk a talpon, hogy hogyan kell masszírozni, milyen pontokat érdemes, de a tetején ott is vannak ilyen
2: idegvédődések? Igen, meg sőt az oldalán is. Tehát a tetején ott van a mellkas, tehát mellkas, a rekeszizom, hát ilyenek vannak a tetején.
0: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: stupid.
1: Milyen esetekkel fordulnak hozzád? Például, hogyha valakinek veseköve van, akkor azt is meg tudod oldani, hogy természetes úton jöjjön ki, és ne kell műtétre?
2: Igen, rá tudok segíteni. Jó, én természetesen mindig szoktam mondani azt, hogy az orvosi kontroll kell. Tehát jó, hogyha az ember elmegy egy bármilyen kontrollra, hogy ami így összefügg a, tehát hogy egy ilyen orvosi ellenőrzésre, de természetesen, tehát volt nem egyszer. A vesekövet elég jól lehet érzékelni, mert ugye a vese is a területén van, ezt az előbb nem mondtam, és ha valakinek veseköve van, hogyha az ember megnyomja a vesének a pontját, az egy nagyon éles fájdalom. Tehát az nem nagyon lehet eltéveszteni, mert az annyira éles fájdalom, hogyha van vesekő. És hát rá lehet segíteni. Nem mondom, hogy minden esetben mindenkinél most kijön az a vesekő. Tehát vannak olyan szituációk, amikor tényleg nem nagyon történik itt semmi, de rá lehet segíteni. Igen.
3: Ha már itt tartunk, és mondtad, hogy az orvosi kontroll az mindenféleképpen fontos, mennyire javaslod például bármilyen műtét után, vagy lábadozás időszakában, gyógyulási fázisban az, hogy valaki elmenjen talpmasszázsra, segít, vagy nem segít, tehát előny, vagy hátrány tud lenni, vannak-e olyan momentumok, amikor azt mondod, hogy inkább épüljön fel, és utána jöjjön el, vagy pedig már a gyógyulás folyamatába be lehet kapcsolódni?
2: Be lehet kapcsolódni a gyógyulás folyamatába. Általában szerintem a regenerációt azt így meggyorsítja. Mondjuk, hogyha ha valakinél esetleg egy nagyon erős gyulladás van, így a műtét valamiféle ilyen komplikáció a műtét után, mondjuk abban az esetben nem biztos, mert lehet, hogy akkor így még jobban belobban az a gyulladás, tehát esetleg van, hogy ilyen történik, tehát mondjuk akkor nem, de egyébként, hogyha egy normál, semmiféle szövődmény nincs a műtét után, akkor persze.
4: Szivárvány. Hobbi rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Ha már itt tartunk, igaz vagy hamis, lehet fogyni talpmasszázsra? Mert ugye ez egy divatos visszatérő kérdés. Én mondjuk, ha nem szeretnék nagyon sokat mozogni és ugrálni, se Norbinak, se Rékának a kazettájára, akkor masszázsral is lehet fogyni?
1: Hát, szóval... így, hogy tehát nyilván nincs egy fogyási pont, tehát a talpon, tehát ez így nem... én erre azt mondom, hogy szerintem akkor is a mozgással lehet a legjobban, tehát ez szerintem szükségszerű. Az anyagcserére lehet hatni.
2: Ezt akartam mondani, hogy esetleg.
1: Igen, tehát meg a bérrendszernek a mozgását, tehát hogy ezt tehát kicsit gyorsabbá lehet tenni. Tehát
0: kiváltani nem lehet, de mondjuk a fogyókúrás cuccok mellett a mozgás és a megfelelő táplálkozás mellett még pluszba a talpmasszázs, akkor az plusz rá segítő katalizátor hatás lehet.
1: Így van, tehát az emésztés gyakorlatilag, ha jobb az emésztés, akkor gyorsabb az anyagcsere, akkor így gyakorlatilag ez azért közrejátszik a fogyásban, igen, de szóval szerintem azért az, hogy milyen valakinek a táplálkozása, és hogy mozog, nem mozog, tehát, hogy igazából ezek a döntőek egy fogyásban, igen.
2: Hogyha valaki otthon masszírozza saját magának a lábát, milyen fogások vannak? Vagy te például nálad, hogy zajlik egy talpmasszázs?
0: Jobb pénzért megmondom.
1: Hát, igen, szóval a fogásokra azt szokták mondani, hogy sok fogás van. Ezt így tehát ezt így nehezen tudnám elmondani szerintem így a rádión keresztül, mert hogy ezt inkább mutatni lehetne. De a fogásokra azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, hogy ami a kézre esik az adott embernek, és hogy egyébként mindenki máshogy csinálja. Tehát jó, persze, tehát tanítanak ilyen alapvető fogásokat, ilyen simítás, meg húzó, meg nem tudom, körkörös, de...
2: Csipkedő.
1: De csipkedő, igen, tehát sokféle van, de valójában az ember úgy csinálja, ahogyan neki kézre esik. Tehát az a lényeg, hogy tényleg a pontokat elérje, meg tudja nyomni, esetleg, hogyha tehát normálisan ugye az egyik talpa dolgozik egyszerre az ember, akkor az egyik kezével kitámasztja, hogy ne csúszson, és hogy legyen benne erő, és úgy nyomja a másik kezével meg az adott pontot, vagy körkörösen, tehát, hogy de a lényeg az, hogy jönnek kiessen kezére.
2: Én két kézzel szoktam a saját talpam masszírozni, amikor krémezem. Hát,
1: mondjuk én a saját talpát az ember mondjuk megtartja, tehát igen, tehát, de tényleg ez így nehéz, mert tényleg van, aki szóval jó.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Kamu reklám.
4: Csak egy lyukas fogad volt, Kati.
5: Na most már 10 van.
2: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
6: A rádiót.

0: Szivárvány.
1: Fontos momentum, fiatal gyerekekkel, tehát gyerekekkel is lehet-e foglalkozni már egészen fiatal 10-12 éves korban, hogy talmaszázsra vinni őket, vagy azoknál még teljesen fölösleges?
2: Nem lehet, hát sőt, tehát egyébként ennél alacsonyabb korban is, tehát ugye fiatalabb korban is lehet, tehát nem csak a 10-12 éveseknél, hanem a egész kicsiknél is lehet.
1: Tud abban is segíteni mink egy talpmasszási folyamat, hogy például, ha már gyerekeknél tartunk koncentrációkészséget javítani, mert hogy úgy tudom, hogy ha már az agyi idegpályák vannak, és stimuláljuk, akkor én úgy gondolom laikusként, hogy bizony befolyásolni lehet.
2: Valószínűleg lehet befolyásolni. Őszintén nem nagyon volt még ilyen esetem, tehát most erre így nem tudok így konkrét példát mondani, de biztos, hogy lehet befolyásolni, mert hiszen a teljes agyat lehet így kezelni, és gondolom, hogy biztos befolyásolná valahogy.
1: Már szóba került a mai műsorban, hogy stressz, és a stresszeket lehet lazítani. Ez egy átfogó masszázs kell hozzá, és ez attól függ, hogy mennyire stresszes munkát végez valaki?
2: Hát nem csak attól függ, tehát azt gondolom, hogy persze a munkából rengeteg stressz származik, hogyha valakinek olyan a munkahelye, de azért, ha az ember ilyen aggódós fajta, akkor hogyha a munkája még nyugodt is, az ember annyi mindenen képes aggódni, tehát hogy egyszerűen valaki ilyen típus, akkor a legkülönfélébb kis dolgokonból képes aggódni miattuk, és tehát ugyanúgy ott lesz a stressz a szervezetében.
1: Tehát ezt mindenféleképpen akkor...
2: És egyébként én tényleg azt szoktam javasolni, hogy ne egy pontot ragadjunk ki, hanem a teljes talpat kell végigmasszírozni.
3: Így van. Most Ágnes Vanilla következik, utána pedig folytatódik a beszélgetés Benközit a reflexológussal.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Itt van velünk Benkő Zita, reflexológus. Mi a helyzet a most divatos flip-flop papucsokkal?
1: Hát,
0: ami a két lábúj között
1: tudom,
0: van,
1: igen,
0: tudod,
1: tudom,
0: a pántja.
1: Tudom, persze. Hát,
0: jótékony hatású, vagy kevésbé? Mert hogy az egész nap masszírozza ott
1: azt a igen, hát mondjuk ott pont így tényleg a szem van, meg ilyen fejnyírókutak, ahol az a kis pánt van. Az mondjuk így nem árt, szerintem.
2: Tehát az
0: megnyugtattál.
1: Hát maximum, igen, tehát
2: olyan
1: így reflexológia szempontból nincs semmi, tehát maximum javítja a látást, de tehát így semmi.
2: Mi van, ha valakinek nagyon kicsi a lábúja, mármint, hogy a kis lábúja, mert ugye minden lábújnak megvan a maga pontja, uh-huh. és uh-huh. valakinek mondjuk olyan egészen apró kis korcs.
0: Semmi, mert ott igazából ne vicc, egy nők műtetik magukat, hogy kicsi legyen Hollywoodban,
1: szóval
0: döbbenet.
1: Ott a fül az a tövében van, tehát azért akármilyen kicsi is az egy töve van, tehát gyakorlatilag ott van a fül, ami szerintem ott azon a területen ugye a leglényegesebb pont, tehát gyakorlatilag az, hogy most a többi részen kis picike, annak így nincs jelentősége.
2: Drága dolog egy ilyen kezelés?
1: Hát,
2: tudom, már beszélgettük, hogy mi a drága.
1: Igen, igen.
2: De ha tehát most a gyógyszerekhez nézzük, tehát azért mondjuk valaki hónapokon keresztül szed gyógyszereket, vagy éveken keresztül, és hogyha van arra lehetőség, hogy természetes úton, módon, ha folyamatában is, ugye nem egyik napra, másik napra
1: igen,
2: szűnik el.
1: Ehhez képest azt gondolom, hogy nem drága, pláne, hogy ugye minden gyógyszernek van mellékhatása, és ezt ugye a tájékoztatón ott is van, ugye szépen felsorolva, és azért a reflexológia az a szeli gyógymódok közé tartozik, tehát nincs ugye semmilyen mellékhatása, és ilyen szempontból mondjuk egy adott problémát gyógyszermentesen így meg lehet gyakorlatilag oldani. Így ehhez képest nem drága szerintem.
2: Átmeneti megoldás, vagy végleges megoldás is tud kínálni?
1: Ez a lényeg, hogy nem a tüneteket nyomja el, hanem mivel itt az okokat próbáljuk megszüntetni, így itt a végleges megoldás kínál.
2: Tehát nincs az, hogy mondjuk egy hónapig jár valaki hozzád kezelésre, eltűnik neki, megoldódik a problémája, majd hogyha 2-3 hónapig nem megy, akkor visszajön.
1: Nem. Tehát én vagy bármilyen reflexológus azt meg tudja állapítani, mikor van az, hogy az embernek tényleg nem csak az, hogy a tünetek megszűntek, mert az nyilván az jön az első lépcső, de hogy utána tényleg rendben is van. Tehát ezt lehet érezni, és akkor nem jön
2: ha
1: vissza.
2: Ha teljesen egészséges egy ember, akkor te mit javasolsz, mennyi időnként érdemes elmenni? Ha semmi baja nincsen, köszöni, jól érzi magát.
1: Uh-huh. Hát mondjuk ilyen kontroll.
2: Hát csak úgy elmenni. Tehát
0: egy
2: most semmi.
1: Olyan kényeztetésre.
2: Hát meg úgy, hát semmi baja nincs az illetőnek, de hát azért általán
0: nem
2: árt.
0: Meg a karbantartásra.
1: Hát mondjuk egy ilyen, akkor is azért egy ilyen 2-3 hetente egyszer azért az úgy jó tesz szerintem. Pont egy ilyen szintfenntartásra az így jó. Vagy egy hónapban egyszer mondjuk, hogyha valaki ilyen nagyon elfoglalt, de
0: és otthon mennyit önként ugyanígy 2-3 hetente masszírozza a saját, akinek nincs ideje, vagy esetleg annyi lehetősége elmenni egy ilyenre.
1: Igen.
0: És van valami hasznos tanácsod, hogy milyen körülmények között masszírozza, mondjuk
1: hát,
0: kellemes zene, nyugodt körülmények.
1: Hát igen, szóval ilyen esetben bár tényleg kedvelem a rock meg a metal zenét, de nem az ilyeneket szoktam javasolni, hanem valóban, tehát egy ilyen, ha van rá lehetőség, akkor nyugodt körülmények között, tehát olyan helyen, ahol lehetőleg nem zavarják őt, és csendes zene, ilyen meditatív vagy relaxációs zene, esetleg bármi, akár még egy illatot is, valamilyen aroma, vagy füstölő, vagy ilyesmit is, mert ez esetleg az ellazulást elősegíti.
0: Legyen kellemes a hőmérséklet.
1: Igen, se nem meleg, se nem hideg, ne fázzon, ne
0: és legyen
1: melegem.
0: És ha hideg melegem. A kez, akkor feldörzsölje?
1: Akkor hát, vagy tegye meleg víz alá. Igen.
0: Legyen törölköző.
1: Legyen törölköző, tehát legyen higiénikus, és használjon tényleg olajat, vagy krémet, hogy ne túl sokat, de úgy, hogy tehát tényleg egy kicsit azért csúszson, hogy ne dörzsölje ki a bőrét.
0: És vágja le a körmeit, és ahogy nálad
1: hát igen,
0: látom,
1: így van.
0: Ha jót akar magának. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon szívesen.
2: Reméljük, hogy még visszajössz ide a stúdióba, és beszélgethetünk még további érdekességekről. Egyébként ez hány ezer éves ez a mód már?
1: Hát öreg, mert annó már az ősi Kínában is használtak is akupunktúra mellett ilyen kiegészítő módszerként, sőt az ősi Egyiptomban is találtak olyan festményt, ami így mutatta, hogy ott a talpat fogják és kezelik. Így hát azt gondolom, hogy ez már elég, tehát több ezer éves, jó, hogy azért a 20. században jött ez ide, tehát így gyakorlatilag újra a világban, így is Európában.
2: Na, hát a hallgatóknak azt kívánjuk, hogy ha már annyit nyüstölik a talpukat, és állandóan talpalnak, akkor egy kicsikét kényeztessék is a talpukat.
0: Köszönjük szépen a figyelmüket, neked köszönjük szépen, hogy eljöttél, és beavattál minket a reflexológiába egy picit is. Kedves hallgatók, nagyon szép napot kívánunk mindenkinek.
2: Búcsúzik a két műsorvezető, Jaka Benikő
0: és Dorr Zoltán. Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
9: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasút fejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balatonátúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balatonátúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akcióma a déli pályaudvar környékén, a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öreg tó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nél tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is, Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a tápió és a hajta. Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Névnapköszöntő.
1: Július 18-án köszöntjük Frigyes nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi néva a Friderik névből ered, mely magyarul Friedrich volt, jelentése pedig uralkodó, hatalmas. A Frigyes nevet a 19. században alkották meg a német eredetű Frigy szóból. A Frigyesek ünnepelnek még március 3-án és július 18-án is. Becézése: Frigyeske, Fridi, Fridike, Fridus és Frici. Jeles viselői ennek a névnek Karinti Frigyes költő, író, Schulleck Frigyes építész, Korányi Frigyes belgyógyász, valamint ön kedves Frigyes. Ugyanezen a napon köszöntjük még Arnold, Arnoldja, Hedvig, Justin, Kámea, Kamil, Kamilla, Lantos, Milán, Milka, Milla, Mirko, Szemüke és Zomilla nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 18-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességekkel készültem a mai napra. 64. július 18-a az első időpontunk. Rómában tűzvész pusztított, melyért Néró császár a keresztényeket vádolta, megkezdődött a keresztényüldözés. És hogy is történt ez pontosan? Éjjel Rómában a Circus Maximusban tűz ütött ki, amely átterjedt az egész városra. A három napig tartó tűzvészben Róma nagy része elpusztult. A szűk utcákon gyorsan terjedt a tűz egyik házról a másikra, a rómaiak menekültek a városból, több ezren váltak hajléktalanná. Néró császár határozta el a város újjáépítését, az új épületeket nem fából, hanem kőből építette, széles utcákat alakítatott ki. Az a hír járta, hogy Néró maga rendelte el a gyújtogatást, de a császár a keresztényeket vádolta, ezzel kezdődött meg a keresztényüldözés Rómában. Folytassuk a 14. századdal, 1374. július 18-án meghalt Francesco Petrarca, olasz költő. 16. században lesz a következő időpontunk, 1552. július 18-án Bécsben megszületett első Rudolf magyar király, második Rudolf néven német-római császár és cseh király, akit a politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Kepler. Most pedig ugorjunk a 19. századra, 1817. július 18-án meghalt Jane Austen, angol regényírónő. Maradunk még továbbra is a 19. században, 1834. július 18-án meghalt Csapó József orvos, botanikus. Ő írta az első magyar gyermekgyógyászati szakkönyvet, amelynek címe Kisgyermekek ispitája. Néhányat más munkáiból: új füves és virágos magyar kert, orvosi könyv betegeskedő szegény sorsú emberek számára. Ugorjunk a 20. századra, 1918. július 18-án született a Nobel békedíjas Nelson Mandela, a később hosszú időre bebörtönzött dél-afrikai fekete jogi aktivista és államfő. És végül, de nem utolsó sorban, 1953. július 18-án megjelent Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, azaz az én boldogságom, amit édesanyjának ajánlott. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Jeremiás irálmai 3. részéből.
1: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

2026. július 18-a, szombat. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Evangélium Szent Máté könyvéből 12. fejezet 14-től a 21. versig. A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendőlése. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam. Szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik, és nem kiabál. Szavát sem hallják a tereken. A megroppant nátszálat nem töri el, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, míg csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Elmélkedés.

0: Máté evangélista itt Izajás profétát idézi, hogy megmutassa, ki valójában Jézus. Isten szenvedő szolgája, aki nem erővel, nem erőszakkal, hanem türelemmel és irgalommal valósítja meg a megváltás művét. Milyen erős ellentét ez a világ hangos önigazolásával, a győzelem kultuszával, az erő és a siker hajszolásával szemben. A mi Istenünk nem elnyom, hanem felemel, nem megszégyenít, hanem meggyógyít. Isten csendben dolgozik, ott is, ahol mi már nem remélünk. Ő akkor is mellettünk van, amikor a világ hátat fordít, amikor megroppanunk, amikor csak pislákol a hitünk. Az evangélium reményt ad a megtört, elfáradt, elbizonytalanodott embereknek. Jézus nem várja el, hogy erősek legyünk, csak azt, hogy elfogadjuk segítségét. Ő jelen van a szívünk legsebezhetőbb rétegeiben is, és ha engedjük, újjáépíti életünket. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem erővel jössz, hanem irgalommal. Köszönöm, hogy védelmezel, amikor gyenge vagyok, mint a pislákoló mécses, vagy mint a megroppant nátszál. Add, hogy ne féljek a törékenységemtől. Taníts engem is szelídségre, csendes bizalomra, türelmes szeretetre. Ne engedd, hogy mások gyengeségét kihasználjam. Inkább bátoríts, hogy megerősítsem őket. Uram, hűséggel akarlak követni. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Tudni valamit és tudni hogyan két különböző dolog. Tudni a kettőt hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy érdekes módon, bár az amerikai hivatalos szervek nem ismerik el a létezésüket, mégis a törvénykönyv 1211-es fejezetének 14-es szakasza hatályos 1969. július 16-a óta megtiltja az állampolgároknak, hogy idegen lényekkel vagy járművekkel kapcsolatba lépjenek?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd nagyon egyszerű leves fogunk itt főzni, hogy hagymalevest sajttal. Ez a könnyen és gyorsan elkészíthető hagymaleveshez remekül felhasználhatjuk a sört és a bort. Én többnyire ezt az ételt főzöm, a leves fele sör vagy bor, a fele húslé, leves kockából is jó, de készülhet tisztán húsléből is, és ez a főzés végén egy pohár sört, illetve bort löttyinthetünk hozzá. Az elkészítése a következő: egy vastag falu lábosban hevítsük fel a zsiradékot, és pirítsuk meg rajta a karikára vágott vörös hagymát. A kész leves színe a hagyma karamellizálásának mértékétől függ, erre figyeljünk oda. A magam részéről nem kedvelem a sötétbarna hagymalevest, ezért a hagymát csak aranyszínűre pirítom mindig. Ez csupán azon múlik, ki hogyan szereti. Ízesítsük sóval és őrölt fehér borssal. Öntsük fel húslével és forraljuk fel. Ellenőrizzük az ízét és adjunk hozzá kakukkfüvet. Fedjük le és rotyogtassuk kb. 30-40 percig. Kevergessük meg alaposan, ezután sört vagy bort a főzés befejezés előtt 10 perccel öntsük az alapléhez. Pirítóssal vagy pirított zsemlekockával tálalhatjuk, a tetejére pedig finomra veszett trapista sajtot ajánlok hozzá. A leves után pedig folytassuk egy hideg előétellel, töltött tojást parajjal hoztam még önöknek. A főtt tojásokat ketté vágva, sárgáját szitára téve, a vajat, főt, áttört és lehűtött parajt adva hozzá áttörjük. Megsózzuk, borsózzuk, szerecsendióval fűszerezzük, és megszórva reszelt sajttal összekeverve visszatöltjük a tojások fehérjébe. Tejmártást készítünk ezután, a tojás sárgákat összeforraljuk, és a parajpürével világos zöld színűre festjük, megsózzuk, borsózzuk, és reszelt sajtot keverünk bele. Megvajazott tüzálló tálat a mártással vékonyan kibéleljük, ezen egy sor vajban megpárolt parajpürét sóval, borssal ízesítve széttörjük, és erre rakjuk egymás mellé a töltött tojásokat. A visszamaradó mártással bevonjuk, tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és kevés olvasztott vajjal megcsepegtetve, megpirítva sütjük készre 180 fokos sütőben. A meleg töltött tojást még más töltelékekkel is feltálalhatjuk, ha a főt áttört tojásos különböző ízesítőket keverünk, például borjú vagy sertés, vagy szárnyasmájból készített májpürét is tehetünk a tojásokba. Ezen kívül a töltött tojást rántva is elkészíthetjük, ekkor a két fél megtöltött tojást összenyomva bécsiesen panírozzuk, bőforró zsírban ropogós vas sütve tálaljuk. Köretként párolt rizst ajánlok talpazatnak alá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
6: There is no light, there is sound. Sound. Sound. There is no light, there is sound. Sound. Sound. There is no light, there is sound.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Kérem a következő jelöltet. No, rendőr úr, mondja meg nekem. Hány elbetű van a Happy Birthday to You-ban?
2: 6 darab.
1: 6 darab? Hogy jött ki magának?
2: Hát ugye, la la la la la la.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak, és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek. Szombaton a csapadék sáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhő képződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
2: Kamureklám.
3: Háziasszonyokat kérdeztünk, hogy milyen sampont használnak.
4: Én vigyázzászunk Vasengót használok, mert csak megmosom a hajam, és már indulok is.
5: Én Saumát, mert olyan lágy a hajam tőle.
6: Én Zurliktot, mert még az odaégett zsírt is eltávolítja.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Szerintem ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek.

0: Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Szivárvány.
7: Szivárvány.
6: Szivárvány.
7: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Budapestről.
1: Kamu reklám.
2: Zöld disznó a zöld mezőn finom, friss zöld füvet rágcsált. Arra ment a farkas, és nem ette meg, mert nem vette észre. Aztán arra ment a tehén, és megette, mert nem vette észre.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.